0: 5-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Automatikusan jár minden érintett gyermek után a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Eltörölték a fővárosi segélyhitelt, ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élmény kalauz és térkép. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás minden érintett gyermek után. A jogosultak közé tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség vagy súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékot kapók, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobantó program és a műhelyiskolai képzés résztvevői, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők. A tárca szerint idén mintegy 400 000 gyermek után jár majd a támogatás, és arra kérik a családokat, hogy igényeljék a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, mert ez a támogatás feltétele. Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy újabb jogi vitát nyert Budapest a korábbi Orbán kormánnyal szemben. A kúria ugyanis elutasította a Sára Botond főispán állítását, miszerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna. A testület kimondta, hogy a büdzsé törvényes és közgazdaságilag megalapozott. Karácsony Gergely azt is bejelentette, hogy az országgyűlés eltörölte a Budapestnek szánt segélyhitelt, amelyet korábban torznak és feltételekhez kötöttnek nevezett. A főpolgármester szerint Budapest ezekben a vitákban következetesen megvédte működő képességét, de hangsúlyozta, a döntések önmagukban nem oldják meg a főváros anyagi helyzetét. Ősszel új megállapodásban bízik, amely véget vethet a Budapest ellenes politikának. A felvételizők július 9-éig, vagyis csütörtökig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben. A sorrend módosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
3: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeken, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. És hát ez azért nagyon fontos, mert egyre többen tekintenek a kutyájukra családtagként. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, ilyen környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült 2 állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
2: A Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép országszerte elérhető a Turinform irodákban, állatorvosi rendelőkben, kutyabarát turisztikai pontokon, valamint a kutyabarátbalaton.hu oldalon. Építési munkálatok miatt a 2-es és a 24-es villamosok szerdától nem hajtanak be a közvágó híd végállomásra, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekednek. Várhatóan augusztus 9-éig a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Molnár Pétert köszöntöm ismét nagy szeretettel.
2: Szevasztok.
1: Megígérted, amikor itt jártál nálunk, igaz, akkor egy teljesen más területről, még akkor a numizmatikáról beszélgettünk, de hát már mondtam, hogy majd rocktényezőként is visszatérsz, úgyhogy...
2: Hát igen, az a szerencsés ember vagyok, aki azt a két dolgot csinálja, amit szeret csinálni. Sajnos nem sokan mondhatják, de ez a két szerelmem, a két munkám is egyben.
1: És az régóta van neked? Ez is ez a rock meló? Vagy hivatás?
2: Hát az gyakorlatilag Lórántika eszen 2016 körül ismerkedtünk, mert nekem volt egy fesztiválom Sümeg mellett, egy rockfesztivál, ahogy felléptek, és utána...
1: Barátság lett belőle.
2: Hát először csak egy szervezésre bizott, meg egy darabbal, egy Barbanegrával, de az végül is jól sikerült, és akkor utána le lettem szerződtetve, vagy akkor én vagyok a P-Mobilnak a koncertszervezője.
1: 2016 óta.
2: Vagy 17, azt hiszem, aha, vagy 16 vagy 17.
1: Na, pedig a Lóránt egy bizalmat szavazó, vagy könnyen hát bizalmat szavazó
2: ember? Nem 5 perc alatt megy nála.
1: Aha, na ezért. Tehát
2: ennek éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy én például ne kelljen őt hívogatni, hanem magamtól dönthessek, hogyha ide megyünk, akkor ennyi a gázsi, ha 150 ezer kilométerre odébb, akkor annyi. Tehát, hogy ne ő döntsön, hanem én. Tehát ezt nem sok embernek adtak ki a kezéből eddig, aha, de rájött, aha, hogy így ennyi idős korában már azért jobb ez a délutáni szúnyogkálás, hogy kétszer fölkeltség közben, hogy szia Lóri, megyünk a körül.
1: És te élvezed ezt a melót a P-Mobilla?
2: Persze, én mindig csak azt csinálom, amit élvezek. Tehát, hogyha én valamit nem élvezek, akkor azt hagyom, megtehetem szerencsére. Tehát azon szerencsés kevesek közé tartozom, hogyha nem élvezném, akkor nem csinálom. Nem is annyira, nyilván nem vagyok ilyen vöröskeresztes lovag, hogy ingyen dolgozzak, de nem a pénzért csinálom, tehát és szerintem ezt ők is látják rajtam.
1: Uh-huh. Na, mert megteremted másból.
2: Igen, pont ezért tudom.
1: De milyen jó, hogy valaki ezt tényleg szenvedéllyel tudja csinálni.
2: Tehát ez nekem körülbelül olyan, mint másnak a horgászat.
1: Megértettem.
2: Csak én nem költök a hobbimra, hanem még valami onnan is jön legalább.
1: Okay. Hát így a jó, nem?
2: Persze.
1: Na, nem véletlenül jöttél most is, mert hát most már évekre visszavezethető, én ahogy láttam a plakátokat mindig ott a Velencei tó partján.
2: Igen, Gárdonyban minden évben összegyűlnek a feketőves P-Mobil rajongók. Ez ilyen...
1: Mi ennek a neve?
2: Hát ez gyakorlatilag P-Mobil világtalálkozó, P-Mobil tábor, ilyeneket, mert hogy mindenhonnan jöttek, tehát voltak, vagy még Ausztráliában is voltak, de hát azért általában inkább a környező országokból és itthonról az ilyen nagyon kemény P-Mobilosok, de hát ugyanakkor nem csak P-Mobil van, hanem más ismert zenekarokkal is színesítjük, de az azért érdekes lenne, hogy 4 napon keresztül minden este egy P-Mobil koncert.
1: Na de ez olyan, mint egy tábor?
2: Hát ez gyakorlatilag olyan, mint egy fesztivál, csak itt van egy házigazda, aki egész végig a 4 napig ott van a nézők között. Tehát
1: ti ott laktok akkor 4 napig.
2: Igen, és nyugodtan oda mehet lenni Lóránthoz bármikor egy fröccsöt meginni, vagy egy fotót csinálni, vagy beszélgetni.
1: Tehát meg is teszik.
2: Meg is teszik. Nincs egy stadion bulin, hogy hozzá se lehet érni a zenekarhoz, meg 15 szekus lezárja őket. Itt 5 darab szekus van az egész táborban, de azok ugye 24 órában így elosztva. Aha. Tehát ez egy nagyon barátságos családias tábor, sokan gyerekekkel jönnek, komplett családostól, úgyhogy ez egy ilyen kihagyhatatlan dolog lett.
1: De már hányadik év végül is?
2: 5. szerintem.
1: Aha, az egy szép. Szeretitek az állandóságot.
2: Igen.
1: Mind a ketten. A zenekar is, meg te is természetesen. Hol van ez konkrétan?
2: Surfcamping, Harcsa utca 2, Gárdony. Ez, hát ugye most azért nagyon, ez az időjárás, ez nem nagyon kedvez nekünk, tehát Gárdonyban az a jó, hogy még a Velencei tó többi részén iszap van, és ugye most kevés víz van benn, és ott gyakorlatilag az iszapon kell átmenni ahhoz, hogy vizet találja. Gárdonyban szerencsére egy ilyen homokos rész van, tehát most arra kialakult egy ilyen mesterséges tengerpart, így, hogy a vízszint visszament.
1: De ez a tóparton van, ez a kemp?
2: Igen, igen, ez közvetlenül a tóparton.
1: Mert azon gondolkodtam, hogy hol lehet ez a...
2: Ez közvetlenül a tóparton.
1: Aha. Jó, idilli környezetben.
2: Ja, persze, nagyon jó fényképek készültek tavaly is, tehát az a vize, hogy mikor megy le a nap, és közben a háttérben meg játszik a zenekar, ez egyébként a fellépőknek is nagyon tetszett.
1: Hát azt elhiszem, hogy annak idején, ugye, amíg volt a turbókféle Agárdi popstrand, annak tényleg volt romantikát, most már régóta nincs.
2: Hát régóta nincs, és régóta vitás dolog ez ott a városban, tehát nem tudnak megegyezni a turbók az önkormányzattal, hogy most ebből nem akarok állást foglalni.
1: De én csak a feelinget próbálom de magyarázni.
2: Mindegyik a saját szövegét mondja, és a színpad meg szétrohad, meg a terület meg nem került vissza az önkormányzathoz.
1: Igen, az egy külön műsort megérdemelne, egy szomorú történet. A tiétek
2: de ez viszont... leszögezhetjük, szinte egyetértünk, hogy kár érte.
1: Abszolút kár, de milyen jó, hogy ti csináltok mást, és ha nem is ugyanaz, de mégiscsak azért a feeling az hasonlát ott a tóparton.
2: Igen, egyébként magát a helyszínt azt az Eddától nyújtuk.
1: Tehát én megláttam,
2: hogy az Edda ott tartja a táborát, és akkor bezsalóztam a kempingbe. Hogy...
1: Akkor ez az, jó? Akkor most már még jobban betudom.
2: És megkerestem a kemping tulajt, hogy szevasz, Vertike, hogy van ez. És akkor azóta már barátok is vagyunk, együtt voltunk például most Bakrainbe. Tehát nagyon jó ismeretségeket is lehet kötni a rock által. Egyébként szeretek ismerkedni emberekkel.
1: És a rockot még mindig sokan szeretik?
2: Hát a baj az, hogy fogy a korosztály. Tehát a rockot sokan szeretik nyilván, mert mondjuk vannak fiatalabb rock együttesek, AVS depresszióérnek, de nyilván nekik ők nem küzdenek azokkal a problémákkal, mint mi, hogy nekem például meg kell fontolnom, hogy milyen helyre viszem a zenekart. Tehát olyan kell néznem, hogy lehetőleg legyen ülőhely is, mert a Facebookon nem értem, hogy 54 év a zenekarnak az átlag korhatára. Aha. És az aréna koncertünk, azért is volt olyan sikeres, mert körülbelül fele részbe tudtak a lelátóra és a küzdőtérre menni emberek. És így sokkal több jött el, mint mondjuk egy klubuliba, ahova nem arra kíváncsi, ezek az emberek már nem arra kíváncsiak, hogy valaki kétszer rálépjen egy perc alatt a lábára és ráöntse a sörét.
1: Világos. Egyébként azt a Lórinak elmondtam, amikor itt volt, hogy én ott voltam ezen az Aréna koncerten, nekem szerintem ez volt az első P-Mobil koncertem, és tehát elég későn fedeztem fel magamnak a diszkográfiát.
2: ez
1: a lényeg, hogy felfedeztem, és azóta meg mindent tudok, az új dalokat is, az újkori lemezeket, mert annyira magával ragadott egyébként a hangulat, meg az egész, hogy nagyon tetszett.
2: Én azon szoktam csodálkozni, mikor olyanok, akik nem hallhatták a P-Mobilt fénykorában, 18-20 évesek is néha, nyilván nem azokból van a legtöbb, mert előbb már elárultam, mennyi az átlag korhatár, írnak és érdeklődnek, és amikor lenézek onnan, a menedzser ott bujkál a színpad mellett, és nézi a közönséget, hogy ezek a fiatalok nem az, hogy a dalnak a refrényét éneklik, hanem a szövegét éneklik a zenekarra. Aha. És ez így nem tudod, hogy honnan jön. Hát ennek már az apja is fiatal volt.
1: Igen.
2: És ez a őrzés.
1: De aztán persze, várj, most egy picit korrigálok, mert ezt a faj, a Baranyi Laci, ugye? Ő az énekes.
2: Igen, Baranyi Laci.
1: Tehát, hogy a Laci féle felállást nem láttam még koncertem, nyilván akkor még a Tunyóval láttam. A mobilt egyébként. De hogy tartottam attól, hogy nem tudja ez a fajta formáció, meg nekem mit tudom, a Rudán korszakban is már voltak fenntartásaim, hogy ez nem ugyanaz, de hogy itt meg nem volt. Ez a durva, hogy és ott beszélgettem, ilyen díszes társaságban ott ültünk, és mindenki azt mondta, hogy nem hiányzik.
2: Nem, a Lacikának hatalmas hangterjedelme van, és nagyon képzett énekes, tehát nem ugyanaz a hangfekvés, mint a Tunyó, ezt néha, hát ugye én moderálom a Facebook oldalt, tehát régebben még elkezdtem embereknek magyarázni, most megfogom a Radírt és kitörlöm, tehát már nem kezdek el magyarázni. Magyarország egyik legjobban képzett és legjobb hangú zenésze, és mégis néha magyarázkodni kell, hogy nem lehet ugyanúgy énekelni olyan embernek, akinek nem pont ugyanaz a hangfekvése, tehát ha
1: hát meg nem is kell.
2: Megszakad, akkor se lehet, mert hogy mások az adottságait.
1: Meg nem is kell elvárni szerintem.
2: Ne, ez olyan, mint egy 160-as ember akarna kosárlabdás
1: lenni. Abszolút. Te mobilos voltál régen?
2: Én mobilos is voltam, tehát én mindenevő vagyok különben, tehát ezt most meg sem mondom itt a rádióban, hogy miket hallgatok hazafele koncertről, amikor a Marshall hangjával már tele van a fülem, de mondjuk elaludni zsám, és egy zsárra haszok-e, meg ilyenek, de persze nagy mobilos, tehát fejből nyomtam én is a számokat. De annyira nem, hogy mondjuk a tavaly előtti volt az, nem a tavalyi koncerten rosszul lett a dobos az 5. szám után, és akkor így mutogat rá a Lórán, mert is jártam dobolni, meg tanultam dobolni, meg bevégzett, akkor, hogy gyere ma. Hát de én nem tudom a számokat, nem tudom eldobolni, viszont ott volt a zenekarunk dobosa, nekem vidéken van egy ilyen hobbi zenekarom Dombováron, és ott volt a zenekarunk dobosa, És én meg tudtam, hogy őt, ha éjjel kettőkor, ő annyira mobilos volt, hogy ha éjjel kettőkor felkeltek, akkor is tudja, hogy hol vannak a kiállások, mikor jön vissza a zenekar másodperc töredékére pontosan, és akkor még ő ment, és akkor megmentette a zenekart, és közben meg a dobos is jobban lett.
1: Jó
2: némi cukortól.
1: Mindenre.
2: Nagy szerencsénk mindenre volt, hogy ott volt ez a dobos barátom, és abban is nagy szerencsénk volt, hogy aznap este pont nem ivott, mert már nem tudott. És akkor így be tudott állni.
1: És a dobos?
2: Hát a dobos az utána jobban lett,
1: oké.
2: Kellett neki ilyen cukros valamiket adni.
1: Világos.
2: Sokadik nap volt.
1: Mennyire éli fénykorát most a P-mobil?
2: Hát gyakorlatilag...
1: Nekem az Aréna koncert abszolút, vagy engem meggyőzött.
2: Gyakorlatilag nem tudunk panaszkodni. Azt mindig azt szoktam mondani, mert azért vannak elégedetlenek, akik így mindig ahhoz mérik, hogy mit csinál egy halott pénz, meg egy azarai, meg egy gyerekek. A 20 éveseknek 20 éves sztárok kellenek, nem ti kelletek. Ti azt a réteget kell maximálisan kiszolgálni és szeretni, akik mi vagyunk. És ez a réteg, ez foly. Egy másik felé nem tud elmenni koncertre, tehát ahhoz képest kifejezetten jó helyzetben van a P-mobil. És ahhoz képest, hogy az idén nyáron miket hallok zenekaroktól, hogy a nézőszámok hogy
1: mennyire
2: csökkentek.
1: Mennyire, meg hát fellépések sincsenek, nem csak, hogy csökkennek, még fellépés sincs egy csomó.
2: Azt mondjuk, ezzel mi is küzdöttünk, csak én ezt áthidaltam saját szervezésű bulika, hogy kibéreltem helyeket, és akkor ott megcsinálunk néhány nyári bulit.
1: Mert ugye a dinoszauruszok is hozzá tartozik.
2: Igen.
1: Csak hogy tudják a hallgatók, itt a dinoszauruszok, ugye ezek azok a zenekarok, akik végső soron kötődtek egymáshoz. P-mobil?
2: Igen, P-mobil, P-box, dinamit. Ezzel még most, mint a június 27-én megyünk Pécsre.
1: Mert hogy itt Pesten már bizonyította.
2: Pesten már volt, igen, de egyébként majd lesz, csak azt most nem árulom el még, de majd lesz még. Nem biztos, hogy ugyanez a három, de hogy lesz még egy dinoszauruszok éjszakája
1: az
2: kettő.
1: Biztos.
2: Az biztos.
1: Okay.
2: És a Pécsen pedig még a most a hóvő június végén lesz a Káptalan kertben egy ilyen hármas.
1: Na, de előtte meg még itt van a tábor.
2: De előtte még itt van a tábor, igen, ahol szintén láthatók ugyanezek a zenekarok is egyébként, meg még más érdekességek.
1: Tehát ott lesz mindenki a dinoszauruszok
2: közül? Igen, például kitaláltam és megfűztem a Jankai Bélát, hogy erre az alkalomra álljon össze a prognózis, a régi prognózis.
1: Komolyan?
2: És akkor azon kívül még...
1: A Cirmos Kormos, meg mindenki ott
2: Cirmos Kormos is, igen. Azt mondom, hogy a dobost már nem tudott, és akkor azt csere, de a többiek ott lesznek.
1: Az alaptagok ezek szerint megvannak.
2: Lesznek. Lesz korális, és még sok ilyen feltörekvő banda a három és fél napban.
1: Az a korál, akik most az arénában is voltak?
2: Igen.
1: Tehát ők mind ott lesznek a táborban veletek.
2: Igen.
1: Hát akkor ez egy rock fesztivál, tényleg.
2: Hát gyakorlatilag olyan, mint egy Gárdalban. Fesztivál, csak mondom, itt van egy házigazda, aki uh-huh. nevét adta ez az egészet, és ott jól érzi magát 4 napig.
1: Na, de akkor P-mobil koncert csak egy van végül?
2: P-mobil koncert egy van, hát nyilván az a szombati fő, az a szombati fő attrakció. De itt sok zenekar, tehát az addig is játszik P-mobilt, mert ugye mindig vannak ilyen, minden városban van egy zenekar, vagy kettő, aki P-mobilt játszik, Dinamitot, Piramist és hasonlókat, és akkor ezeket így néha meg szoktunk hívni egyet-egyet, hogy lehetőséget kapjanak. Tehát a Loránt erre abszolút nem féltékeny, mindig be szoktam mondani, hogy 400 jegyek, zenekar játsza a P-mobil számait a Kárpát-medencébe, persze nem csak Magyarország, hanem ugye Erdélytől a felvidékig beleértve. És tényleg, ha elmész, minden városban van egy zenekar, aki P-mobil számokat játszik és hasonlókat.
1: És fura, hogy ez nem zavarja a Lórit.
2: De ez abszolút nem, hát nem konkurenciát nyilván, aki az eredeti P-mobilt akar,
1: az
2: fogja
1: megnézi.
2: Megrendelni, persze. Sőt, csináltunk egyik évben egy P-mobil játszó versenyt is, amit meg is hirdettünk a Facebookon, és rengeteg zenekar jelentkezett, és azoknak ugye azt hiszem, hogy az első három kapott fellépési lehetőséget a táborba.
1: Aha. Na, azért ez egy jó tábor lehet, ahogy most hallgatlak, kedvet csinálsz még nekem is.
2: Na, gyere le nyugodtan. Tavaly előtt itt kihagytam el, akkor volt az autóbaleset, azt én szerveztem, de úgyhogy intenzíven feküdtem közben csövekkel a számba.
1: És ez akkor telefont sem használtál.
2: Ja, nem tudtam, és semmit nem tudtam. Semmit. Bejött a akkori barátnőm, aki már azóta szerencsére a feleségem, és A4-es lapokra diktáltam le neki, hogy kell egy fesztivált szervezni.
1: Komolyan,
2: és annyira jól sikerült neki, hogy a fesztivál után mondtam, hogy ki vagyok rúgva, és felveszi az Ágit. Mert ha neki azt mondja, hogy 4 óra, akkor 4 óra, akkor ott van. Aha. te mikor jössz meg? A másnap körülbelül, aha, de sokkal precízebb, mint
1: de
2: én.
1: De mégis megy minden.
2: Persze, hát minden megy, minden, csak nem biztos, hogy pont 16:00-kor, tehát aha, azért a Lóránt az elég katonás ebbe, aha, én pedig...
1: Jó, hát fenntartja, hát az hány éve ez a zenekar.
2: Művészileg fogom fel a dolgot, okay, körülbelül 4 óra.
1: De csak elvagytok.
2: Persze.
1: No, ahogy most így hallgatok, kulisszatitkokat árulj el, kérlek. Tehát, hogy oké, okay, egyszer van a mobil ugye ezen a táborban, de például itt más a track, vagy a setlist. Tehát a műsor az, persze, más szokott lenni?
2: Általában mindenhol más. Tehát most például...
1: Ja, hogy nem egy állandó programmal mentek?
2: Nem, ez így bulinként változik, mert minden, azt szeretnénk, hogyha nem mindenhol ugyanazt. Tehát van egy kemény maga P-mobilnak, akik gyakorlatilag végig követik az országba, nagyjából bárhova uh-huh megy, és az velük szemben egy ilyen kicseszés lenne, hogyha is mindenhol ugyanazt a 15 számot hallanák. Tehát vannak turnészámok, aminek így megvan adva, hogy most akkor ebbe az évben, de mindig teszünk kivételeket, vannak ilyen kivételes bulik. Most például, ami volt Budapesten, ott egy kívánságkoncert volt, és a nézők dönthették el, hogy mit játszon a zenekar. De ilyen már volt régebben is egyébként, és így, tehát mindig valamelyik, vannak alapvetések, ugye, aha, hogyha nem játszod a 2 forintos dalt, repülnek a kövek. Arra tehát vannak ilyenek, de azt a maradék 10-et, azt mindig variálja Lóránt.
1: Uh-huh. Nekem nagyon tetszett az Alinában maga a dallista is, vagy igen, ahogy jöttek egymás után a dalok, az egy jó szerkesztés volt.
2: Nagyon jó. Én egy kicsit féltem, hogy valaki mentőt kell hívni, ez egy 3 órás koncertet.
1: Ez tényleg hosszú volt, de bírták.
2: Bírták, meg még utána az after partit is.
1: Igen, még ott is ott voltam ráadásul.
2: Kiváló diszkós volt egyébként. Ott
1: igen, te voltál az. No, tehát hogy ez a rock élet neked ilyen szempontból, ez bejött akkor ezek szerint?
2: Persze, szeretem csinálni. Kórházban megfogadtam, amikor ugye...
1: Az újjászületésednél.
2: Az újjászületésemnél, hogy kész, végeztem, ezért mindenkit leadok, mert az egész balesetem a rohanó életmódomnak volt köszönhető, hogy mit a reggel még remegyek Sümegre az építkezésemet megnézni, aztán visszajövök, elviszem anyámat Velencére, aki kiderül, hogy itt hagyta a netet, és nem tudja a sorozatokat nézni, de közben a nejem meg már indulna a gép Madridba.
1: Ja, ez a szokásos őrület.
2: És akkor itt volt a baleset, és ott megfogadtam, hogy ezzel végeztem, nem fogok 60 dolgot csinálni, de hát már erre állt a rend, és újra 24 órából 24
1: de van. De milyen az élet? Látod, hogy akkor rohantál, hogy elintéz dolgokat, de hogy végül is nem lettek elintézve ezek szerint, mert hát csak közben jött egy baleset. Na, de hogy az élet azok nélkül is ment tovább. Az el nem intézett dolgok nélkül. Igen.
2: Hát nehezen, de már ugye, tehát amikor megvolt az életmentő, mit tettem, amikor már második napom a
1: nem erre gondolok, a mit tudom én, a net, vagy a nem tudom éppen, mi lenne, hogy elintéz azok közül, amiket akartál, de még a mobiltábor is meg lett tartva.
2: Igen.
1: Hát
2: és még sikeres is volt, igen. Tehát az, hogy azt úgy meg lehetett találni, tehát azt ilyen barátoknak a segítségével, tehát nagyon sok olyan barátom van, akik önzetlenül jönnek le segíteni, színpadmesterkedik az egyik, aha, a másik a kerítés segít rakni.
1: De bárki jöhet a táborba, ugye?
2: Persze.
1: Pmobil.hu, ott vannak a részletek?
2: Hát inkább a Facebook oldalunkon találja meg, a Pmobil Official Facebook oldalon.
1: Oké, ott.
2: Tehát ott részletesen le vannak írva a fellépők is, uh-huh, napra bontva minden, úgyhogy a legtöbb információ.
1: Tele van a kemping ilyenkor, ezt úgy képzeljük?
2: Azt tele van. Hát körülbelül 5-600 ember szokott lenni,
1: hát
2: egy
1: az
2: nap.
1: Nagyon,
2: de én nem is akarok többet. Szűcs Misivel szoktuk beszélgetni, mindig a Barba Negra tulajával, uh-huh, mindig kérdezik, hogy nem is vágysz nagyobbra, meg nem, Misi. Én azokat a fesztiválokat szeretem, ahol én sem megőrülök, hanem tudok szórakozni, én is, és a barátaimmal elfröccsözgetünk mi is. Ezeket szeretem, tehát az, hogy én egy rockmaraton szintű fesztiválon rohangáljak reggelt estig, és tépen, nem tudom elképzelni. Na. Az arénát is úgy csináltam meg, hogy mikor ugye adott volt a feladat, na hát egyedül elkezdem szervezni, egyrészt nincsenek meg hozzá a marketing eszközeim, 2, ha megvannak is, akkor egy bejáratott cég sokkal olcsóbban kap óriás plakátot, mint én, és akkor szóltam a Broadway-e Zolikájéknak, és ők kiválóan megcsinálták a feladatot, tehát nagyon örültem végül, hogy őket választottam.
1: Na, gurul itt minden. Akkor most már csak azt áruld el a végén, hogy van kedvenc mobil dalod?
2: És gondolom, hát van, de sosem játsszák sajnos.
1: Na, melyik az?
2: Nekem a Play Krisztus, de ez úgy kell belül ki évente, 2-3 évente egyszer eljátszák.
1: És az újkori?
2: Az újkoriakból a csoda történt.
1: Na, ugyanez nekem is. Megszülettél, te meg újjászülettél.
2: Én meg újjászülettem, igen.
1: Akkor ez a himnusz. Ez a himnusz. Örültem neked most is. Úgyhogy a múltkor is mondtam, hogy azon a rendezvényen, amivel kapcsolatban beszélgettünk, sok csillogó szempárt, hát most itt még inkább.
2: De remélem, akkor találkozunk Gárdonyban.
1: Biztos vagyok benne, úgyhogy örültem.
2: Köszönöm a meghívást, szevasztok.
1: Kedves hallgatóink, hát akkor mindenki Gárdonyba.
2: Szevasztok.
1: Megyünk tovább, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Bőti Attilát, írót, költőt, aki a NENESZ Nevelő Közösségek Nemzetközi Szövetsége a magyar gyermekekért mentora is egyben, hát jó, hogy itt vagy.
2: Üdvözöllek, sziasztok!
1: Ráadásul nem is olyan közelről, Debrecenből utaztál az interjúért, úgyhogy ezt külön köszönöm neked, mert hoztál egy könyvet. Egy olyan könyvet, amiről tulajdonképpen mikor beszéltünk mi utoljára? Itt ebben a műsorban másfél vagy két éve?
2: Azt hiszem pontosan egy éve beszéltünk arról.
1: És már egy év alatt meg is valósult.
2: Igen,
1: létrejött. Hú, és mennyi minden történt.
2: Abszolút.
1: Egy év alatt. No, hát mutasd kérlek a könyvet. Ez egy nagyon fontos misszió része, ezt el kell mondani. Sorsaink ereje. A gyermekvédelmi ellátás fiataljainak antológiája. És bár te Debrecenből érkeztél, a téma az természetesen Budapestet is nagyon-nagyon érinti, hiszen a NENESZ az mindenhol ott van. Természetesen a fővárosban is. És amivel, akikkel te foglalkozol, szintén univerzálisak ilyen szempontból, minden a fővároshoz is köthető, no meg persze hozzátok is, Debrecenhez is. A Sorsaink ereje, ez a könyv, mondhatom, hogy ez egy válogatás?
2: Igen, abszolút, igen.
1: Sorsok
2: igen.
1: Válogatása?
2: Igen, igen.
1: Na, mesélj róla.
2: Figyelj, hol is kezdjem? Már rögtön az elején.
1: Az elején.
2: Mi a mentorprogramnak, a Nevelőközösségek Nemzetközi Szövetségében a mentorprogramnak az a célja, hogy a tehetséget tudjuk csillogtatni. Azt ugye el kell mondani, hogy ezek a gyerekek, akik például nevelőszülőknél élnek, vagy gyermekotthonokban élnek, nagyon fontos az, hogy lekössük őket. A tehetségüket valamiképpen meg tudják mutatni, ne más felé menjenek a gondolatok, hanem meg tudják a tehetségüket csillogtatni, megmutatni, az, hogy ők igenis érdemesek arra, hogy megmutassák magukat, arra érdemesek, hogy a tehetségüket tudjuk gondozni, azért, hogy minél szebb, minél jobb verseket tudjanak megírni, uh-huh. De hát ugye nekem ebben az a szerepem, hogy ez minél jobb legyen, minél szuperebb legyen, minél változatosabb legyen.
1: Te finom hangolod az
2: abszolút,
1: ő
2: abszolút.
1: Kvalitásaikat.
2: Igen, igen. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy én nem írom át a verset, nem is írhatnám át a verseket, amiket ez a kötet tartalmaz, hiszen akkor egy olyan értéket vennénk el a versektől, amik az én szájízemnek jó. Uh-huh. Tehát én tulajdonképpen felhívom figyelmet nagyon sok dologra. Egyes sorokkal, rímekkel kapcsolatosan, hogy legyen meg a ritmika, hogyha olyan rímesebb vers, a szabad vers, akkor megint másra kell figyelni. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, én nagyon-nagyon élvezem, amit csinálok a NENESZ-ben, a NENESZ-szel együtt, de hát a mentorprogram nem csak erről szól.
1: Még sok mindenről, mennyien szerepelnek ebben?

0: Ebben 8 gyereknek van 52 verse. Somogy megyétől Budapesten át, Debrecenig, Szabolcs megye.
1: Széles.
0: Nagyon-nagyon széles.
1: Paletta.
0: Igen, igen, igen.
1: Na, van egy játékunk Attila ebben a műsorban, mégpedig az, hogyha bárki nekem könyvet hoz ide,
0: igen,
1: akkor ugye itt van a kezemben, és kinyitom valahol. Kíváncsi leszek, hogy hol nyílik ki, kinek a versénél. Fel vagy készülve? Tehát tudod, hogy melyik vers kihez tartozik?
0: Szerint igen.
1: Na jó, ki
0: nézzük meg.
1: 52. oldalon nyílt ki Angyalom.
0: Angyalom, ez Harkály Jessica.
1: És tényleg, és igen, tényleg. El is tudod mondani?
0: Nem.
1: Úgy kezdődik, hogy van egy érzés, mely felemészti lelkemet. Egyedül vagyok, bár egy világ van mellettem. Szívemben hagy maga után vérző sebeket, testem belefáradt, s temetne csendesen. Na például Jessica mennyi idős?
0: Jessica, ő 15 éves.
1: És már 15 évesen ilyen sorok.
0: Igen.
1: Születnek belőle.
0: Igen.
1: Nagyon szép. Ilyeneket tartalmaz egyébként, javarészt ez a kötet? Hasonló?
0: Mély érzéseket tartalmaz. Azt kell, hogy mondjam, nagyon sok olyan kimondatlan dolgot tapasztalok a kötetben. Illetve amikor az egész szerkesztésbe belekezdtem, hogy ezt látni kell.
1: És egyszerűbb leírniuk, mint elmondani?
0: Azért egyszerűbb, mert nem is... Van, aki nem is közlékeny, tudod, és nem tudja azt elmondani, hogy mi bántja. Persze lehet azért nagyjából sejteni, hogy milyen érzéseken mehetnek keresztül, főleg a gyermek otthonban lakók. De én mindig azt mondom, hogy ebből csináljunk, fordítsuk visszájára. Csináljunk ebből valamit. Az érzéseket írjuk le, mind a mellett, hogy megéltük, és úgy fordítsuk a visszájára, hogy ebből talán lehet valami. De nem csak költészet terén, hanem egy olyan szociálisabb tevékenységet, ha végeznek, amihez lélekkel.
1: Na, de a lélek az például finomítható? Irányítható a te mentorálásod által?
0: Igen, jól mondtad, hogy mentorálható, igen. Irányítható, az kicsit ilyen.
1: Igen.
0: Mentorálható, abszolút. Mert azt veszem észre, hogy bennük megvan már valami, amit csiszolni kell. A drága követ, mint a gyémántot, tudod, csiszolni kell. Hogy egy jobb rímképlet legyen. Természetesen a helyesírásra is mindig elmondom, hogy nagyon figyeljenek a helyesírásra, mert nem lesz hiteles a költő. Tehát egy jó rímet, egy jó metaforát, egy megszemélyesítés bármilyen költői képről, ha beszélünk, lehet és kell is, mert tehetségesek, érdemesek arra, hogy szerepelhessenek, hogy bemutassák magukat. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez a küldetés ez minél tovább és minél több emberhez eljusson.
1: Írod az ajánlóban a könyv hátoldalán, hogy tudomásod szerint ilyen verses kötet, verses gyermekvédelmi antológia még nem jelent meg.
0: Amikor mi ezt először Magyarországon kinyomtattuk 2025. szeptemberében, akkor már terve volt egy másik, és képzeld el azt, hogy azóta egyre több ilyen gyermekotthon, illetve nevelőközösség tűzte ki azt célul, nem tudom, hogy ennek a mintájára,
1: legyen nekik is,
0: de hogy minél több gyereknek meg tudják a tehetségüket mutatni. Ezzel kapcsolatosan június 16-án lesz egy nagyon szuper kis könyvbemutatónk Szegeden, ennek a testvérével, ha elmondhatom.
1: Hogyne.
0: Biztosan elmondhatom, megengedik, hogy elmondjam, és ott szintén egy másik kötet létrejött, és azzal lesz egy közös könyvbemutatónk Szegeden.
1: Ilyenkor azt mondta, 8 költő, fiatal költő versét tartalmazza ez a könyv. Mennyire volt nehéz dolgot, tehát őket, 8-ukat kiválasztani, az ő versüket beválogatni? Vannak ebből sértődések, hogy akik kimaradtak?
0: Olyan nincs, hogy valaki kimarad. Olyan volt, hogy visszamondják.
1: Tényleg?
0: Hogy nem hiányzik nekik az, hogy például, ha eljönnek egy rádióműsorba, egy televíziós műsorba, nem szeretnének kamera előtt állni, nem szeretnének szerepelni, egyáltalán nem. Azt mondták, hogy ők maguknak szeretnék.
1: Ez egy egyéni döntés.
0: Egyéni döntés volt, de én azt mondtam nekik, hogyha bármikor meggondolják magukat, vagy arra érdemesnek tartják, hogy ezeket a sorokat egy ilyen kötetbe le tudják írni, akkor bármikor jelentkezhetnek, nincs kitétel, nincs semmi, mert hogyha komolyabban akarnak ezzel foglalkozni, akkor úgyis belőlük kivódik a tudás.
1: Abszolút.
0: Úgyhogy mindenki csak bátorítani tudnék arra, hogyha esetleg

0: cél, benne valamiféle ambíció, akkor nagyon-nagyon nyugodtan vegye fel a Nenesszel a kapcsolatot, nenesz.hu, és ott mindent el tud olvasni.
1: Meg érintettek téged ezek a sorok?
0: Abszolút, ugye én amikor novemberben ezt kiadtuk, én már július, augusztusban én már ezzel elkezdtem foglalkozni a szerkesztéssel, mindennel, a címmel, kitalálással, borítóval, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, előttem volt az a 52 vers, az a nyers anyag, és nem Jézusom, ez nagyon durva, és akkor, hogy úgy válogassuk össze, úgy tegyük össze, hogy különböző témákról nagyjából helyek közel, hogy hol beszélünk.
1: Íve a dinamikája nem
0: mindegy. Igen, igen. Meg ugye ehhez nagyon sok történet kapcsolódik, ami egyéni. És nagyon sok mindent megéltek a gyerekek, amik nyilván ez egy, mint egy orvos páciens kapcsolatnak írnám le, nagyon sok mindent tudok róluk, nagyon sok mindent hallottam, amiken keresztül kellett menniük, és ez annak a szintiszta lenyomata, amiken keresztül mentek.
1: Aha, tehát ez valahol olyan, mint egy napló?
0: Tulajdonképpen igen, mert ez egy nagyon szuper öngyógyítási folyamatnak is.
1: Aha, tehát egy terápia.
0: Igen, terápiának is mondható, abszolút.
1: Nagyon jó a címe is, Sorsaink.
0: Igen, ereje. Igen. Mert volt egy pár ötlet, és akkor gondolkodtunk, hogy hogy is legyen. Nagyon, kitaláltuk egy nagyon szuper címet, de az már foglalt volt. Tehát volt már régebben egy ilyen kötet kiadva, aminek más volt a címe. Na akkor agyaljunk. Aha. És akkor egyszer csak így kiugrott a kis fejecskémből, hogy
1: na, de mi?
0: Sor és sors, és hogy a gyermekvédelemhez teljesen kapcsolódhat.
1: De
0: és
1: milyen jó lett. Tudsz te tőlük tanulni folyamatosan?
0: Ez nagyon szuper kérdés. Nagyon, nagyon, nagyon. Szociálisan, mivel én is egy nagyon érzékeny ember vagyok, én, ha nem tanulnék mástól, alapvetően nem csak a gyerekektől, hanem mástól, akkor szerintem nem is tudnék így alkotni, mint ahogy alkotok. Mert bele kell látni az emberbe. Meg kell azt tapasztalni, hogy ő mit tapasztalt, meg nagyon érdekes ez. És akkor kicsit elmélyülsz magadba, hogy hú, hát neki miket kellett már megélni. Akkor én, hogyha ezt megéltem volna, nekem teljesen más lett volna az egész, és ez egy olyan furcsa élettapasztalat, egy olyan furcsa kör, ami belekerül az ember.
1: És de hát ez, ti egymásra vagytok hatással.
0: Igen,
1: mert
0: ezt mondhatjuk.
1: Most, aki követi a te oldaladat, az talán még tudhatja is, hogy neked azért nagyon sok mindent kellett most átélned
0: az elmúlt
1: időszakban. Abszolút. Tehát akinek ilyen ereje van, mint neked, aki egy nem akármilyen helyzetből álltál föl, ott azért neked is kell nekik erőt adni. És tudsz is, miből adni.
0: Igen, igen. Na és nagyon sokáig én ezt nem is mondtam egyébként. Nekik nem tudták ezt. Úgy dolgoztunk együtt, hogy abszolút nem tudták, hogy én nagyon régóta kórházban voltam. Nem engedtem meg, hogy még egy ilyen érzés őket bármifelé elterelje.
1: Hogy van nekik elég bajuk?
0: Hát nem mindig, de magukban hordoznak néha egy tehert, amit vagy úgy veznek fel, hogy nem kellene, hogy cipeljék, de cipelik ezt a terhet. De én nem akartam, hogy ezt még felvegyék azt, hogy én még a kórházban vagyok. Nagyon-nagyon kórházban voltam nagyon sokáig, így nem is mondtam el nekik abszolút. Csak majd utána, amikor kikerültem a...
1: Na hát ez meg a te emberi nagyságodat jelzi. Amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, én mondtam, hogy azért gyere egyedül, és ne hozz senkit közülük, hogy ne legyen sértődés abból, hiszen most a 8-ból bárki jöhetett volna, de szerintem az nem jól veszi ki magát, de én most innen csókoltatok és üdvözlök mindenkit.
0: Üdvözlök
1: a
0: őket.
1: Neveiket mindenféleképpen szeretném, hogy elhangozzanak, úgyhogy most felolvasom. Szilágyi Ágnes, mint szerző, Gyertyák Jászmin, Ladányi Csillag, Barna Vanda, Harkály Jessica Melinda, Weiger Illés, Sőreg Rihárd és Szabó Gréta Xenia. Tehát van, ők így együtt az alkotói ennek a könyvnek, a te adhatós mentoráláshoddal, segítségeddel. Neked, vagy nekik milyen érzés volt, amikor megkaptátok a könyvet, a kész könyvet a nyomdából?
0: Ez jó sztori, mert egyszerűen el se hitték, hogy nyomtatott formában az ő saját versük megjelenhet valahol. És nagyon-nagyon boldogok voltak. Olyan önbizalmat adott nekik. Egy olyan közösségben érezhették magukat, ahol eddig nem igazán. És volt, aki elsírta magát a színpadon, természetesen a könyvemutató alatt, felszabadultak olyan érzések, amik eddig nem tudtak. És nagyon-nagyon boldogok voltunk a Nenesben, Nenesszel, akik ott voltunk, hogy, hogy valamit adhattunk.
1: Igen.
0: És ez nagyon-nagyon szuper érzés, bárcsak még több olyan ember volna, aki így tud, az az érzés, amikor meglátom őket, hogy, hogy büszkék saját magukra. Tehát az leírhatatlan érzés.
1: És ők azóta ugyanúgy alkotnak?
0: Képzeld el, ennek a Sorsaink ereje című kötetnek most fog a testvére születni, még most vajúdás van, de ha minden jól megy, akkor novemberben idén ki tudjuk adni a Sorsaink ereje kis testvérén. Valószínűleg ugyanez lesz a címe, csak a második felvonás, nem tudjuk még. De ugyanúgy, hogy az előző kötetben, az elsőben, ugyanúgy a másodikban is szerepelni fog mindenki, aki az elsőben szerepel.
1: Komolyan?
0: Így van. Sokkal több verssel készülünk, sokkal színesebb palettával készülünk. Többen is csatlakoztak a csoporthoz. Az még kérdéses, hogy ők akarnak-e szerepelni, vagy hogy milyen formában szerepelnek majd a kötetben, de akik a Sorsaink ereje első kötetben szerepelnek, ők ugyanúgy megtaláltak lesznek a második részén is.
1: Mennyire tud a művészet ragadós lenni? Tehát az, hogy most ők alkotnak, ez megjelent egy könyvben, másoknak is képesek átadni az alkotás örömét?
0: Igen. Bizonyos gyermekotthonokban, vagy abban a baráti körben, ahol ők laknak, vagy a közösségekben, átragad, ahogy mondtad. Ők is elkezdenek írogatni, megkeresnek engem, hogy Attila bácsi, szerinted ez így jó-e? Hogy de lenne jó, természetesen alkossunk, csináljunk minél többen. És én úgy gondolom, hogy egyre többen vagyunk, de legyünk is, akik nyilván nem dolgozunk velük úgy olyan szinten, hogy akkor a kötetbe is beletegyük a verseiket, hanem számukra ez csak egy ilyen levezetés, ilyen feszültséglevezetés, egy feszültségoldás. Szóval, hogy csatlakoznak szép számmal szerencsére, de mi mindig nem vagyunk elegen.
1: Na, neked, ha már itt tartunk, mi a hivatásodnak a legszebb része? És most akkor a Nenesz Béli mentorkodásodat értem.
0: Ez egy jó kérdés, nem tudom, Andris, most megleptél.
1: Mert mit szeretsz a legjobban?
0: Bármit mondhatnék.
1: Tehát ez egy misszió a részedről?
0: Igen. És nem csak nekem, hanem a mentorprogramnak a többi, Szabados Ádámot jó néhányszor volt már itt a rádióban. Nálad.
1: Üdvözöljük.
0: Ő is nagyon elkötelezett, és ő is ugyanúgy a sporttal csinálja ezeket a tevékenységeket. De hogy én mit tudnék kiemelni?
1: Az egész kompletten?
0: Az egész, minden.
1: Egyébként a te írói, költői énedet ez befolyásolja, vagy formálja?
0: Képzeld el, én írtam egy ilyen sablonverset a gyerekeknek, hogy na, én ilyen érzéseket kérek tőletek. És akkor azt mondták a gyerekek, hogy Attila, hogy tudsz te így írni, amikor veled nem is történtek ilyen nevelő közösséges, vagy ilyen gyermekotthonos dolgok, hogy én hogy tudom ezeket az érzéseket így átadni a gyerekeknek. Hát mondom, én nem tudom, én csak gondolkozok sorokban, hogy titeket mi az, ami érhetett, meg a gondolatok, emlékek, amiket ti átadtatok nekem. Én azt felhasználtam a költészethez, hogy alkossak egy olyan verset, ami számukra egy ilyen útmutatás lehet. És képzeld el, az egyik versenyen második lettem ezzel a verssel.
1: De jó.
0: Szóval, hogy tudok meríteni az ő érzésükből, és azt fel tudom a költészetemben használni. És ez egy nagyon jó párosítás, én úgy gondolom.
1: De téged most mi az, ami igazán tölt?
0: Nagyon sok dolog van a Nenesben, ugye, hogy most csináljuk ezt az újabb kötetet. A saját kötetemhez, ami készül, szintén az új kötetem, ahhoz nagyon sok olyan vers hozzá tudott járulni, amivel én tudom színesíteni a költői palettámat. Tehát én azt gondolom, hogy ezek azok, amik fontosak.
1: Amikor te dolgozol velük, akkor egyébként vegyesen vannak fiúk, lányok?
0: Abszolút vegyesek.
1: De egyénileg, vagy csapatos csapatban szoktátok az alkotásokat átbeszélni?
0: Ez változó, de leginkább csoportos hívások vannak, egyéni hívások. Tehát, hogy amikor én nem tudok elmenni, például Somogy megyében nyilvánvalóan, vagy Pécsre elutazni.
1: Akkor lehet online is.
0: Videóbeszélgetések teljesen, persze, azok nagyon-nagyon segítenek ezekben a helyzetekben. Átbeszéljük a sorokat, átbeszéljük, hogy na, ezt nem így kellett volna megírni, egy picit gondolkozz még ezen a rímen, ezen a költői képen.
1: Létezik olyan, hogy bizonyos tájegységeken, mit tudom én, most uram, bocsánat, de tehetségesebbek?
0: Én ezt így nem tudnám
1: Nincsen, okay.
0: tagolni, nem, szerintem nem.
1: Tehát az, hogy Budapest, vidék, ez sem?
0: Igazából a budapestiekkel is foglalkozunk, de én ezt egyénfüggőnek tartanám.
1: Abszolút. Nem ahhoz, nem földrajzi.
0: Nem, se kor,
1: semmi.
0: Szerintem az egyéni rátermettség, azt gondolom.
1: Na mit kívánjak így a végén? Képzeld, hogy a végén vagyunk, jó társaságban repül az. Legyen sok sorsaink ereje?
0: Legyen, minél több, igen.
1: Hát
0: igen.
1: Meg minél több erőt adjon nektek, akkor van. Nagy baj nem lesz. Meg ahogy szoktam mondani, sok csillogó szempár. Nagyon köszönöm, hogy időt szántál ránk. Hogy
0: bármikor.
1: Ilyen messziről eljöttél, úgyhogy ezt azzal viszonozzuk, hogy hírt adunk erről a könyvről. A nenes.hu oldalon megtalálnak
0: minden? Nenes.hu és nenes.hu/mentorprogram, ott okay. Mindent el tudnak olvasni.
1: Ott a lényeget szívből ajánljuk mindenkinek. Bőti Attilával beszélgettem, akinek meg külön gratulálok az erejéhez, mert volt mihez, aki kíváncsi rá, az keresse az ő oldalát, meg majd a költeményeit, amiben gondolom ezek visszaköszönnek. Mondom,
0: igen, neked
1: át kellett tényleg, de le a kalappal az erődet, azt nagyon csodálom. Vigyázz magadra.
0: Köszönöm szépen.
1: Vigyázz magadra. Kedves hallgatóink, Attilától most elköszönök, önöktől még nem, mert jönnek a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Molnár Péternek és Bőti Attilának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt tegnap délután a közmédia adása. Automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Újabb 5000 ügyfél tesztelheti az új MOL Bubit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Leállt tegnap délután a közmédia adása. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az M1 átmenetileg leállította hírszolgáltatását. A képernyő fekete háttér és egy a közmédia átalakulásáról szóló üzenet jelent meg, csak úgy, mint a hiradó.hu oldalon. A Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió műsora szól. Az M1 estétől átmenetileg filmekkel, hírműsorok nélkül folytatta adását. A hírszolgáltatás az új hírigazgatóság felállításával fokozatosan tér vissza. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítása ellen tiltakoznak. Automatikusan megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást azok a családok, amelyeknél a gyermek jogosult a támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. Az érintettek közé tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élők. A tárca szerint az idén nagyjából 400 000 gyermek után járhat támogatás. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért aki jogosult lehet rá, annak érdemes a lakóhelye szerinti önkormányzatnál jelentkezni. A 2-es és a 24-es villamos mától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra építési munkálatok miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyi közlekednek, várhatóan augusztus 9-éig, a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL Bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy valós használat közben felhasználói visszajelzések alapján finomhangolhassa. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig kivetítőkön lehet majd követni. Egy hidegfront hatására felhősebben indul a nap, néhol kisebb esőzápor is előfordulhat, napközben felszakadozik a felhőzet és a napsütés kerül előtérbe, csapadék már nem valószínű, az északnyugati szél ugyanakkor erős lesz. Reggel 19, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, az önmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tucatnyian tüntettek az MTVA székháza előtt. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Kiderült, miért állt le a Szolnoki Kórház MR készüléke. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tucatnyi résztvevő jelent meg az MTVA fővárosi székháza elé tegnap estére meghirdetett tiltakozáson. A résztvevők a közmédia Kunigunda útján lévő épületének B portája előtt gyülekeztek, és tiltakoztak a közmédia leállása miatt. Az MTI-nek nyilatkozó résztvevők elmondták, hogy civil állampolgárok nem képviselnek semmilyen szervezetet. Az M1 adása és a hiradó.hu tegnap délután sötétült el, miután az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást, jelenleg átalakítás zajlik. Az M1-en régi magyar filmeket sugároznak tegnap este óta. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a testület elutasította Sára Botond főispán állítását, amely szerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna, így a kúria megerősítette annak jogszerűségét. Karácsony azt is kiemelte, hogy az országgyűlés megszüntette a Budapestnek szánt feltételekhez kötött hitelkonstrukciót. A főpolgármester úgy fogalmazott, ezzel lezárulhat a korábbi kormány Budapest ellenes politikájának időszaka. Hozzátette ugyanakkor, hogy a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez továbbra is megállapodásra van szükség a kormány és Budapest között. A szolnoki Hetényi Géza kórház MR készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de még az MR-képre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát, az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan jövő hét elején újra működhet. A Szolnoki Kórház az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil MR-készüléket is beüzemel, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Hosszabb távon az intézmény új MR-berendezést is kap majd. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
3: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeken, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, illetve környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült két állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
2: Napközben észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon és délen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. Sláger. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt tegnap délután a közmédia adása. Automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Újabb 5000 ügyfél tesztelheti az új MOL-bubit. Jó reggelt kívánok! Szendőfi Bori vagyok. Leállt tegnap délután a közmédia adása. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az M1 átmenetileg leállította hírszolgáltatását. A képernyő fekete háttér és egy a közmédia átalakulásáról szóló üzenet jelent meg, csak úgy, mint a hiradó.hu oldalon. A Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió műsora szól. Az M1 estétől átmenetileg filmekkel, hírműsorok nélkül folytatta adását. A hírszolgáltatás az új hírigazgatóság felállításával fokozatosan tér vissza. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítása ellen tiltakoznak. Automatikusan megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást azok a családok, amelyeknél a gyermek jogosult a támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. Az érintettek közé tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élők. A tárca szerint az idén nagyjából 400 000 gyermek után járhat támogatás. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért aki jogosult lehet rá, annak érdemes a lakóhelye szerinti önkormányzatnál jelentkezni. A 2-es és a 24-es villamos mától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra építési munkálatok miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekednek, várhatóan augusztus 9-éig, a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL Bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy valós használat közben felhasználói visszajelzések alapján finomhangolhassa. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig kivetítőkön lehet majd követni. Egy hidegfront hatására felhősebben indul a nap, néhol kisebb esőzápor is előfordulhat, napközben felszakadozik a felhőzet és a napsütés kerül előtérbe, csapadék már nem valószínű, az északnyugati szél ugyanakkor erős lesz. Reggel 19, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének. A legjavával is ez a kulturális élethez Czanik Balázs mindig hozzátesz. Jócskán. Már most évtizedek óta örülök neked, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Mint visszajáró vendég, de azért, hogy visszajáró vendég, mert annyi rendezvény kötődik a nevedhez, aktuálisan, folyamatosan, tehát minden évben jöhetnél legalább 25-ször.
2: Köszönöm, annyi, igen, egyébként nagyon sok munkánk van benne, de tényleg igyekszünk mindenkit megmozgatni, úgyhogy szerencsére rengeteg embert megmozgatunk minden évben.
1: És még évszakokhoz is kötődő.
2: Abszolút.
1: Az, amit csinálsz. Most, amivel kapcsolatban érkeztél.
2: Igen, ugye ez egy nyári strandfesztivál, ami menne egy strandrócsó.
1: De hagyományos.
2: Hagyományos, és most már több mint 15 éve űzzük ezt a strandos dolgot, és gyakorlatilag több mint 100 000 embert szoktunk megmozgatni ilyenkor országszerte 2 hónap alatt.
1: Nagyon szép szám ez is. Amiben persze, és ezt most a hallgatóknak mondom, Pest megye, Budapest és a vételkörzet is benne van, itt is lesztek.
2: Abszolút, gyakorlatilag ugye Ráckevén és a környéken abszolút leszünk, viszont tényleg az az egésznek a célja, hogy gyakorlatilag az egész országot körbe rócsózzuk és mindenkit mozgásra biztassunk, és azt veszük észre, hogy évről évre egyre nagyobb sikere van ennek a történetnek, mert gyakorlatilag vannak olyanok, akik a rendezvény hatására váltak edzővé, rengetegen váltottak.
1: Komolyan?
2: Igen, rengetegen váltottak életmódot, sőt van olyan edzőm is, aki a strand rócson ismerkedett meg velünk, és azóta már...
1: Ott van a csapatban?
2: Amint fellépő vendég is már ott volt nálunk. Úgyhogy azt gondolom, ezek elég szuper sikerszorik, illetve rengeteg fogyás, rengeteg átalakulás, rengeteg életmódváltás köthető ugye ehhez a rócsóhoz, úgyhogy gyakorlatilag eléri célját.
1: Azért ennek van egy külön lélektana, hogy valakit úgy be tudtok szippantani, vagy át kattin, ilyen mindig mondom neked, amikor jössz, hogy ez az átkattanás, erre várok én is most már évek óta, de hogy tényleg, hogy ez azért meg tud történni egy ilyen strandos találkozás alatt is. Ez egy találkozás veletek, ez egynapos, ugye, a rócsó?
2: Igen, igen, minden egyes állomáson egy napot vagyunk, és gyakorlatilag tényleg azt veszük észre, hogy működik ez a rendszer, és lehet, hogy annak is köszönhető, hogy általában a strandon az emberek viszonylag ráérnek, arra tudnak jönni nyugodtan beszélgetni, és kedvet csinálni nekik ahhoz, hogy tényleg életmódot váltsanak, és mi a nagy számok törvény alapján ugye rengeteg embert megmozgatunk, innentől kezdve ugye gondolom ennek köszönhető az, hogy mindig van egy sikersztori is a repertoárba, és azt gondolom, hogy ezért is megéri csinálni ezt az egészet.
1: Nem csak egy újszülöttnek, de egy új hallgatónak is minden információ új, ezért mondom most azoknak, akik még nem tudnák, hogy a Riz Levente sportcsarnokban te most már szintén évek óta ott vagy, heti 2 programmal.
2: Igen,
1: tehát minden, Budapesten veled folyamatosan lehet találkozni.
2: Abszolút, és egy teljesen ingyenes edzést tartunk minden héten.
1: De ez nyáron is van?
2: Nyáron is van.
1: Ez folyamatos?
2: Te igen.
1: Azt hittem, a rócsó ideje le leállsz.
2: Én is így gondoltam, de nem. És egyébként hétfőnként minden nap 6:30-kor van, és kb. Olyan 400-an vannak egy-egy edzésen. Úgyhogy ez elég
1: öröm hallani mindig.
2: Igen, és én még ebben a szuper melegben is, tehát gyakorlatilag...
1: A 42 fokba is elmentek?
2: Így van. És nagyon büszke vagyok a vendégeimre, mert tényleg folyamatosan járnak, és nem lankad az aktivitás. Ugyanakkor csütörtökönként pedig délelőtt egy szenior szépkorú edzést tartok, és képzeld el, hogy ők sem. És ők is ugyanúgy részt vesznek az edzéseken, és ők is 100-150-en vannak egy ilyen torna alkalmával. Úgyhogy őszintén, szóval nagyon büszke vagyok rájuk.
1: Hát én meg mindenkire, aki ott van veled, meg veletek, mert ezt, ha, mi ez, ha nem küldetés?
2: Abszolút, és ugye? Én azt gondolom, hogy én szerintem erre születtem, hogy gyakorlatilag mindenkit megmozgassak, és lehetőleg mindenkit rávegyek az életmódváltásra, és szerencsére a visszajelzések pedig mégis engem is erősítenek, úgymond, mert nekem ugye a lehető legjobb az, amikor egy pozitív visszacsatolást kapok, mert én meg ebből gyűjtöm az energiát.
1: Na akkor abba segíts most nekünk, kérlek, abban, akik mondjuk ezt otthon próbáljuk abszolválni, hogy amikor tényleg ilyen melegek vannak, érdemes, szabad? Egyáltalán mozogni? Most oké, a sportcsarnokban gondolom, az be van hűtve.
2: Igen, de azért ugye nekünk ott egész nap mennek sportfoglalkozások, és nyilván ugye nem tud annyira visszahűteni a hőfokot, hogy az teljes mértékben mondjuk egy...
1: Tehát ott is meleg van.
2: Ott is meleg van. Uh-huh. Ugyanakkor egy aerob tevékenységet végzünk, ami szintén ugye megemelheti ugye a testhőt, és ezáltal ugye még melegebbnek érzed magad, meg ugye nyilván izzadással történik egy ilyen dolog. De én azt javaslom mindenkinek, hogy tény és való, hogy ebben a nyári időszakban is célszerű ugye beiktatni ugye a test testmozgást, akár otthon is. Itt azért figyeljünk arra, hogy azért lehetőség szerint ne a legnagyobb melegbe tornázunk a szobában, hanem van rá lehetőség, hogy kicsit hűtsük be a szobát. Viszont erre is azért figyeljünk oda, hogy nehogy esetleg megfázunk, vagy bármi egyéb, tehát próbáljuk meg egy ilyen optimális hőfokot kialakítani. Illetve, hogy a szabadtéren edzünk, a szabadtéri edzést választjuk, akkor próbáljuk meg inkább egy kicsit a délelőtti, vagy pedig a naplemente környékére tenni az
1: edzést. Reggel vagy este?
2: Így van. Kivétel nyilván, hogyha az ember a strandon van, és ott a medencében tudja végezni mondjuk a gyakorlatokat, az abszolút kivitelezhető lehet.
1: Ezek bent vannak a medencében?
2: Igen, minden strandon a medencében, ugye kivétel ugye a Balaton, mert ott a Balaton vízében megy az edzés. Itt aki ki van téve a nagyobb terhelésnek, az ugye mindig az edző, mert az edzőnek ugye a medencén kívül kell tartózkodnia, pontosan azért is lehessen látni a gyakorlatokat, hogy hogyan kell kivitelezni. Úgyhogy általában itt a keményebb része az ez rával. Viszont ami meglepő és érdekes, hogy oké, hogy ezek ilyen különféle vízi edzések vagy vízi aerobikok, de rengetegen tornázzák úgy végig, hogy kijönnek oda a partra, és ott mozogják végig.
1: Tehát nem szégyellősebbek fürdőruhában?
2: Abszolút nem. És tényleg azt látom, hogy mindenki nagyon jó kedve, jó hangulattal végzi a gyakorlatokat, és ami még lényeges...
1: Bocsánat, szabad ne feled ide, túlsúlyjal is ment? Tehát, hogy odaállnak emberek fürdőruhában?
2: Abszolút, és ami még lényeges, hogy korra is nem való tekintet nélkül mindenki. Tehát egészen szuper. A fiataltól kezdve, a szenior, a szépkorú korosztályig mindenki.
1: Tehát ma már nincs ilyen szégyen.
2: Én azt gondolom, hogy nem is lehet, hogy jól is csináljuk magát a tevékenységet, mert tényleg mindenkivel így elfeledtetjük arra az időszakra az, hogy ki milyen formában van, mert nyilván ugye nem csak azok jönnek ezekre az edzésekre, akik a lehető legjobb top formájukban vannak, hanem gyakorlatilag mindenki, mert az életmódváltás azt gondolom, hogy mindenki számára egy fontos alapírja lehet, ha nem is a külalak miatt, hanem az egészség megőrzése szempontjából.
1: Te, aki már ennyi ideje csinálod, ugye nem 15 éve, a rócsók vannak, a stand rócsók, hogy minden évben találsz benne magadnak újabb és újabb örömöt, meg szépséget?
2: Őszintén szóval igen, és legfőképpen az, amikor a pozitív visszajelzéseket kapom a strandolóktól, főleg amikor csak azért jönnek le egy strandra, mert tudják, hogy mi ott leszünk, és követnek minket, van, aki egyébként egy ilyen szezon alatt több strandra is ellátogat hozzánk, illetve nyilván ugye a sikersztorik, azok is nagyon jól építenek, de mindig igyekszem valami újdonságot is becsempészni a rócsóba. Most például kitaláltam, hogy beteszünk egy, mert mindig teszek ilyen sportatékedőket, fekvőtámaszverseny, különféle ilyen sportatékedők, beiktatunk. Most például kitaláltam azt, hogy ilyen nagy polifomokat fogunk a medencékbe belerakni, és azon kell végigfutni majd a kedves résztvevőknek időre.
1: A medencén?
2: A medencén kell végigfutni. Egy olyas, mint egy polifom, úgy képzeld el, csak ugye szélesebb és hosszabb, és azon kell végigfutni a kedves résztvevőknek.
1: De hogy futnak az időre?
2: Hát még el nem süllyednek. Tehát olyan, hogy gyorsan kell kapkodnod a lábadat, hogy el
1: nem. De lehet ilyet, közben. Hogy nem süllyedsz el?
2: Van rá esély.
1: Komolyan? Igen. Te tudsz úgy végig szaladni?
2: Nem, mi azért nehezebben, mert nyilván ott ugye minél nagyobb a testsúlyod, annál nehezebb, annál fürgébbnek kell lenned.
1: Jó, most azt hittem, hogy valamit én felejtettem el a fizika törvényeiről.
2: Nem, például a gyerkőcök számára, akik mondjuk ilyen 10-15 kilót, nekik azért könnyebb, mint mi nekünk végig szaladni rajta, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon szuper aktivitás, úgyhogy most ilyenekkel is egy kicsit bővítettünk a repertoárt. Ugyanakkor vittünk trambulinos edzéstől kezdve zumba programokat, ugye az ilyen capoeira aerobikomat, különféle aquafitness edzéseket, és most kiegészítettük egyébként az egészet ilyen ingyenes szintfelmérőkkel, egészségügyi szűrésekkel, illetve ingyenes
1: megnesztelkezésekkel. De jó, tehát egész napot vagytok egyébként?
2: Egész napot vagyunk, hát úgy, hogy 10 órától körülbelül 5 óráig a strand területén, tehát nagyjából mind a strandon nyitva van.
1: Komoly munkanap.
2: Igen, és gyakorlatilag mindenki megtalálhatja a számítását, azt gondolom.
1: Ilyenkor nektek van lehetőségetek szintén fürdeni?
2: Nekem nagyon ritkán, mert
1: egész nap van elfoglaltság.
2: Igen, és szerencsére, mondjuk én örülök is ennek, mert nyilván én dolgozni megyek oda, illetve arra, hogy az embereket, hogy a mozgás a biztosam, és szerencsére annyi kérdést kapok, hogy nem jutok el a medencéig ebben a pillanatban, viszont azt gondolom, hogy ez egy jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy akkor van igény arra, hogy én ellátogassak a strandokra, mert vannak kérdések, amiket az emberek egyébként nem tudnak, vagy nem volt lehetőségük eddig feltenni, és ami még szintén szimpatikus, hogy nyilván tőlem kérnek tanácsot, és azért ez egy jó érzés.
1: Jellemzően hölgyek vagy férfiak, vagy vegyesen?
2: Vegyesen, abszolút. Nyilván ugye általában az aerobik órákat többen űzik a hölgyek, viszont itt azt látom, hogy a strandos edzéseknél kb. Ez majdnem, hogy feleződik, tehát fele férfi, fele nő, mert ott a férfiak is sokkal könnyebben valahol beaktivizálódnak. Úgyhogy azt látom, hogy itt sokkal többen, vagy sokkal másabb az arány, mondjuk egy sima aerobik óránál.
1: Annak idején egyébként te vettél részt, amikor még nem voltál edző? Ilyenen? Másnál.
2: Vettem részt, próbáltam ki ilyeneket. Nyilván akkor még ugye 2000 óta vagyok ugye aerobik edző.
1: Divat volt ez akkor?
2: Akkor még annyira nem működtek ezek annyira. Ugye akkor nem voltak szabadtéri fitnessgépparkok, akkor nem volt ennyi aquafitness edzés, csak pár-pár, és teljesen más jellegű, inkább csak ilyen versenyúszodákba üztek hasonló aquafitness bemutatókat. Egyébként tény is való, hogy amikor én annak idején 2000 szeptember 1-én elkezdtem a fitness sulit, akkor decemberben már a sulinak én csináltam a különféle aquafitness bemutatóit a akkori tanárnőmmel, Tóth Mónival.
1: Az hamar elindult akkor.
2: Igen, mert egyébként a vízjáróikban van kis, közepes és mélyvízi, és ugye a mélyvízinél használhatod ezeket az úgymond vékony kukacokat, biztos láttad az
1: osztályban,
2: hogy maga a karod alá teszed, és akkor úgy végzed a gyakorlatokat, hogy nem ér le effektíve a lábad, de mi nyilván mi olyan edzéseket tartunk, ahol leér a lábad, és nem kell hozzá különösebb eszközöket használni.
1: És mennyire tud hatékony lenni ez a vízi erőkifejtés?
2: Nagyon hatékony tud lenni egyébként, ugyanúgy, mint akár egy külsős edzés. Természetesen ugye a víznek azért vannak különféle hatásai, amik egyébként nagyon jók lehetnek, főleg azok számára, akik különféle ízületi problémákkal rendelkeznek, vagy sokkal nehezebben tudnak mondjuk egy víz nélküli közegben mozogni. Tehát nekik ez egyébként nagyon szuper lehet. És egyébként most már rengeteg eszköz is van, amit a vízben lehet használni, tehát vízi spinningtől kezdve a különféle súlyzókig, gyakorlatilag mindenféle eszköz lehet egyébként a vízben is nehezítésképpen használni. Viszont tény is való, hogy az ízületeknek nagyon jót tesz, akár mint egy úszás is, tehát az is javasolt, hogy azon, akik ízületi problémával rendelkeznek, mert azért eleve tényleg jól át tudod mozgatni a testet, hogy nem terheled annyira az ízületeket.
1: De úszás tanítást nem válasz?
2: Még nem.
1: Olyan is van, hogy azok, akik járnak hozzád a Riz Leventébe, a programokra elmennek a strandra?
2: Találkoztál velük? Most is voltak, igen.
1: És nagyon más, ugye, a kettő.
2: Nagyon más.
1: Tehát ajánlod is olyanoknak, akik egyébként edzenek valamit a hétköznapokon?
2: Természetesen igen, sőt, mindenféle sportág mellé ajánlom az ilyen jellegű mozgásokat, mert annak is nagyon szuper, aki egy teljesen más jellegű mozgást végez, mondjuk gondolok itt, hogy focizik, vagy karatézik, vagy bármi egyéb, mert nagyon szuper kiegészítése lehet ennek az egésznek, és azt gondolom, amikor az ember elmegy egy ilyen strandra, azért egy fél óra, egy óra mozgás szerintem mindenkinek belefér, és még jól is esik.
1: Neked is jól esik egyébként az edzés ugyanúgy?
2: Persze, én imádom ezt csinálni, úgyhogy...
1: De ilyenkor te is tanulsz valamit? Nem tudom, hogy van ez, én sose voltam edző, azért kérdezem.
2: Igazán, amikor egy ilyen rendezvényre elmész, hogy így fellépésen ott vagy, akkor inkább azt tanulod meg, hogy hogyan motiváld az embereket, hogyan tudod rávenni, mert ugye újra és újra egy teljesen új közeggel találkozol.
1: Tehát nem mindig nulláról kell kezdened?
2: Majdnem mindig, mert ugye nem tudod, hogy ki fogod várni egy adott fellépés alkalmával. Nyilván ugye a Riz Leventébe menjek, akkor tudom, hogy a vendégek 95%-a mondjuk nagyjából ugyanaz. Nyilván őket más is sokkal jobban ismered, de amikor elmész egy fellépésre, akkor végig nem tudod, hogy ki vár ott és milyen edzettségi állapottal rendelkezik, milyen adottságok lesznek, milyen lehetőségek, milyen eszközök. Tehát gyakorlatilag ott egy kicsit mély víz. De én szeretem ezt is egyébként, általában egy 5-6 perc alatt ezt olyan szuperú fel lehet mérni bemelegítés által, hogy kinek milyen a mozgás koordinációja. Igyekszek mindig olyan mozgásprogramot kialakítani, hogy mindenki jól érezze magát, sikerélményhez jusson, mert ugye ez a fontos a pillére. És hogyha ezt az ember meg tudja oldani, akkor azt gondolom, hogy ez jól tud működni.
1: De milyen szép hivatás ez tényleg, ahogy most gondolkodom, hogy mesélsz, motiválni, meg inspirálni a többieket.
2: Abszolút, és egyébként az nagyon jó érzés, amikor jönnek a pozitív visszajelzések, és szerencsére folyamatosan jönnek, és ez azért boldogsággal tölt el, mert ez ugye az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz, mert és nagyon jó érzés, hogy azt csinálod jól, amit szívvel lélekkel csinálsz, meg én gyakorlatilag azt gondolom, hogy én erre születtem, hogy az embereket így mozgásra biztosan.
1: Na ez a hivatástudat, ezt nevezik annak. De már annyit beszéltünk most a pozitív visszajelzésekről. Mi van akkor, hogyha valószínűleg van ilyen, de majd te elmondod, hogy tényleg van ilyen, hogy valaki így motivációját elveszi, hogy valami történik vele, és úgy elengedi magát. Tehát láttál már visszafejlődéseket is?
2: Sajnos igen, ezek előfordulnak.
1: És azt te kudarcként éled meg?
2: Nem, hanem próbálom visszaegyengetni a dolgot, mert azt gondolom, az is egy kihívás. És nyilván ugye mi sportmunkával rendelkezek, nekem ugye fontos, hogy legyenek kihívások is, és hogy ezeket legyőzzük, akár közös erővel. És gyakorlatilag azt tapasztalom, hogy ezeket abszolút vissza lehet forgatni, csak tényleg ugye kell hozzá maga az egyén is, meg nyilván én is ahhoz, hogy ezt a motivációt újra fellendítsük, vagy új célokat alakítsunk ki, amivel ezt az egészet szépen újra fel lehet építeni.
1: Talán még erről nem beszélgettünk soha, de most itt eszembe jutott, hogy melyik nehezebb, nem tudom, lehet-e ilyen rangsort állítani. Nulláról elkezdeni valakit rávezetni arra, hogy érdemes sportolni, lásd engem, vagy visszafordítani a rossz irányból. Tehát aki már egyszer átkattan, de aztán valami miatt
2: eltérjedett. Őszintén szóval szerintem nulláról könnyebb elkezdeni. Mert általában, hogyha valaki már abba hajt ezt a dolgot, akkor valami kudarc, vagy valami ilyesmi történt. Az egy kicsit nehezebb, de azt gondolom, hogy ez egyéne válogatja egyébként, de mindenkinek meg lehet találni azt a pontját, amivel úgymond lehet nyomni ezt a gombot, amivel őt újra motiváltá lehet tenni. De nyilván ugye a kihívások azok pontosan előre visznek minket, úgyhogy kellenek is hozzá szerintem. Ugyanakkor egyébként élsportolóknál, meg komolyan sportolóknál is rengetegszer előfordul a túledzettség, vagy bármi egyéb, a motiváció egy kicsit alább haj, vagy egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te azt elképzelted, mert ugye nyilván lehet, hogy egész időszakban tök jól készültél, de azon a napon neked most pont nem az aratott meg, vagy éppen pont olyan állapotban, hogy tényleg a maximumot tudja gyújtani, pedig egész évben erre készültél, és gyakorlatilag akkor újra és újra fel kell állni, és szerintem ettől lesz egy sportoló, igazán jó sportoló.
1: Olyan szép mondatokat használsz, ami tényleg motiválod itt a hallgatókat is közben.
2: Ez a Rockyból volt egyébként.
1: Na jó, de nem.
2: De hogy is.
1: Tök mindegy, hát egy csomóan nem látták ezt a filmet, ezt tovább kell vinni. Hídépítés, abszolút. Múlt, abszolút. Jelen, jövő. Azért te a felelősségéről ennek már beszélgettünk korábban, mert van felelősséged, hogy benne. De igen, hogy meddig terjed az, ameddig neked a fognod kell, vagy illik a kezét fogni valakinek?
2: Én azt gondolom, hogy ugye az edzőknek az a nehéz, hogy ugye elmondod a taktikákat, ott vagy mellette, segíted, minden egyéb, de hogyha ő abszolút nem fogadja meg a tanácsaidat, akkor sajnos akkor nagyon nehéz elérni azt a célt, amit ő szeretne. Tehát valamilyen szinten ugye az egyénre is szükség van arra, hogy ő befogadó legyen ezzel kapcsolatosan, mind a táplálkozással, mind a mozgással kapcsolatosan. Tehát gyakorlatilag te hiába írsz egy nagyon szuper étrendet, hiába motiválod nap, mint nap, hogyha ő teljes mértékben elutasító ezzel a dologgal kapcsolatban. De hál' Istennek azt tapasztaljuk, hogy ezeket, az akadályokat azért le lehet küzdeni, és hogyha valamilyen szinten az egyén az nyitott erre a úgymond együttműködésre, vagy közös munkára, akkor tényleg el lehet érni célokat, és amikor ő is látja az eredményt, akkor szerintem még motiváltabbá válik. Tehát ez is egy folyamat, amit fel kell építeni, van akinél könnyebben megy, van akinél lassabban.
1: Mindenkinél külön étrend kell?
2: Szerintem mindig a személyre szabott a legjobb, mind étrendben, mind pedig edzésprogramban, főleg azért is, mert összerakasz te szuper étrendeket, hogyha mondjuk nem eszed szívesen az ételeket, akkor hosszú távon nem fogod tudni betartani, ha neked olyan a munkabeosztásod, hogy ezt nehezen tudod kivitelezni, hogy te mondjuk dobozolgass és vidd magaddal az ételeket, stb. Tehát erre vannak különféle opciók, amikkel ezt át lehet hidalni, de a személyre szabott dolog szerintem mindig az a leghatékonyabb.
1: A strandon is tudtok ilyenekről beszélgetni, a roadshow keretén?
2: Igen, és ilyenkor egyébként nagyon sok megkeresés jön ezzel kapcsolatosan, és igen, nem csak táplálkozás meg mozgás szempontjából, hanem vitaminbevétel, edzésválasztás, tehát hogy milyen sportágat válasszunk a gyerkőcünknek, ilyen kérdések is jönnek folyamatosan, tehát rengeteg ilyen, rengeteg motiváció.
1: Akkor ez rendkívül hasznos.
2: Igen.
1: A Strand Roadshow.
2: Egyébként nagyon érdekes, mert tényleg az elején egy kicsit így, úgy, amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor így gondolkoztam, hogy mennyire lesznek az emberek aktívak, és azt látom, hogy egyre aktívabbak, sőt, egyre többet kérdeznek, és egyre több edukációra is van szükség egyébként, és azt látom, hogy nyitottak. Viszont ami tény is való, hogy az évek alatt azért látom, hogy rengetegen lettek különféle ételérzékenységgel küzdők, rengetegen lettek hormonális problémákkal küzdők, gondolok itt a pajzsmirigyre, vagy bármilyen problémákra. Tehát ezek viszont vagy felszaborodtak, vagy csak most kezdtek el jobban odafigyelni rá, de gyakorlatilag rengeteg ilyen megkeresésünk van egyébként a strandon, ami ezzel kapcsolatos.
1: A te közösségi oldalaidon, meg a weboldaladon ott van az összes állomás?
2: Igen, minden állomás is időpont kint van, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne eljönni, vagy kedvet kapott arra, hogy egy pár kérdést feltegyen. Egyébként azért is jó, mert ilyenkor gyakorlatilag egész napot vagyok a stand területén, és sokkal egyszerűbb, mint mondjuk egy edzés előtti 5 percben, vagy egy edzés utáni 5 percben beszélgetni. Itt azért több lehetőség van rá, és több mindennel kapcsolatban tudunk egyeztetni. És azért mégiscsak más egy úgymond egy személyes kapcsolat szerintem, mint egy online. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy aki célt szeretne érni, az nyugodtan látogasson egy strandra az egyik helyszínre, és keressen fel.
1: Egyébként visszajártok oda, és tehát a Sziget-Szent Miklós, a Ráckeve. Ráckeve, tudom, hogy már régóta.
2: Igen.
1: Az állomások, állandó állomások között van.
2: Abszolút, és most olyan 95%-ban egyébként fix állomásokra megyünk, mert ugye vannak ilyen nagy bevált strandok, ahol már nagyon nagy népszerűségnek övend maga a mi programunk. Aha. Ugye próbálunk oda visszalátogatni, viszont azt látjuk, hogy a vendégkör az végig is folyamatosan változik, mert ugye nyilván ugye nem csak a mondjuk hadiszoboszló, nem csak a hadiszoboszlóiak vannak legyünk, ezért nem gyakorlatilag.
1: Hát egy csomó pesti, minden, persze.
2: És gyakorlatilag azt látjuk, hogy teljesen vegyes a korosztály, van akivel mondjuk a múltkor Sárváron találkoztunk, aztán utána Ráckevén. Mm. Tehát, hogy ez abszolút nem mérvadó, viszont tényleg azt látom, hogy az emberek nyitottak rá, és szeretik ezt a programot.
1: Na, hát akkor ezt kívánom, hogy ez még Köszönöm szépen. Így legyen, örültem neked most is. Még vagy millió kérdés benne marad, de ezért jó, hogy minél többször jössz, akkor minél inkább bele tudunk a mélyre.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek.
1: Ennek a fontos missziónak. Canik Balázsral beszélgettem, kövessék, szeressék és látogassák a programjait, most épp a strand roadshow-kat. No, Balázstól most elköszönök, önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Tucatnyian tüntettek az MTVA székháza előtt. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Kiderült, miért állt le a Szolnoki Kórház MR készüléke. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tucatnyi résztvevő jelent meg az MTVA fővárosi székháza elé tegnap estére meghirdetett tiltakozáson. A résztvevők a közmédia Kunigunda útján lévő épületének B portája előtt gyülekeztek, és tiltakoztak a közmédia leállása miatt. Az MTI-nek nyilatkozó résztvevők elmondták, hogy civil állampolgárok nem képviselnek semmilyen szervezetet. Az M1 adása és a hiradó.hu tegnap délután sötétült el, miután az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást, jelenleg átalakítás zajlik. Az M1-en régi magyar filmeket sugároznak tegnap este óta. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a testület elutasította Sára Botond főispán állítását, amely szerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna, így a kúria megerősítette annak jogszerűségét. Karácsony azt is kiemelte, hogy az országgyűlés megszüntette a Budapestnek szánt feltételekhez kötött hitelkonstrukciót. A főpolgármester úgy fogalmazott, ezzel lezárulhat a korábbi kormány Budapest ellenes politikájának időszaka. Hozzátette ugyanakkor, hogy a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez továbbra is megállapodásra van szükség a kormány és Budapest között. A szolnoki Hetényi Géza kórház MR készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de még az MR-képre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát, az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan jövő hét elején újra működhet. A Szolnoki Kórház az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil MR-készüléket is beüzemel, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Hosszabb távon az intézmény új MR-berendezést is kap majd. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
4: Ez egy olyan kezdeményezés, ami kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeken, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, ér környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült két állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán. Illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
3: Napközben észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon és délen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Giorgiót köszöntöm nagy szeretettel, kedves hallgatóink, akivel még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, de nagyon örülök, hogy most ez egyszerre megtörténik. Jó, hogy itt vagy. És az is jó, amivel kapcsolatban érkeztél. Bár tudom, hogy sok aktualitást lehetne mellé tenni, mert egy nagyon aktív művész vagy, ahogy én néztem a te működésedet, és jó, hogy tényleg most már tudunk itt az éterben is beszélgetni a hallgatók
5: előtt. Köszönöm a meghívást.
1: Na, de ez a 7. hó 27-dik, amivel kapcsolatban érkeztél, az mennyire kihívás? Néked, néktek.
5: Abszolút, abszolút kihívás. Abban az értelemben...
1: És nem a szimfonikus verzió miatt kérdezem feltétlenül.
5: Abban az értelemben nagy a kihívás. Azt hiszem, értettem a kérdésed, hogy nagyon nagy jelentősége van ennek a koncertnek, mert hogy napra pontosan a 40. évfordulója ez a Népstadionos Queen koncertnek, amit megünneplünk, igen, és amit ráadásul még a Brian May is az üzenetében a támogatását nyilvánította ki, és név szerint említette a zenekarunkat is, ami azóta egy olyan dolog, amit bármikor valakinek mesélnem hát, kell, akkor nagyon mosolygok.
1: Hát meg is tudod mutatni.
5: Meg is tudom mutatni, így van, igen.
1: Szóval ez egy mérföldkő mindenképp.
5: Abszolút, abszolút. Egyáltalán úgy rock történelemben, a magyar történelemnek szerintem egyébként egy fontos eseménye volt ez. Tehát innentől kezdve ez a 40 éves évforduló, ez tényleg egy olyan szép kerek dátum, és egy olyan szép koncerttel, egy olyan jó műsorral próbáljuk megünnepelni, hogy ennek igazából, ha félretesszük pont ezt, amit te is félretettél a kérdésben, hogy most ez olyan nehéz-e technikailag, itt ennek igazából tényleg a használhatok ilyen szót, hogy a magasztossága.
1: Hát abszolút.
5: Nem szeretek ilyen nagy szavakat használni, de most mondjuk ezt. Azért ez nem kis dolog.
1: Megmondjuk el a zenekar nevét is, mert megérdemlítek.
5: Én a Crazy Little Queennek az énekese vagyok, és a Szolnoki Szimfonikusokkal együtt fogjuk ezt a koncertet játszani, illetve a Lőrinc Judit nevű opera énekesnő lesz az, akivel közösen fogunk egy-két dalban, egy nagyon különleges dalban mindenképpen énekelni.
1: Az egész különleges egyébként, az egész koncert. De ha már a technikát említetted, persze az is érdekel. Itt különböző zenészek már az elmúlt hónapokban, években azért időnként, mert azért sok Queen koncert van, valószínűleg a jubileum miatt pont elkezdték csinálgatni ilyen-olyan verziókban, és kérdezem mindig mindenkit, hogy tényleg nehéz?
5: Igen. Igen, vagy hát mondhatjuk azt, hogy sok szempontból egyébként nem, abban az értelemben nem, hogy mivel komplex, összetett, de érdekes és logikus egyébként általában a felépítés, ezért, hogyha sokat hallgatod, akkor eszedbe sem jut, hogy az nem úgy van az a dal, ahogy van, de az benne a megtévesztő, hogy mi

0: minap kapcsolgattam a tévét, nem nagyon szoktam tévét nézni, most olyan helyen voltam, hogy mégis, és ugye pont a film ment. A Bohém Rapszódia. Igen. És ha valaki csak azt látta, hogy ezek mennyi ideig dolgoztak egy-egy lemezen, ami kifortak a dalok, meg a legapróbb zörejt is.
1: Arról nem is beszélve, hogy még egy olyan időben dolgoztak, amikor még szalag volt, nem volt autotune, nem volt még egy csomó dolog kikövezve, ami ma már gyakorlatilag egy úgynevezett prezet, egy valamilyen programban, és akkor már ott van rajta az a vízhang, az a bármilyen effekt, az az akármi ide-oda tologatva, hanem ott azért ez tényleg... gyakorlatilag kikövezték az utat valami olyannak, amit egyébként nem is nagyon csinált utánuk. Aha. Sok mindenki.
0: Na, hadd még egy icipicit, ha már egy énekes ül velem szemben, hogy oké, hogy autótyúm, meg mit tudom én, már az AI is énekel, ahogy szeretnék beállítani, olyan is, tehát szerintem ember nincs, aki ezt ne ismerné föl, hogy ez AI, de tényleg a Freddy dalokat elénekelni neked, akinek van hozzá adottsága, tehetsége. És mi nem vagyunk énekesek a hallgatókkal együtt, ezért kérdezem, hogy van ez nálad, hogy felébredsz és bármikor ki tudod énekelni, vagy azért ezzel melóban?
1: A szövegeket bármikor tudom fejből. Az éneklése, azt szoktam, nehéz. Tehát amit egy énekes felvállalhat magára feladatot, na Queen-t énekelni, az legalábbis az én adottságaim. Lehet, hogy van, akinek ez nálam sokkal könnyebben menne. Én nekem van azért benne küzdelem. Mindig azt szoktam mondani, hogyha valaki kérdezi, hogy milyen elénekelni, olyan, mint egy maratonon lefutni pár sprintet. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt...
0: Amire szintén edzeni kell.
1: Így van. Tehát, hogy az egész, a dalok végig általában magasan vannak, technikailag igényesek, tehát, hogy nagy odafigyelést igényelnek, és még ráadásul azokon belül is van egy-két kiugró nehézség, amiket a Freddie Mercury élőben vagy helyettesített az élő verziókban ugyanolyan jó, csak még nem annyira nehéz, de energiában ugyanolyan magas szintű dologgal, vagy egyébként nagyon sokszor ő is olyan dolgokat énekelt ki, akár még koncerten is, hogy az embernek így az álla leesik, hogy ezt hogy csinálja, úgyhogy már előtt elénekelt 10 másik dalt.
0: Ti, akik eleve Queennel foglalkoztok, néztek a kollégákkal mindenfajta régi koncertet?
1: Abszolút.
0: Tehát a magyart azt megnéztétek többször, ha már 40. évforduló?
1: Nagyon sokszor, sőt a magyar koncert előtt már volt olyan is, hogy amikor először volt felújítva, talán 4K-ban, uh-huh. akkor amikor ezt bemutatták moziban, még olyan szerencsések voltunk, hogy minket kértek fel rá, hogy menjünk el a moziba, és előtte mi játszunk egy picit élőben. Tehát még ilyen is volt, tehát még egy pici közünk is volt a magyarországi újra bemutatásához.
0: Hú, de azért az nagy bátorság, nem? Hogy a Queen...
1: A legnagyobb bátorság benne az, hogy...
0: előtt...
1: A legnagyobb... Nem vagyunk se olyan szépek, se olyan nagy színpadunk nem volt ott. Persze, ilyenkor mindig az ember próbálja az összehasonlítást elkerülni, ilyenkor ez elkerülhetetlen, de mindenki tudta, hogy mi oda most nem azért jöttünk, aha. hogy megmutassuk, hogy mi jobban, vagy akár csak ugyanúgy tudjuk-e, hanem...
0: Ez kell az intelligenciája a közönségnek.
1: Hál' Istennek a Queen rajongók intelligensek.
0: Okay. És a Queen rajongók elfogadják a tribute, így mondják zenekarokat?
1: Igen, így mondják. Nézd, van, aki nem, van, aki egyszerűen csak úgy van vele, hogy ő meghallgatja a már létező felvételeket, és ezzel a világon semmi baj nincsen, de hála a jó Istennek rengeteg olyan ember van, akinek igénye van arra, hogy élőben hallja uh-huh. ezeket a dalokat. A Queen jelen pillanatban egyébként nem turnézik, de amikor turnézik, akkor is mondjuk egy évtizedben eljön mondjuk Magyarországra jó esetben egyszer egy ilyen méretű zenekar. Tehát mi egy olyan dolgot csinálunk, hogy elhozzuk ezeket a dalokat élőben, ami, hogyha valaki szeretne ilyen dolgot átélni, akkor ez szeretni fog minket kis szerencsével, hogyha nem rontjuk el a dalokat.
0: Mi olyan is van, hogy elrontják?
1: Nem, úgy értem, hogy neki nem rontja, tehát hogy valamiért nem tetszik, de hál' Istennek az esetek 99,9%-ában nagyon pozitívak a visszajelzések.
0: Okay. Örülök neki. Na hát, aki szeretne benneteket látni, az biztos, hogy 7. hó 27-én a Budai Várban ezt megteheti, 40 év után. Azt mondta napra pontosan. Akkor ott életre kell a legenda. Az Oroszlános udvarban lesz.
1: Így van. Egyébként. Felvisszük a várba a királynőt.
0: Helyes, ahova való.

0: egyébként. Mennyivel kell nektek többet készülni egy ilyen koncertre, mint egy átlagos koncertetekre?
1: Többet kell készülni valamivel, mindenképpen ilyenkor össze kell próbálni
0: Szolnokon
1: a dalokat.
0: Vagytok, vagy hol?
1: Ilyenkor vagytok? Lemegyünk Szolnokra, igen, nekik van az Agora nevű nagyon szép épületük, ahol van egy óriási, nagy, nagyon jó akusztikai tulajdonságokkal rendelkező próbatermük, és ott szépen átnézzük a dalokat, különösen azokra az elemekre koncentrálva, amik bonyolultabbak, akár vagy a mi részünkről, vagy a szimfonikus zenekar részéről, megnézzük azokat a dolgokat, hogy mikor kinek kire kell figyelnie, mert ugye van egy fantasztikus karmesterünk, a Balogh Sándor, akire mindenki figyel, de nagyon sokszor nekünk ez tök meglepő volt, hogy van olyan, hogy a Sándor figyel rám, ami hát megtisztelő, és egy kicsit olyan, kicsit az embert úgy szinte megijeszti, hogy egy karmester azt figyeli, hogy na majd én megszólalok-e, és hogy amikor én megszólalok, ő felemeli a pálcáját, és 40 másik ember tovább zenél. Nagyon érdekes.
0: Hát jó, hogy ezt mondod, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy például neked kell-e ráfigyelni?
1: Abszolút. Abszolút. Nem is könnyű egyébként. Nagyon más, hogy jelzik a klasszikus zenészek az időt. Nekem mindig koncentrálás azt megérteni, amikor ő a pálcájával vagy a kezével mutatja a tempót, hogy hol van az egy. Ez egy dobbal nagyon egyszerű, ott az ember nagyon egyszerűen hallja, tehát ez egy tanulandó folyamat, és hát mi, mint rockzenészek, ugye az egész zenekar, mi nem ebbe a világba szocializálódtunk. Tök jó kis kihívás egyébként, meg tök érdekes ilyenekkel is találkozni, ilyen dolgokkal.
0: Az a fegyelem, azt gondolom, meg volt bennetek eddig is.
1: Nagyon, nagyon fegyelmezettek vagyunk, igen, abszolút mindig előtte vigyázban állunk koncert előtt.
0: És az összes?
1: Nézd, lazább az, amikor az ember csak egyedül öten játszunk, azért az ott több improvizálásra van lehetőség, de hála a jó Istennek, egyébként azért itt is úgy van megszerkesztve a műsor, hogy vannak pontok, ahol kapunk egy pici szabad kezet, hogy itt lehet egy picit hosszabb, vagy egy picit rövidebb, amit mi csinálunk, és azt mi jelezzük, hogy na most ért véget, és akkor folytatódik a következő része a dalnak, tehát azért nem egy ilyen nagyon, nem 100%-ig egy ilyen robotikus minden pillanatról pillanatra egész pontosan megvan írva jellegű dolog történik, egy pici spontaneitás is bele tud férni, de azért hála jó Istennek minden pillanat nagyon jól megvan írva.
0: Hát gyakorlatilag azért ez egy más dimenzió, nem? Amikor egy nagy szimfonikus zenekar van a hátatok mögött.
1: Abszolút, abszolút. Tehát egyrészt,
0: ez nem egy átlagos dolog.
1: Nem, tehát az ember nem is él meg ilyet, tehát hogy gyakran, tehát én nekem előtte, most harmadik éve csináljuk ezt a műsort, igen, most hozzuk el végre Budapestre, és most lesz a legnagyobb, legfontosabb koncert, amit ilyen formában csinálunk, de tehát amikor már először csináltuk, az élmény, pláne mondom egy ilyen alantas rockzenésznek, mint amilyen akár én vagyok.
0: Na, azért annyira nem alantoshoz magad. Hát egy olyan rendezvény, aminek a fővédnöke a Hegedűs László, aki ugye elhozta gyakorlatilag a 86-ban a Quint Magyarországra, akármi ez nem adja a nevét.
1: Akkor hívjuk Lazának, okay. Vagy nem, tehát hogy nem abban a magasztos környezetben szocializálódtam, tehát amikor ott mögött, tehát hogy ott állsz a színpadon, amikor egy szimfonikus zenekar, mondjuk egyszerre mindenki meghúz egy hangot a hegedűkön, a csellókon, a fúvós hangszereken, annak olyan nem gondolnád egyébként, hogy annak milyen ereje van, és milyen hangereje is tud lenni, ahogy ott állsz körülötte, tehát az úgy körülvesz, és hála Istennek egyébként nagyon szuper hangosító gárda dolgozik ezen az egészen, tehát azért ezt a közönség is át tudja élni, hogy amikor ott egyszer csak úgy megszólal egyszerre mindenki, annak fú,
0: az... Van ereje, az nem is akármilyen ereje. Na, egy-két kulisszatitkot, Giorgio, árulj el. Itt
1: mindent
0: már számtalanszor a hallgatók megbizonyosodhattak róla, hogy van egy mániám, hogy az intro után, ha van intro, igen, akkor mi az első dal egy koncerten? Nekem mindig ez a fő
1: Amennyiben kérdés. Nem variálunk most a
0: idő előtt,
1: mert még lehet, hogy tehát lesz a setlist változhat a set, picit mindig szokott változni, egy-két dalban, vagy a sorrendben, vagy az, hogy az egyik kimarad, helyette másik
0: bekerül. És ez ennyi ember tud alkalmazkodni?
1: Tehát van egy fix műsor, tehát van egy, hogy hány dal az, amit meg ne kérdez, mert nem számoltam meg, hogy pontosan mennyi, de van egy jó hosszú műsornyira elég dal, ami kész van, és ebből néha pont azért, hogy azért ne túl hosszú legyen a műsor, egy-egy dal kimarad, és akkor azt tudjuk eldönteni, hogy na most melyik marad ki ilyen értelemben. Ezért úgy van, amikor van, ami kimarad, van, ami viszont akkor máskor bent van. Ha nem változik ahhoz képest, ami mostanában szokott lenni, akkor valószínűleg a Play the Game lesz az első dal, de ezt még nem ígérem biztosra.
0: Az összes sorlemez? A dalai ott vannak a fejedben?
1: Sok dal van ott a fejemben, és ráadásul mi a zenekarral, a Crazy Little Queen-nel sok dalhoz hozzányúlunk. Volt most nemrég olyan, hogy a Kind of Magic albumot eljátszottuk majdnem az elejétől a végéig. Ami egyébként pont egy nehéz, ugye annak van a 40. évforduló, hiszen ez annak a turnéja volt a Népstadionos állomás is, a Magic turné volt ez. Volt olyan is, nem is olyan rég, amikor eljátszottuk az Innuendo albumnak rengeteg dalát, ami megint csak nem egy egyszerű album, de van rajta csomó ilyen, hívjuk csemegének, érdekességnek, ami talán ma már kevésbé ismert Queen-dal, pedig nagyon szuperek. És egyébként nem biztos, hogy elsőre megmondanád mindegyikről, hogy Queen-dal, mert hogy ugye nagyon sokféle zenét csináltak.
0: Utaztak mindenfajta műfajban. Aztán az is, ahogy most beleástam magam, én olvastam a Freddy könyvet, a Queen könyvet, többet is belőlük, hogy azért az adott korabeli sajtő nem bánt velük kesztyűs kézzel.
1: Nézd,
0: tehát kifejezetten savazták az albumokat is.
1: Tehát a kritikusok azok mindig abban az időben ugye nagyon nagy szavuk volt. Ez nem, azt hiszem, ez ma már talán eltűnt. Ez ma már talán eltűnt, de akkor még ezt nagyon komolyan vették magukat a kritikusok, és sokan a kritikusokat is komolyan vették. Ennek ellenére azért látszik, hogy utólag mindenki, aki ért a zenéhez, az pozitívan nyilatkozik a Queenről. Tehát lehet, hogy valaki okosat akart mondani, akkor vagy direkt. Hát mivel tudsz nagyot mondani, azzal tudsz nagyot mondani, hogyha azt mondod, ami tetszik mindenkinek, hogy az nem jó. Az nem
0: jó. Jogos, oké. Neked a legtöbb lemez egyébként tetszik?
1: Abszolút. Nincs rossz lemeze a Queennek.
0: Tényleg?
1: Van egy olyan lemeze a Queennek, amit sokan a nagyon hardcore Queen rajongók nem szeretnek annyira, mert túl sok benne az elektronikus hangzás.
0: Melyik
1: van,
0: ez?
1: Ez a Hot Space. Aha. De én azt is nagyon szeretem, Én azt az albumot is imádom.
0: Az is egy korszak volt, meg egy időszak, akkor éppen ez volt a
1: vannak Queen rajongók, és őket is tökre megértem, akik kifejezetten a korai dolgokat szeretik, azt az ilyen igazán nyers, rockos, 70-es évekbeli soundot, amit én is imádok egyébként, meg azt a tényleg azt a nagy grandiózus képi világú dolgot, amit eleinte csinált a Queen, amit végig csinált, de néha kicsit csináltak ilyen popposabb, de az sem egyszerű dolgokat csinál. Soundban is, meg tartalomban is volt, amikor vannak olyan dalok, amik csak egyszerűen arról szólnak, hogy bulizzunk, vagy tetszel.
0: Ja, okay,
1: és én ezeket a dalokat is nagyon szeretem.
0: De nektek mennyire kell egy ilyen koncertet, főleg most ezt a Queen Symphonic 40, ugye ez a címe, egy mondjuk egy Greatest Hits-nek, vagy egy Best Of-nak megszervezni?
1: Nézd, a helyzet az, hogy valamennyire az, hiszen azért az ember azt szeretné, hogy minél több olyan dalt el tudjál játszani, amit az emberek ismernek és szeretnek.
0: És énekelhetnek is vele.
1: És ráadásul, abszolút, vannak benne ettől függetlenül nagyon nagy különlegességek, ami, na most azért nehéz ez, mert hogy nekem minden top sláger a Queen-től, de tudom, hogy vannak közte olyanok, amire én azt hiszem, játszunk olyan dolgokat, hogy na hát az a világ legnagyobb dal, aztán a legjobb barátai mondják, hogy azt egyébként miért játszátok mindig? Azt nem is ismertem azt a dalt, azt csak tőletek hallottam. Ez még nem a szimfonikus koncert. A szimfonikus koncertnek a repertoáriában az az érdekes, hogy tulajdonképpen lehet, hogy rámondhatod, hogy top 40, a 40 évet mondtad, de hogy top sláger,
0: hát stb.
1: De hogy pont ez a nagyon különleges a Queenben, és szerintem három olyan zenekar vagy előadó van a világon, aki ezt elmondhatja magáról, hogy meg tudsz egy koncertet, egy egész koncertet meg tudsz tölteni slágerekkel. Azért az nagyon durva.
0: Így van, így van. Nem is nagyon tudnék más mondani. Egyébként nagyon. Mármint ebből a merítésből. Lőrinc Juditról még egy icipicit beszéljünk. Ugye ő a vendége ennek a produkciónak most?
1: Igen, ő az állandó vendége ennek a produkciónak, de ugye azért vendége, hiszen van egy nagyon különleges dal, ami nélküle nem működhetne. Eredetileg ezért csatlakozott a produkcióhoz, hogy ezt a dalt elénekelhesse, aztán éreztük, hogy egy dal nem elég vele, ezért még ezen kívül lesz legalább egy vagy kettő dal, amiben mostanáig mindig csatlakozott, és akkor valószínűleg most is fog csatlakozni, de hát ugye egy olyan igazán nagyon-nagyon fontos dal van, ami talán az egyik legizgalmasabb dolog, amit mi egyedül nem is tudnánk játszani, sőt, ugye az nem is rockzenekarra van hangszerelve az a dal, ez a Barcelona természetesen.
0: Gondolta. De akkor most mennyi lesz a Judittal, ami közös az ezt?
1: Ez mindenképpen, és az Innuendo az a dal, aminek szintén van egy ilyen nagy grandiózussága, amiben eredetileg nincs operaénekesnő hang, de ezt a karmesterrel, a Balog Sándorral és a Judittal együtt kitaláltuk, hogy hova tudna ő becsatlakozni, és nagyon szuper, illetve azért még a végén segít nekem ott azért a We Are the Champions-ben is majd valószínűleg. Ha meggyőzöm róla, vagy most is csinálja, mint máskor is.
0: Sok próba van?
1: Mit értünk sok alatt?
0: Kell most minden héten találkoznotok emiatt?
1: Minden héten nem is tudnánk, mert egyszerűen egy a szolnoki szimfonikusok is folyamatosan koncerteznek mi is, de ilyenkor előtte a levő hetekben viszont folyamatosan mennek a próbák, meg hát azért sokat játszok a dalokat, a legjobb próba egyébként a koncert.
0: A koncert, oké, azt gondoltam. Meg kívánom is, hogy legyen sok koncert.
1: Köszönjük.
0: Nektek ezért éri meg ezt az egész nagyon szép, bár tudom, nem könnyű hivatást.
1: Ne hasonlítsuk a bányászáshoz, olyan bármihez, szóval maradjunk a nagyon szépben.
0: No, akkor most van az a lélektani pont a végén, hogy mondd el kérlek az összes elérhetőséget. Közösségi oldalakon?
1: Közösségi oldalakon. A Facebookon fent vagyunk, van saját weboldala a zenekarnak, ez a crazyqueen.hu. Fenn vagyunk az Instagramon. Képzeld el, nemrég megtudtam, hogy már fenn vagyunk a TikTokon is állítólag, szóval ott is meg lehet a Crazy Little Queen találni, illetve ugyanezt mondanám, azt nem tudom, hogy ők fenn vannak-e a TikTokon, de a szolnoki szimfonikusokat is érdemes követni, mert nekik rengeteg, ha csak ehhez hasonló műsort akarnak hallani a kedves hallgatók, mert ugye ők sok ilyen úgynevezett crossover műsorban játszanak, ahol pop vagy a rock zene és a klasszikus zenének ez az ötvözése történik, de játszanak rengeteg nagyon jó klasszikus komoly zenét is, tehát őket is érdemes követni. Nem tudom, hol lehet tehát még minket követni.
0: Crazy Little Queen, ezt kell beütni.
1: Crazy Little Queen, ez a zenekar neve, Queen Symphonic.
0: Csak a weboldalt még egyszer.
1: A weboldal az crazyqueen.hu.
0: Oké, akkor jól értettem, a Little onnan hiányzik.
1: Az hát, hogy ne legyen olyan hosszú, amit be kell írni. De ha beírod a Little-t a Google-be, mindent kiad, a Facebookot, az Instagramot, a Eviven már nem vagyunk fenn, sajnos.
0: Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit beletesznek Giorgioék, akkor még egyszer mondom ebbe a nem könnyű hivatásba, azt a figyelmükkel viszonozzák, az a legtöbb, és akkor találkozunk 27-én, július 27 a Budai Vároroszlános udvarában.
1: Várunk mindenkit.
0: Örültem
1: nagyon.
0: Neked.
1: Én is nagyon
0: örültem. Vigyázz magadra.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Giorgioval beszélgettem, kedves hallgatóink. Crazy Little Queen, őket keressék minden egyes közösségi oldal, meg ahol csak lehet őket. És Giorgiótól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni. Ez
2: a Slágerkult.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
2: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en. Sláger

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Sonic Balázsnak és Giorgionak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Leállt tegnap délután a közmédia adása. Automatikusan jár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás. Újabb 5000 ügyfél tesztelheti az új MOL Bubit. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Leállt tegnap délután a közmédia adása. Az MTV a frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az általa felkért ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az M1 átmenetileg leállította hírszolgáltatását. A képernyőn fekete háttér és egy a közmédia átalakulásáról szóló üzenet jelent meg, csak úgy, mint a hiradó.hu oldalon. A Kossuth Rádió frekvenciáján ideiglenesen a Bartók Rádió műsora szól. Az M1 estétől átmenetileg filmekkel, hírműsorok nélkül folytatta adását. A hírszolgáltatás az új hírigazgatóság felállításával fokozatosan tér vissza. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, a Tiszás önkény újabb lépésének nevezte a történteket. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítása ellen tiltakoznak. Automatikusan megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást azok a családok, amelyeknél a gyermek jogosult a támogatásra, közölte a pénzügyminisztérium. Az érintettek közé tartoznak többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, valamint az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben élők. A tárca szerint az idén nagyjából 400 000 gyermek után járhat támogatás. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért aki jogosult lehet rá, annak érdemes a lakóhelye szerinti önkormányzatnál jelentkezni. A 2-es és a 24-es villamos mától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra építési munkálatok miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyi közlekednek, várhatóan augusztus 9-éig, a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL Bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy fél éves MOL Bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy valós használat közben felhasználói visszajelzések alapján finomhangolhassa. Új programokkal készülnek az idei 201. Balatonfüredi Annabálra, amelyet július 25-én rendeznek meg. Az esemény kísérő programja az Anna Fesztivál július 21-e és 26-a között, amely új helyszínen a Kisfaludi színpadon kínál koncerteket és kulturális programokat. A báli estén a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara és a Magna Cum Laude is fellép, emellett lovashintózás és borkóstoló is várja a vendégeket. A szervezők mintegy 550 vendéget várnak az Anna Grand Hotelbe, a bál eseményeit pedig kivetítőkön lehet majd követni. Egy hidegfront hatására felhősebben indul a nap, néhol kisebb esőzápor is előfordulhat, napközben felszakadozik a felhőzet és a napsütés kerül előtérbe, csapadék már nem valószínű, az északnyugati szél ugyanakkor erős lesz. Reggel 19, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Köszi, Bori, nézzük a közlekedési információkat. Először is, hogy mi a helyzet a városon kívül. Az M5-ös autópályán Budapest felé a ásodott egy kamion a Röszke felé haladó oldalra, a 80-as kilométernél Kecskevét térségében, ezért mindkét irányban sávzárásra kell most számítani. Az M0-ás északi szektorában az M3-as csomópontjától a Dunakeszi csomópontig, vagyis a 69-es és 73-as kilométerek között az elválasztó sáv növényzetét gondozzák, így mindkét irányban zárva a belső sáv. Ami Budapestet illeti, a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható továbbra is a villamospálya karbantartása miatt, és innen egyik irányban sem lehet a Salgótarjáni utcába kanyarodni, onnan pedig szintén korlátozva vagyon, hogy merre lehet kihajtani, figyeljék tehát a kihelyezett jelzéseket, és ne megszokásból vezessenek. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáron a külső sávon zárva burkolatjavítás miatt, és számítsanak rá, hogy a Béketéren áramszünet lesz majd, úgyhogy nem működnek a jelzőlámpák sem, rendőri irányítás lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra múlt 5 perccel, itt Pordán Petra.
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt.
3: És már így a hétközepe jól esik egy kicsit talán a péntek hangulata. Friday, I'm in love. A Cure-ral kezdünk, aztán mondjuk, mi minden lesz még a mai napon. Jó reggelt, szép napot!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Hát ezt jól benéztük. Én tegnap autót mostam, most, hogy már elvileg ugye nincs ilyen vízkorlátozás, persze nagyon kevés vízzel csináltam meg én magam. Hát most pont annyira már esett, hogy pöty. Szavasz, lehet kezdeni előről. A kishölgy pedig mintha picit alul öltözött volna a mai időjáráshoz képest.
2: A kishölgy vinnyogva röhögött saját magán, amikor ürt a 105-ös buszon, és nem hitt a saját szemének.
1: Spagetti pántos, kis ciklámen színű, nyári.
2: Igen, hát én így indultam el, mert hogy tegnap este néztem meg, hogy milyen időt jósolt mára, és ugye még tegnap is 32 fokot, és napsütést láttam, reggel is ezt mondtam. És a legviccesebb az volt, tudod, amikor nem hiszel a saját szemednek, tehát ülsz a buszon, és akkor nézem, hogy oké, akkor ma milyen időjárás is lesz, 10% esőt ír, majd közben szakad mellettem az eső.
1: Aha.
2: Tehát ez annyira szürreális volt, hogy mondom, tehát itt van az előrejelzés, ma 10% eső lesz, akkor most én ebben a 10%-ban vagyok, majd mire megérkeztem ide, a Márvány utcához, a Győri úton, ahol leszállok, ott meg már semmi nem volt.
1: Látod, szóval, ezt a százalékos dolgot, ezt sokan félreértik, mert ha valamire 1% esély van, és az bekövetkezik, akkor is mindig, hogy de hát csak 1% volt. Hát pont igen. Az az 1% következett be, sajnos ilyen. Figyelj, én is még, amikor este 6-kor mostam autót szerintem, és kezdem el a telefonnal, persze. Tehát néztem, hogy
2: Igen.
1: Na, pici felhő, napsütés, nulla, nincs, igen. Nincs csapadék. Mondom le most, azért nem bánom csak, és ez megint, tudod, ez folyamatosan az élet egy tanulás, igen. És próbálom tanulni, hogy pozitívan nézzük, hogy még múlt hétvégén autópályáztam, és tele lett ugye bogarakkal, plusz egy fa alatt álltam, lett rajta a madárpiszok,
2: ja, igen.
1: És hogy most azért attól nyugodt a lelkem, hogy nem fog bele égni a lakkozásba, vagy a fényezésbe, sem a bogártetem, sem a madárkaki, tehát, hogy mindenképpen meg kellett tisztítani, és egyébként szép lett.
2: Na.
1: Hát most kicsit pöttyös.
2: Igaztajon ez, ennyi. Ennyi.
1: Egyébként hétvégén próbálkoztam azzal is, ablakot tisztítottam néhány napja, és pont amit autóhoz lehet kapni a szélvédőhöz, ilyen vízlepergető hatású szer. Azzal bekettem az ablaküvegeket otthon, mert már baromira unom, hogy ablakpucolás után nem tudom, a mi házunk valahogy úgy van, hogy mindig pont ilyen olyan irányból esik az eső, hogy azonnal összecsapja, vízcsepes lesz. Tehát ahol fölnőttem, a szülői ház, ott úgy képzeld el, hogy kedves édesanyám ablakot pucolt, az fél évig köszöni szépen jó volt. Tehát, hogy valahogy soha nem érték esőcsepek, én ilyet nem láttam gyerekkorom. És most mi ott átköltöztem ebbe a társasházba, az van, hogy bármikor esik az eső, ja, hát nem beszélve arról, hogy nekem fedett teraszom van. Tehát kinyúlik egy előtető nagyjából 2,5 méternyire. Akkor magyarázd el, hogy lesz az erkély ajtóm csupa víz. De 2,5 méter vízszintesen esik, vagy
2: igen,
1: mi?
2: Igen, anyukámnál most idén először volt olyan zuglóban, mondta, hogy soha nem látott még ilyet, amikor az óriás esőzés volt 2 héttel ezelőtt, hogy konkrétan vízszintesen esett az eső, és az ablaka, az erkélyajtő, minden vízcseppes lett, úgyhogy igen.
1: Nem szép öröm van. A kár öröm, de azért tudok ennek így örülni részben. Hogy
2: van ilyen mással is, igen.
1: De jó, hát ez nem kár öröm, hanem az embert valahogy egyébként megnyugtatja, nem? Ez a fajta összetartozás.
2: Ja, élmény.
1: Hát, mással is megesik.
2: Igen.
1: Jó, oké. Hát, essen, ne essen. Jó reggelt, essen jól, Dua Lipa dala. Don't start now. Azt mondja, ne most induljunk. De, kedves Dua Lipa, most indulunk.

0: hogy minden nézőpont kérdése. Figyelj, másodszor vagyok nagyon boldog, amiatt, hogy csak majdnem romlott el valami. Képzeld el, hétvégén a hűtőszekrény tűnt úgy, a hétvégén ez, hogy megadta magát, és belegondoltam, hogy ja, 23 éves nagyjából
1: ja, hát akkor
0: hűtő.
1: Nagyon jól bírta.
0: Német hűtőszekrény, de nem romlott el? Uh-huh. Tehát kattant egyet, és nem akart működni, uh-huh. és aztán kiderült, mert hogy ott valami gond volt a biztosítékkal, és ez kiderült, hogy az a baj, hogy ugye bekapcsoltam, nem ment egész héten, bekapcsoltam, telepakoltam, aztán le kellett csapni a biztosítékot, mert ott volt egy kis gond a konyhapult világítás, majd visszakapcsoltam, zümmögött egyet és megállt. Uh-huh. És én ezt nem tudtam, kiderült, hogy ez nem jó a kompresszor szempontjából, hogyha kétszer indul újra, nagyon rövid időn belül egy hűtőszekrény, de az én ChatGPT barátom az megmondta, hogy semmi gond, hagyd egy kicsit pihenni, bár már ott nézegettem, hogy mennyibe fog kerülni az új hűtő. És akkor eltett 10 perc, álmodom, megpróbálom, bekapcsoltam, és elindult. Zümbögött, és tökéletesen
1: jó.
0: Működött.
1: Tök jó.
0: Tegnap este a mosógépem tréfált
1: meg. Ami hány éves?
0: 19.
1: Mm. Akkor ő is jól bírja.
0: Ő is jól bírja, igen. 19 éves, mert hogy mindegy, most ugye mióta már nem mosóport használunk, hanem figyelj, én ettől hülyét kapunk. Ugye van ezek a
1: pocok,
0: pocnak nevezük? Hát én se, de ugye most más van. Tehát ilyen kapszulákat lehet kapni.
1: Nem, folyékony mosószert is tudsz venni.
0: Hát, hogy folyékony. De ugye van a fiók. Most ha igen. a fiókba beöntöd a folyékonyt, akkor azonnal befolyik a dobba.
1: Nem abba öntöd, hanem belerakod ezekbe a kis tartókba, és úgy a ruhákkal.
0: Igen, de ezzel az a baj, hogy előmosást kellett csinálnom tegnap.
1: Igen.
0: Tehát ha belerakom a dobba, akkor az előmosásnál azt is elhasználja rögtön. Tehát ugye, hogy intézd el, hogy akkor kerüljön be a mosószer?
1: Az amikor... jól kerül be, tehát hogy attól, hogy előmosásos programra rakod, attól az még tök jól tud működni.
0: Várj, lehet, hogy az én mosógépem régi nagyon, de hogy lemegy az előmosás, akkor minden vizet utána többször még átöblíti, és eltüntet belőle. Utána kezdi a főmosást.
1: Igen.
0: De hát ott már akkor nincs meg a mosószer, hiszen az előmosásnál...
1: Ez így van kitalálva.
0: De, hát a fiókból akkor adagolná be, tehát a fiókba, amikor lement az előmosás.
1: Na jó, mondd a sztorit, mert én, de unalmas leszek így már. Még három kérdést nem teszek fel, és egyik nem ér az egész mond, szóval mi a baj?
0: Leállítottam, hogy kinyitom az ajtót, és beleteszem az újabb adag, stb. Na, hát teljesen meghűlt, és este nem lehetett kinyitni az ajtót, amikor lejárt már minden.
1: Igen.
0: És akkor 11-kor mondta a ChatGPT, hogy van nálam csavarhúzó, elmondja, hogy hogyan kell leszerelni ennek a modellnek a tetejét, ahonnan hozzáférek a reteszhez, hogy te mondom, figyelj, este 11 van. Ja, Pocs Zoli, ezt nem vettem figyelembe. És akkor a végén mondta, hogy jó, akkor próbáld ki azt, hogy egy kicsit nyomod befelé az ajtót, miközben húzod a kilincsét, és próbáld kifele nyitni. És kinyílt!
1: Na.
0: Figyelj, én úgy imádom. Tehát, és ez már legalább a harmadik ilyen eset, amikor olyan tanácsot adott, ami múltkor a TV hangrendszerrel volt baj.
1: Zoli nagyon szereti a ChatGPT-t, és jól is használja. Ezért szereti a ChatGPT-t.
0: Lehet.
1: Egyébként. Igen.
0: Petát is szeretem. Peta, téged is jól.
1: Hát igen, annyira nem. Néha igen, jobban. De vannak jó periódusaink és rosszabbak. Hát ez nézőpont kérdése. Na nézzük, hogy mi minden lesz ma a reggeli műsorunkban. Egyrészt, ugye Pál Dénes dalpremiérre érkezik hozzánk. Nagyon szeretjük a hangját, a stílusát, mert ő is ilyen kis kifinomult kedves srác. És érdekes, hogy egy olyan dalt hoz el nekünk, ami az újrakezdésről szól, holott ő egy nagyon boldog házasságban él, gyönyörű gyerekeik vannak, úgyhogy kíváncsivá tett azt, hogy most ez mikor újrakezdésed, ez egy régi emlékből táplálódó dal, vagy mi lehet ez?
0: Hát vagy lehet, hogy most készül valamire, amit még nem tudunk?
1: Á, nem hiszem.
0: Csak nem.
1: Nem hiszem.
0: Jó, hát majd elmondja. Aztán beszélünk egy kicsit családi ügyekről. Egyrészt arról, hogy például önöknek, akiknek van testvére, volt olyan érzése bármikor, hogy a testvérükkel, vagy testvéreikkel másként bánnak. A szüleik, a tanárok, a szomszéd, és így tovább. Tehát, hogy nagyon megkülönböztették-e önöket. Erre is kíváncsiak vagyunk, és majd a véleményükre azzal kapcsolatban, hogy vajon egy gyermeket hány éves kortól érdemes komolyabb, nagyobb utazásra vinni. Tehát mondjuk repülővel a világ túlsó felébe jó drága pénzért. Ezt is gondolják át, és akkor mindezt átbeszéljük, és persze mindeközben játszunk. Egyrészt lesz majd hablagy. Nagyon meglepődtünk Petrával, mert azt hittük, hogy tegnap előtt már meg lesz a győztesünk, mert hogy elég könnyűnek ítéltük meg a feladványt, de ehhez képest sem tegnap előtt, sem tegnap nem tudta megmondani senki, hogy miről van szó, pedig egy nagyon ismert klasszikus dal, és már azt is tudjuk, hogy egy one hit wonder, tehát egy slágeres előadó, és hogy külföldi. És ha már játékok, a koncertélmények nyara ez, ugye, tehát tessék figyelni, mert bármikor jöhet az újabb forduló. Hajrá, csak ügyesen!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
5: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus. Minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
6: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
7: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
11: Esősen indul a napunk is 24 fokkal, viszont délutánra, azaz egészen pontosan déltől itt a fővárosban már a napsütésé lesz a főszerep. 30 fokot mérünk majd, úgyhogy tessék vigyázni és óvni a bőrüket, mert hogy igen erős lesz az UV-sugárzás, egészen pontosan dél és 14 óra között, úgyhogy ha napon kell tartózkodniuk, akkor mindenképpen a fényvédőt használják.
12: Hát vagy elképzelek téged például egy fehér baseball sapkában.
11: Az
12: vagy,
11: is jó.
12: Vagy egy szalmakalapban. Mondjuk az, ez a ciklámen színű spagetti pántos nyaralós
11: set. Az jó lenne, igen.
12: És akkor már csak egy napszemüveg kéne, egy koktél a kezedbe, meg egy nyugágyod a sarokba, és ott leülni.
11: Petra, jó ötlet!
12: Petra, hozhatok még valamit? És készpénzzel vagy kártyával kéred? Igen. Így valahogy.
13: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
12: A Mávinform ügyeletes Jancsurák Bence a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
14: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Ma kezdődik az EFOTTA Velencei tónál, ahová érdemes vonattal érkezni. Budapest és Kápolnásnék között a Z30-as és a G43-as vonatok hosszabb szerelvényekkel közlekednek, Kápolnásnéktől pedig transferbuszok indulnak a fesztivál helyszínére. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vonalon, a vonatok csak Bác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. Jó utazást kívánok!
12: Köszönjük szépen! Közben erősödik már a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve a 10-es számú főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, sőt, azt írja az útinform, valójában már a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Leányfalu és Budakalászt között, a 31-esen Maglódtól, az 51-es főúton pedig Dunaharasztitól kell most már némi lassulásra számítani, valamint a Csepel-sziget útjain is egyre többen autóznak.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 előtt 4 perccel. Jó reggelt kívánunk. Petra, te szereted azt, hogyha... Tudom, hogy alapvetően pihenni indulsz, amikor nyaralni mész, de azért szereted azt, hogyha vannak közben izgalmak? Tehát érdekes dolgok történnek? Mondjuk megismételhetetlen dolgok történnek?
2: Milyen típusú izgalmakra gondolsz? Figyelj, vannak izgalmak, amiket bírok, de nem mindegyiket.
1: Gondolok most arra, hogy most ugye tegnap jött a hír New Yorkból, hogy a Pfizernek az egykori irodaház az elkezdett roskadozni, éppen valami felújítás zajlik belül, és így megrodgyantak a tartópillérek, meg a nem tudom mi, úgyhogy a környező 8 épületet kellett már kiüríteni. Már a polgármester is ott van, mindenki, mert hogy aggódnak, hogy valószínűleg részlegesen le fogom lani, az egyébként több mint 30 emeletes felhőkarcoló. Tehát, hogy nagyon durván néz ki, és tegnap, amikor már ott körülzárták, hogy minden mondták, hogy szemmel látható, hogy mozog az épület. Nem tudják megfejteni, mi a pontos probléma, meg azt most nem tudom, ez hány éves már, de hogy, tehát egy 30 plusz szintes épületről beszélünk, és ott roskadozik, Manhattan kellős közepén, és simán lehet, hogy egyszer csak... Pff,
2: jó, hogy ilyen izgalmat szeretnék, hogy rámomlik egy épület?
1: Hát, nem. Én nem vagyok, nem szeretem a katasztrófa turizmus, de azért most nem bánnám, ha ott lennék, biztos, hogy elsétálnék arra, és megnézném tisztes távolból, megnézném, hogy aha, vagy a valamelyik szomszédos épületről tudod, hogy ez olyan izgi. Te például szereted Szicíliát, voltál is Szicílián. Ott most ugye az Etna háborgott, vagy kezdett háborogni néhány napja. Tehát, hogy például nem vágynál arra, hogy azért ez egy rendkívüli dolog, amikor az Etna ott nagyon, mert persze az aktív, ugye fölmész, bele tudsz nézni, ott a láva, de hogy meg már füstöl, meg ki akar törni, meg nem tudom mi, az egy olyan ritkában előforduló dolog, tehát, hogy nem vágysz arra, hogy mondjuk hú, ha pont most lennél Szicílián, akkor milyen jó lenne látni, hogy az Etna.
2: De, és azért lenne jó, mert tavaly, amikor ugye Olaszországban voltunk, akkor a Stromboli vulkánnál, tehát elvittek minket, az egy vulkánszél, ott láthattad azt, hogy jönnek ki ezek a kis láva gömbök, folyamok, vagy nem is tudom, ezek a kis puffanások, tudod, és annyira gyönyörű volt, éjszaka vittek ki minket hajóval. Tehát, hogy, és nyilván az Etna, amikor így kitör, akkor az gyönyörű látvány lehet messziről, meg nyilván ott tudják az emberek, hogy milyen távolságból lehet nézni, de ilyet szívesen néznék.
1: Na, hát ehhez képest azért nem mindenki örül neki, mert például itt van a Derek Eros Ramazzotti, akinek ugye van egy szép kis nagylánya most.

0: Már Aurora, akinek most volt az esküvője.
1: Igen.
0: Több helyszínen tartották Olaszországban, például Szicílián, és most kikészült a nász szép, mert ott ragadtak ugye ők is, mert ja, ugye egy csomó repülőjáratot töröltek, plusz még ráadásul sztrájkoltak is a légi, nem tudom, hogy most a pilóták, vagy a, tehát valami sztrájk volt, úgyhogy ez így együtt, az Etna meg a sztrájk, az teljesen kinyírta a bulit. És hát nagyon sokan hasonlóan jártak, tehát ott ragadtak ugye Szicílián, és ebből egy érdekes sztori indult, mert például egy anyuka is kikészült, hogy nem tudnak hazajutni a kisgyermekével Szicíliáról, és ennek kapcsán itt néztük Petrával, hogy az egyik fórumon egy nagyon durva vita alakult ki az internetezők között, a tekintetben, hogy hát ugye a tipikus hozzászás, kellett neki oda menni, mentek volna inkább a Balatonra.
1: Ezt inkább ugye? Hagyjuk is.
0: Tehát persze ezt a részét hagyjuk, viszont azért ott voltak nekem tetsző hozzászólások, vagy jogos, vagy racionális hozzászólások, hogy valóban egyébként jó ötlet egy pici gyerekkel, aki tulajdonképpen nem fog föl semmit az élményből, mondjuk nagyon távoli célpontot választani, vagy nagyon drága, vagy nagyon hosszú utazásra indulni. Te erről például mit gondolsz? Tehát mondjuk egy 2 éves, vagy egy 1 éves kisbabát érdemes elvinni, nem tudom, tájföldi nyaralásra Magyarországról?
1: Nekem van egy nagyon kedves barátnőm, aki szuperül neveli a kislányát, aki most már 3 éves, és látszik, hogy mennyit foglalkozott vele. Ők még nem vitték el repülős útra a kislányt. Együtt mentünk a Bledítóhoz tavaly, amikor 2 éves volt, de hát az egy autóút. És azt mondta, hogy neki az, hogy most ő elutazzon 1, 2, 3, 4 éves koráig a gyereknek, amíg nagyon picit, nem olyan fontos, mert az sokkal fontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát, és ő úgy értékeli szülőként, hogy a gyereknek egy repülőút nem tenne jót, mert amikor jön mondjuk a nyomáskülönbség, és aki füle bedugul, és mondjuk ezt nem értik a babák, és ezért kezdenek el ordítani szerencsétlenek, mert ők nem tudják úgy kimozogni, mint mi felnőttek, hogy rágózunk, stb. Ezt nem kéne szerintem megtenni a gyerekkel. Én, ha lenne gyerekem, biztos, hogy nem vinném repülős útra ilyen kicsi korában.
0: Ez is egy szempont. Nekem még az jutott eszembe, amikor néhány év egy cimborámék például Mexikóba repültek innen Magyarországról, a szintén ilyen nagyjából 2 éves forma csemetéjükkel, és akkor tudod, hazajöttek a mit a másfél hetes vagy 2 hetes nyaralásba, és mondom, fú, akkor megnéztétek a maja romokat, meg, ja nem, hát a szállodánál voltunk a medencepot, de mondom, akkor ezért, tehát, hogy érted, nem sajnálom tőle, mert hozzátenni mindenkinek szíve joga arra költeni a pénzét, amire szeretné, de hogy valóban van értelme 3-szor annyi pénzt kiadni egy utazásért, csak azért, hogy Mexikóban voltunk.
1: Mert fehér hobok van.
0: Ha úgy se csinálsz semmit, hiszen a gyermek miatt nem tudod, mert ott kell lenni a szállodában, úgyhogy sehova. Figyelj, nem hagyták el a szálloda területét.
1: Egyáltalán?
0: Egyáltalán. Semmit. Tehát semmilyen romokat nem... Semmit nem láttak Mexikóból. Gondoltam magamban, és tényleg nem rossz indulatból, vagy nem irítségből, hogy hát ez érdemes volt odáig menni, és átrepülni 10 nem tudom hány óra alatt a világ másik felében. Szóval, hogy ez is szerintem egy méltányolandó szempont. De mit gondolnak önök? A Sláger FM Facebook oldalán ott a kérdés, hány éves kortól érdemes egy gyereket nagyobb, komolyabb útra vinni?
1: Kíváncsi leszek.
0: Igen, szavazzanak, vagy küldjenek SMS-t, vagy hívjanak 0630 30 30 95 8. Közben pedig... Didi, didi, didi. Hát ezt csak Jézus tudhatja, ugye? A Genesis jön, már is 6:46-kor.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Hát beleálltunk mi is. Ja, apropó, ha már TNT.
2: Ha már TNT, holnap Dobrádi Ákos érkezik hozzánk, ő lesz a társműsorvezetőnk egész reggel.
1: És ha már beleálltunk, a kérdés ugye, hogy vajon hány éves kortól érdemes egy gyereket nagyobb, hosszabb, komolyabb, drágább útra vinni?
2: Dóri egy elég hosszú üzenetet ír nekünk a Facebookon. Kedves Petra és Zoli, ez nem ennyire fekete és fehér, nagyon gyerekfüggő a dolog. Van, amelyik teljesen jól viseli, és van, amelyik nem. A füldugulás momentán éppen az a probléma, amit például a kedvenc inni vagy ennivalójával többnyire orvosolni lehet, mivel leszállásnál a fül rágás nyelés hatására kiegyenlít. Mi 2 évesen mentünk először, és imádta mind a repülést, mind pedig a kirándulásokat. Többnyire úgy szervezzük, hogy kulturális dolgok mellett szervezünk például állatos programokat is. Tényleg nagyon gyerek és család ritmusának kérdése, hogy mennyire szereti vagy bírja. Az enyém volt, amikor leszállás után tapsolt, hogy még egyszer, és mikor megyünk újra. Egyébként egy 5 éves kislány anyukája vagyok. Na látod, Dóri, nálatok ez tök jól működik, és köszi, hogy megírtad.
1: Én azért örülök nagyon Dóri üzenetének, mert előtte, akik írtak vagy hívtak minket, mindenki nagyjából, hát most nem akarom azt mondani, hogy önző módon, de a saját szemszögéből közelítette meg, tehát hogy szülőként, felnőttként mikor kényelmes már a gyereket vinni. És eddig nem nagyon hozta be senki ezt a szempontot, hogy tulajdonképpen a gyerek most nem az, hogy a füle bedugulhat, hanem mikor élvezi igazán. Igen. Tehát mikor fogja föl egyáltalán, hogy mi az, ami történik. Én például emlékszem, hogy ilyen nagyjából, azt hiszem 5 éves voltam, vagy 6, amikor Spanyolországba mentünk kempingezni, 2 autóval, egy ismerős családdal, ott is 2 fiúgyerek volt, ugye mi is bátyámmal, tehát volt 4 fiúgyerek, plusz a 2 szülő. És figyelj, nagyon sok mindenre emlékszem, és nem csak konkrétumokra, hogy mit tudom, én volt a medence ott a kempingben, meg hogy mászkáltunk, és akkor volt Don Quixote figura ilyen életnagyságban, 3D-ben, nem tudom, és akkor ment pont a rajzfilm az itthoni tévében, hanem hogy valahogy így hangulatok is megvannak, és azt érzem, hogy igen, az hozzáadott az én életemhez, vagy a későbbi személyiségemhez.
2: Igen, de 5-6 éves voltál, látod.
1: De emlékszem rá.
2: És a csecsemővel utazást én továbbra sem értem.
1: Persze, hát azért mondom, hogy viszont egy 2 éves gyerek tudja, hogy semmire nem emlékszik az egészből, tehát hogy őt ebből a szempontból fölöslegesen vissza, de Mexikóba, hogy jaj, mert milyen, hogy Mexikó neki, tök mindegy. Tehát, hogyha most nem akarom azt mondani, hogy visszad a játszótérre, vagy a strandra, hogy pont ugyanannyira fogja élvezni.
2: Na, de látod, Dóri azt írja, hogy 2 éves volt a kislánya, amikor először vitték, és hogy tökre élvezte az egészet. Tehát ez is egy szempont, és köszönjük, hogy ezt is megmutatta. Aztán van itt egy kicsit markánsabb vélemény is, Andrásé, amikor már nem visít a repülőn, ellátja önmagát, nem kell 3 percenként WC-re mennie, és ki tud szabadulni a kijelző vonzásából. Előtte teljesen felesleges.
1: És Éva is azt írja, hogy igazából nem lehet korhoz kötni feltétlenül, hanem nagyon gyerekfüggő, hogy van, aki nagyon jól el van viszonylag korán, és van, aki már idősebb, de egy percet nem tud nyugton lenni, vagy elfoglalni magát. Várjuk továbbra is a hozzászólásokat és a számokat, hogy hány éves kortól érdemes ilyen vagy olyan szempontok szerint egy gyermeket nagyobb, hosszabb, komolyabb útra vinni. A Facebookon vagy SMS-ben írjanak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotel szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
5: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
0: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
12: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Tucatnyian tüntettek az MTVA székháza előtt. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Kiderült, miért állt le a Szolnoki Kórház MR készüléke. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tucatnyi résztvevő jelent meg az MTVA fővárosi székháza elé tegnap estére meghirdetett tiltakozáson. A résztvevők a közmédia Kunigunda útján lévő épületének B portája előtt gyülekeztek, és tiltakoztak a közmédia leállása miatt. Az MTI-nek nyilatkozó résztvevők elmondták, hogy civil állampolgárok nem képviselnek semmilyen szervezetet. Az M1 adása és a hiradó.hu tegnap délután sötétült el, miután az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója Horváth András és az ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal leállította a hírszolgáltatást, jelenleg átalakítás zajlik. Az M1-en régi magyar filmeket sugároznak tegnap este óta. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a testület elutasította Sára Botond főispán állítását, amely szerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna, így a kúria megerősítette annak jogszerűségét. Karácsony azt is kiemelte, hogy az országgyűlés megszüntette a Budapestnek szánt feltételekhez kötött hitelkonstrukciót. A főpolgármester úgy fogalmazott, ezzel lezárulhat a korábbi kormány Budapest ellenes politikájának időszaka. Hozzátette ugyanakkor, hogy a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez továbbra is megállapodásra van szükség a kormány és Budapest között. A szolnoki Hetényi Géza kórház MR-készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de még az MR-képre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát, az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan jövő hét elején újra működhet. A szolnoki kórház az országos kórházi főigazgatósággal közösen egy mobil MR-készüléket is beüzemel, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Hosszabb távon az intézmény új MR-berendezést is kap majd. Ismét megjelent a Kutyabarát Balaton élménykalauz és térkép a Civil Pódium Egyesület támogatásával és a kutyabarát.hu szakmai együttműködésével. A Kutyabarát Balaton projekt 11 éve segíti a felelős kutyatartókat, és már a balatoni kutyás turizmus egyik legfontosabb iránytűjévé vált, mondta el a Sláger FM-nek a Kutyabarát Balaton kampány egyik alapítója, Sziládi Kovács Tibor.
2: Ez egy olyan kezdeményezés, ami a kutyásoknak, illetve a kutyabarátoknak megmutatja a Balatonon, illetve a Balaton környékén lévő azon helyeken, ahol a kutyával is szívesen látják őket, tehát legyen ez szálláshely, vendéglátóhely, bármilyen turisztikai attrakció. Térképnek van egy olyan hasznos funkciója is, ami megmutatja a Balatonon lévő, illetve környéken lévő állatorvosokat is, és hát Veszprémben is felkerült 2 állatorvos a térképre, ami azt gondolom elengedhetetlen a kutyásoknak egy kutyás nyaralás kapcsán, illetve már applikáció is letölthető, és ez azért nagyon fontos, mert itt folyamatosan tudjuk frissíteni a helyeket, újakat is tudunk feltenni, illetve egyéb hasznos és más érdekes információkat is meg tudunk osztani a kutyásokkal.
13: Napközben észak felől határozottan csökken a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő. A Dunántúlon és délen záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délutánra 26 és 30 fok közé melegszik a levegő.
7: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
14: Élénkül már a forgalom a Budapest környéki utakon, így telítettek a sávok az M3-as bevezetőjén nagyjából az M0-ás csomópontjától befelé, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Leányfalu és Budakalász között, aztán a Pünkösdfürdő utca előtt is, a 31-es főúton Maglódtól, az 51-esen Dunaharasztitól a főváros felé, valamint egyre zsúfoltabbak a Csepel-sziget útjai. A budai alsó rakparton a Petőfitől északi irányban szintén torlódás tapasztalható már, illetve lassabb a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál. És egyelőre nagyjából ennyi. A Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál tart a villamospálya karbantartása, ezért minden irányban van valamilyen korlátozás, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot zárták le burkolatjavítás miatt, és lezárják már a 3. kerületben a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között szintén burkolatjavítás miatt. Ha van még infójuk, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: Petra, te hány éves korodban utaztál először messzire?
16: Mi a messzi?
14: Hát vagy nagy út, hát hogy nem a nagypapához.
16: 18 éves koromban, amikor érettségiztem. Aha,
14: kisgyerekén nem vittek.
16: Nem, akkor csak Balcsira.
14: Okay. Önök szerint hány éves kortól érdemes a gyereket komolyabb útra vinni?

0: Sláger reggel.
1: Pontban 4:48-kor, ugye azt forszíroztuk, hogy hány éves kortól érdemes egy gyereket nagyobb, hosszabb útra vinni, vagy a világ másik felébe, ami drága is, hosszú is, megterhelő lehet, és már sokféle szempont felvetődött. Itt Roni, ami drága izraeli hallgatónk is csatlakozik most hozzánk.
2: Jó
1: szia,
2: reggel.
1: Jó reggelt!
2: Sziasztok!
1: Te mi alapján, szabnál korhatárt? Mármint szabni ez most rosszul ebből a szempontból, mert nem fektetünk le semmilyen szabályrendszert persze.
2: Szerintem én személyes véleményem szerint, saját tapasztalat szerint és alapján, szerintem olyan kortól, ilyen 6-7 éves kortól, amikor a gyerekek már tényleg emlékeznek. Én például engem nagymamám elvitt Romániába, Erdélybe, valami 6 éves lehettem, azon kívül, hogy gyomorrontást kaptam, azon kívül semmi emlékem nincsen, viszont fél évvel később kijöttem Izraelbe repülővel, egyedül, 6 és fél, majdnem 7 éves voltam, igen, egyedül, még Malévval.
1: Igen.
2: És arra viszont, onnan viszont annyi emlékem van, hogy az megtámolhatatlan.
3: De várjál, miért utaztál egyedül, és a szüleid hogy elengedtek? Mert ugye ez egy következő kérdés, vagy következő szint, hogy hány éves kortól engeded a gyereket egyedül repülni?
2: Az viszont már gyerekfüggő szerintem. Tehát az is, hogy mennyire felelősség, tudatos vagy teljes a gyerek.
3: Aha. Tehát hogy mennyire tud magára vigyázni?
2: Tessék?
3: Hogy mennyire tud magára vigyázni például?
2: Igen, meg ugye az, hogy egyedül repültem, azért ott voltak a légiutas kísérők, végig velem voltak.
3: Vigyáztak rád.
2: Nem vesztem el, meg semmi.
3: Ki várt ott Izraelben? Tehát, hogy miért repültél egyedül? Miért nem a szülőkkel?
1: Aha. Ja,
2: a bátyám már itt élt, és kihívott magához nyári szünetre. Egy hónapot voltam én.
3: Ó, de menő.
2: Bizony.
3: Az igen, hát az nagyon menő. Köszi, Roni.
2: Igen, és akkor azért még nagyon drágák voltak jegyek, úgyhogy anyukám azt nem engedhette meg magának, úgyhogy UM-mel, tehát UM, vagy hogy mondják ezt, a légikísérővel.
1: Igen, volt ilyen, unokatesomnak a kislánya ingázott így Németország és Budapest között, mert unokatesom már kint lakott, és akkor amikor Csilla jött haza, akkor volt olyan, hogy rá lehetett bízni, igen, a légiutas kísérő, és akkor oda kihoztatott Ferihegyen, ahol van a fogadó rész, és akkor ott átadta a nagypapának, nagymamának is.
2: Ez a mai napig létezik. A mai napig létezik amúgy. Én is majdnem most hazaküldtem a gyereket nyári szünetben.
1: Csak óvatosan. Szia, köszönjük. Hello.
2: Sziasztok.
3: Tündi azt írja Facebookon, hogy múlt héten Korfun nyaraltunk, a repülő tele volt kisgyermekes szülőkkel, a legkisebb pár hónapos volt, végig sírta az utat, majd a hotelben is az ősírását hallgattuk, szenvedés volt a gyereknek is, és a pihenésre vágyó szálló vendégeknek is. Léteznek már felnőtt szállodák, most már figyelni fogalmaz szállás foglalásnál ezt is. Az rossz, hogyha ilyen élményed van, és ennyire friss, Tündi, sajnáljuk, hogy ez történt veled, viszont itt van egy másik hallgatónk, Zsuzsi, akinek kimondottan szeretnek röpködni a lánykái Petra és Réka. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Igen, mi most a 10 és 12 évesek voltak a lányok, amikor először repültünk, Milánóba egy napos oda-vissza útra mentünk, mert szerettük volna, ha velünk élik át, hogy milyen jó repülni, és hogy ne féljenek, és lássák, hogy ez egy teljesen rendben lévő utazási mód, mert a kisebbik lányka, Réka-nak adódott egy lehetőség, hogy a suliba van egy kórus, egy jippi kórus, és Észtországba, és Finnországba utaztak a kórussal.
3: Aha.
4: És nélkülünk, tehát 10 éves, és nélkülünk a tanárnővel, meg pár felnőtt kísérővel, 6 gyerkőc elment Észtországba, Finnországba, és ez volt az első útja, hogy egyedül kellett pakolnia,
3: vigyázni
4: a bőröngyére, a cuccaira, és előtte gyorsan mentünk egy Milánót, hogy velünk élje át a mindkét gyerek a repülés.
3: De jó fejek vagytok, és egyébként, ami nem repülős út, de mondjuk egy hosszabb nyaralás, ott hány évesek voltak a csajok, amikor először vittétek őket?
4: Ott 2 és 4 évesek voltak, aha, akkor Horvátországba mentünk, egy ilyen 5-6 órás autóútra, de ilyen éjfél körül indultunk, mert a férjem szeret éjszaka vezetni, és akkor úgy voltunk vele, hogy kényelmes gyerekülésbe voltak, ki tudták támasztani a kis fejüket, és végig aludták az utat. Talán egyszer álltunk meg mosdózni, és akkor fölkeltek, és utána már talán egy fél óra volt hátra, és ott is voltunk.
3: Jó, gyerekeid vannak.
1: És ebből bármire emlékeznek egyébként ebből az útból?
4: Tessék?
1: Ebből bármire emlékeznek ebből az útból?
4: Igen, amúgy emlékeznek, hogy feküdtek a fánkos úszógumiba, és az ujjukról szokogatták le a sós vizet, hogy az milyen furcsa íz.
3: De édesek! Na látod, ez egy maradandó élmény, amikor először találkozol a tengerrel. Sajnos ez nekem csak felnőtt korban adatott meg, de hát nagyjából hasonlóan éreztem magam, mondom, nem szopogattam az ujjamra a sót, de különleges érzés volt, amikor először a só így belekerült a számba. Igen.
1: De egyébként amit mondtam, hogy 4 éves forma lehetem, vagy ott, amikor mentünk Spanyolországba, és hogy én arra is jó szívvel emlékszem, hogy lehet, hogy csak megszépült az emlék, amikor a citromsárga Dacia-nkban, ezt 80-as évek, ott ültem hátul, volt egy ilyen szürke párnám, amin fehér csíkok voltak, és hogy egyszerűen imádtam az elsuhanó tájat nézni.
3: Hogy
1: olyan dolgokat láttam, amiket itthon nem, amikor mentünk vidékre rokonlátogatni, tehát másfajta növények, másfajta épületek, egyáltalán az egész tök más környezet volt, és nekem az lekötötte a figyelmem. Azt is tudom, hogy ma már ugye egyre nehezebb a gyerekeinek a figyelmét, főleg, hogyha hozzá vannak szokva a kijelzőt, hát ugyanakkor például az autóba odarakod elé a nem tudom, a tabletet, és akkor azon nézi a mesefilmet.
4: Mi nem tabletezünk.
3: Jaj, de jó játszani
4: szoktunk egy hosszabb úton is országvárosozni, vagy kérdezfelelek, vagy
3: igen,
4: valami.
3: Igen, mi is játszunk mindig.
1: Igen, ha energiát tud ölni az ember, az tök jó.
4: Zenét hallgatunk, úgyhogy nem.
1: Köszi!
4: Nem engedem.
1: További jó utat legközelebb is. Szia, Zsuzsi!
4: Köszönjük, sziasztok!
1: Mi meg Luis Capaldival folytatjuk közben most a zenés utazásunkat. Ez.
0: Hello, it's Luis Capaldi here.
5: A Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: El kell ismernem, hogy Balázsnak is igaza van, mert hogy azt írja a Facebookunkon, hogy a kisgyereknek persze tök mindegy, hogy hová mennek, viszont a szülőknek nem árthat kikapcsolódás, és hogyha ők például a tengerparton tudnak kikapcsolódni, akkor menjenek oda bátran. Tehát lehet, hogy a gyermek számára nem lesz olyan élmény, de hogyha a szülő tudja élvezni, és viszont megint bejön az, amit többen megírtak, hogy ez gyermekfüggő is, tehát hogy a szülő valóban tudja élvezni, hogy ki tud-e kapcsolódni mondjuk a pici porontj mellett, vagy állandóan vele kell foglalatoskodni. És hát írja Balázs is, hogy sok múlik a felkészítésen. Az ő lánya például 2 éves repült először, átaludta az egész utat. Most lesz 15. Már repült egyedül Budapestről Dublinba, Londonból Budapestre, Zürich és Budapest között párszor, illetve Barcelonából Budapestre. Ez meg az ugye, hogy pici korodban hozzászoksz. Valószínűleg én is azért bírok ma simán jó szívvel elvezetni mit Budapesttől Párizsig, egyetlen megállással, meg kisgyerekkoromban megszoktam, hogy egy helyben tudok ülni a senekemen sokáig. És van olyan cimborám, aki figyelj, ha vidékre megy, és másfél órát kell, akkor már fészkelik, hogy mondom, ne legyél már ilyen kényes, meg hisztis.
2: Hát csak sajnos őt így nevelték, tudod, és akkor azon meg nem tudsz, vagy így nem, és azon nem tudsz változtatni. Évi azt írja, hogy van egy barátnő, ő mesélt, hogy a 3, 5 és 6 éves fiait kivitte Amerikába. A srácokat semmi más nem érdekelte, csak a gyors éttermek. Én 15 évesen vittem a fiam Prágába, és annyira élvezte, hogy már minden évben visszajárunk oda. Hát igen.
1: Hát, hogy megmutatod neki, igen, hogy mi a szép, és mi a jó egy ilyen utazásban. Viktória pedig azt írja, a mi lányunk 3 éves volt, amikor Tunéziába utaztunk, ez 3 óra ugye repülővel. Teljesen jól bírta, élvezte, rengeteget mentünk, aztán buszos szervezett kirándulásokon, megnéztük az Elgyemet, Tevéket, Hammemet, Szuszt is meglátogattuk, végig menetben voltunk, 2 állomás között aludtunk a buszban, de élvezte és nem vinnyogott. Most, ha hazamegyünk Magyarországra, ami nagyjából 6-7 óra kocsival, az sokkal jobban megviseli, pedig már 11 éves. Hát ez meg úgy az, hogy egyébként, hogyha vannak élmények és történik valami, akkor az meg nyilván lekötheti a figyelmét. Hát nem tudom, mennyire jutottunk közös nevezőre így a végére, de azért én azt számolom, hogy nagyjából olyan 5-6 éves kor az, ami így kialakult most ilyen konszenzusként, hogy az, amikor már tudja élvezni. Tehát egyrészt neki is élmény és emlék marad az utazás, másrészt a szülőnek is hagyja, hogy élvezze az utazást. Ez tehát a válasz talán arra a kérdésünkre, hogy mikortól érdemes nagyobb, komolyabb, hosszabb, drágább útra vinni a gyerekeket. Köszönjük szépen, hogy aktivizálták magukat.
2: Mindenki csinálja úgy, ahogy neki és a gyerekének a legjobb.
1: Így.
2: Talán ez így a vége.
1: De nincs vége, mert hogy megyünk tovább a slágereggellel, és jön mindjárt a hablaty.
2: Igen, hát most már itt visszük magunkkal a feladványt 2 napja. Azt hittük tegnap, hogy kiderül, hogy na, ki?
1: Visszük. Cibáljuk, rágatjuk ezt a feladványt.
2: Igen, reméljük, hogy ma tényleg lesz helyes megfejtésünk, mert hogy motivációként azért szeretném jelezni, hogy 4 jegyünk van a Kováék koncertjére a Budapest Parkba, és 4 jegyet adunk Karamell Mesemondó koncertjére is a Margit szigetére.
1: Szóval most tessék jelentkezni 0630 30 30 95 8, vagyis a Follow the Flow-val szemben ne maradjanak távol.
3: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A 4 fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobbjobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
4: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.

0: Kiház!
1: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
2: Igen, emlékszem.
1: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keress minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Két dunamenti település mondott nemet a vegyszeres szúnyoggyérítésre. Kukkoló férfit ítéltek el Gödöllőn. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Ismét nyilvánosan elérhetők a MÁV részletes havi késési statisztikái. Ezzel átláthatóbbá válik a vasúti közlekedés valós helyzete, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter felidézte, hogy a vasúttársaság korábban megváltoztatta a késési adatok közlésének módját, és csak összevont statisztikák jelentek meg. A társvezető hangsúlyozta, hogy a részletes adatoktól önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de szerinte a problémák megoldásához először a valós helyzettel kell szembenézni. A mostani döntéssel újra hozzáférhető az EMIG valós idejű követési rendszere, ismét működik a vonatinfó, és a MÁV köteles részletes havi statisztikát publikálni. Úttörő döntést hozott két dunamenti település. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek, úgyhogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. Fürst Eszter, Neszmély polgármestere a kemma.hu-nak elmondta, hogy a döntés előtt sok lakossági vélemény érkezett hozzájuk. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntarthatóbb megoldásokat szeretnének alkalmazni. Az alternatív védekezés finanszírozásának lehetőségeit egyelőre még vizsgálják. Emellett arra kérik a lakosokat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangóvizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. Egy év, 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Gödöllői Járásbíróság egy kukkoló férfit. Az elkövető éjjel bemászott egy nő lakásába, hogy zuhanyzás közben meglesse. A vádlott a nyitott ablakon át jutott be, majd a fürdőszobában rátámadt a sértetre, aki forró vízzel lelocsolta, így a férfi elmenekült. A közelben lévő járókelők azonban a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatták. A férfi beismerte tettét, a bíróság magánlagsértés miatt mondta ki bűnösnek. Az ítélet jogerős. Megkezdődött az önkormányzat által támogatott újpesti nyári napközistábor, amelyet a 4. kerület az Újpesti Torna Egylet együttműködésével szervez. A program augusztus 7-éig kínál kedvezményes részvételi lehetőséget több száz újpesti gyereknek. A tábor sportfoglalkozásokkal, kreatív tevékenységekkel és közösségi programokkal biztosít tartalmas vakációt. Dr. Trippon Norbert polgármester hangsúlyozta, hogy a kedvezményes táborosztatás egyszerre segíti a családokat és élményekben gazdag kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek nyáron.
10: Bori, köszönjük szépen, most még reggel és délelőtt lehet számítani záporokra, zivatarokra, de ezek ilyen kis kellemes nyári záporok lesznek, szóval fázni nem fogunk tőlük. A jó hírem viszont az, hogy déltől már kisüt a nap, és átveszi a napsütés, illetve a 30 fok majd a helyét a 24 foknak.
11: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatosítója a DM, a tudatos napvédelemért.
12: A MÁV Informtól

0: pótlóbuszok Budapesten az Újpest Központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. Jó utazást kívánok!
1: Köszönjük szépen! Élénkül a forgalom a Budapest környéki utakon, így az M3-as bevezető szakaszán az M0-as csomópontjától befelé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 11-esen Leányfalu és Budakalász között, a 31-esen Maglódtól, az 51-esen pedig Dunaharasztitól. Zsúfoltak a Csepel-sziget útja is, illetve a budai alsó rakparton a Petőfitől északra, a Rákóczi úton és az Üllői úton pedig befelé szintén erősödik a forgalom.
2: A közlekedési hírek támogatója az
3: Autóüveg Pilkington.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Megint igaz. Lehet jelentkezni 56-os harcosnak. Most. Hát amikor lőttek, akkor nehéz volt. Most. Na szóval jelentkeztek, az illető ment be a központba, hogy te, miért pont én? Ama nem úgy, hanem, hát a, jó. Mit? Nem. Tehát, jó. Nem ismersz meg? Én-e? Engem-e? Aha. Nem. Ha, ne. Hát együtt harcoltunk. Együtt lőttük a pártházat. Mikor? Melyiket? Amikor melyiket?

0: avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Tegnap ugye abban maradtunk, hogy amit nem vittek el nyeremény, azt odaadjuk a mai játékosunknak, igen, feltéve, hogy ő majd megfejti. Tehát halmozódás van, mint a lottónál. Ha már sem fejtik meg, akkor már 6 jegyet adunk majd a Kovaszki.
2: Hát ezt majd még itt megkérdezzük, hogy mi lesz.
1: Jó, ne legyünk ebből borulátok. Megfejtjük, kedves játékosunk.
2: Szia, Zsani.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Bízom benne.
2: Jó. Hogy indult a reggeled? Munkával vagy szabadságon, vagy nyaral szépen?
3: Szabadságon vagyok, pihenek.
2: És merre felé jársz?
3: Itthon vagyok még.
2: Aha.
3: Ma ilyen...
2: ügyintézős.
3: Hát lazulás, pihenés. Aha. Igen, ügyintézős.
1: Egy ilyen laza a reggel 7-8-as ébredéssel a lazulós otthonlét idej.
2: De utazol, igen, majd valahova, Zsanikám?
3: A Balatonra megyünk
2: pár napra. Jaj, de szuper. Nagyon jó időtök lesz, úgyhogy.
1: Remélhetőleg.
3: Reméljük, bízunk benne.
1: Na, hát figyelj! Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Tudod-e, hogy mi ez? És legfőképp meg tudod-e mondani nekünk, hogy mi volt ez?
3: Van egy tippem.
2: Igen.
1: Csigász.
3: Én Tanita Tikarára tippelnék.
2: Tanita Tikaram, igen.
1: Igen.
3: És Twist in My Sobriety.
1: Sobriety a címe.

0: Emlékszel, tegnap Anikával játszottunk, és mondtam neki, hogy egy betű választja a győzelemtől. Anita, Tanita, de nem vette alapot. Nem viszont nekem gratulálunk!
1: Jani, gratulálunk! Tiéd a négy belépő a július 11-i Kovalszky meg a Vega koncertre a Budapest Parkban. Négy fő részére szóló belépő július 14-ére Karamell Mesemondó koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előszetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát figyelj, ennek fényében további jó pihenést és kellemes szabit most már, és nagyszerű köszönöm. Élményeket akkor a Sláger FM-mel. Szia!
2: Szia! Sziasztok!
3: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Irány a Premier Outlet ár.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
10: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
11: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
13: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaszkád.hu.
14: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A Tanú című filmmel indult el az átmeneti adás az M1-en tegnap este. Újabb 5000 ügyfél teszteleti az új MOL Bubit. Két gólos hátrányból fordítva győzte le Argentína Egyiptomot. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Szimbolikus időpontban 19 óra 56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter a Tanú című filmjével, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Mint írták, a tegnap 16 órakor kezdődött leállás egy korszak lezárását jelentette, de egyben egy új kezdetet is. Az összegzés szerint a Tanú című film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira, és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Hozzátették, a következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. A sportközvetítések, köztük a labdarúgó világbajnokság mérkőzései és az egyéb csatornákon futó adások a hírszolgáltatás kivételével változatlanul elérhetők. Áder János korábbi államfő mond beszédet a Fidesz csütörtöki tüntetésén, derült ki Orbán Viktor volt miniszterelnök posztjából. Az ellenzéki párt a Sándor Palota elé szervezett demonstrációt, amelyen a Tisza kormány alaptörvény módosítása ellen tiltakoznak. Újabb 5000 ügyfél számára teszi elérhetővé a MOL Bubi új generációjának tesztelését a BKK. A jelentkezés ezen a héten a társaság weboldalán lehetséges azoknak, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes közösségi közlekedési bérletük van, vagy 2024-ben, illetve 2025-ben éves vagy féléves MOL Bubi bérletet vásároltak. A BKK fokozatosan vezeti be az új rendszert, hogy valós használat közben felhasználói visszajelzések alapján finomhangolhassa. A korábbi tesztelők szerint főleg az elektromos rásegítésű kerékpárok népszerűek. Az új MOL Bubi nagyobb, bővíthető flottával indul majd, mechanikus és elektromos rásegítésű biciklikkel. A 2-es és a 24-es villamos mától nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra építési munkálatok miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A villamosok csak a Rákóczi híd alatt létesített ideiglenes megállóhelyig közlekednek, várhatóan augusztus 9-éig a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt. Újabb jogi vitában adott igazat Budapestnek a kúria. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a testület elutasította Sára Botond főispán állítását, amely szerint a főváros költségvetése törvénytelen lett volna, így a kúria megerősítette annak jogszerűségét. Karácsony azt is kiemelte, hogy az országgyűlés megszüntette a Budapestnek szánt feltételekhez kötött hitelkonstrukciót. A főpolgármester úgy fogalmazott, ezzel lezárulhat a korábbi kormány Budapest ellenes politikájának időszaka. A címvédő argentin válogatott két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az egyiptomi csapatot, így bejutott a legjobb 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. Lionel Messi 8-szor rúghatott 11-es világbajnokságon, és 4-szer hibázott, senki más nem hagyott ki ennyi büntetőt. A háromszoros világbajnok először nyert mérkőzést világbajnokságon két gólos hátrányból. Egy hidegfront hatására felhősebben indul a nap, néhol kisebb esőzápor is előfordulhat. Napközben felszakadozik a felhőzet és a napsütés kerül előtérbe. Csapadék már nem valószínű. Az észak-nyugati szél ugyanakkor erős lesz. Reggel 19, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütés és 25-30 fok várható. Egész héten marad a mérsékelten meleg idő.
3: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
16: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés zajlik éppen. A 74-es kilométernél ezért van forgalom korlátozás, aminek nyomán már 2 kilométeres torlódás alakult ki. Közben a főváros felé erősödik a forgalom az M3-ason, illetve a 10-es, 11-es, 31-es és 51-es főutakon, továbbá a Csepel-sziget útjain. Itt Budapesten a Nagykőrösi úton a Hoffer Albert utca közelében baleset nehezíti a közlekedést, és erősödik a forgalom a Rákóczi úton is befelé a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, valamint a budai alsó rakparton a Petőfi-tól északi irányban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron zárva a külső sáv burkolatjavítás miatt, a Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt tartják zárva úgy szintén a mai napon, illetve ugyancsak burkolatjavítás miatt a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig kell sávzárásra számítani. A 93-as és a 200E autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban így nem áll meg. És közben elvileg most ezekben a percekben kapcsolják ki a jelzőlámpákat a B2-téren, pontosabban áramszünet van, vagy lesz tervezetten, várhatóan délig, a forgalmat hamarosan rendőrök irányítják.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: Egy nagyon fontos kérdés, hogy önök és a testvérük vagy testvéreik között tettek-e különbséget markánsan a szüleik, a nagyszülők, rokonok,
17: tanárok, nagyszülők,
16: igen, igen, nálatok, igen, igen, nem?
17: Nehéz, ez egy kicsit összetett, majd mindjárt voltam.
0: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk. Sláger.

0: Sláger reggel.
1: Stifler mamája helyett Petra anyukája. Kedves drága Marian, hogyha megtennéd, hogy most egy fél percig nem figyelsz ide, halkítsd le a rádiót, vagy menj el a konyhába főzni egy teát, vagy valami, mert mi van Petra? Tehát, hogy hát, tesód és te is tesód, igen?
2: Igen, a anyukám igyekezett minket úgy nevelni, hogy soha nem tett különbséget közöttünk. Ha én kaptam valamit, a tesóm is kapott, és fordítva. Ám de egyszer csak felnőtt korunkban valahogy ez annyiban változott, főleg akkor, amikor a tesóm most már apukává vált, hogy anya igazából nem is az, hogy sokkal figyelmesebb, mert rám is ugyanúgy figyel, de az, hogyha a tesóméknál van valami guzmi, amit meg kell oldani, akkor az mindig sokkal fontosabb, mint hogyha nekem lenne guzmi, mert én fel sem hozom az én guzmimat, hiszen tudom, hogy ott gyerekekről is van szó. Aha. Tehát, hogy, és tudom, hogy anyukám sem tudja, hogy most melyik ujjába harapjon, mert nyilván ő, mondom, igyekezett minket mindig így nevelni, de például a tesóm annak idején kapott egy autót anyukámtól. Én nem kaptam autót anyukámtól.
1: Hát mert nem tudsz vezetni, kicsim. Én mondtam, hogy tanulj meg. Látod, nem hallgattál rám.
2: De nekem például, amikor az első lakásunk volt még az exem, akkor tök sokat segített. Tehát, hogy így próbált valahogy lavírozni, de valahogy mindig úgy éreztem, hogy úgy érzi, hogy a tesómnak nagyobb szüksége lenne az ő segítségére, mert hogy én valahogy jobban megállok a lábamon, és ezért biztos, hogy sok szülő érzi ezt, vagy éli át ezt, hogy azért segít jobban az egyik gyerekének, mert úgy érzi, hogy neki nagyobb segítségre van szüksége, miközben egyébként mindkettőnek segítségre van szüksége. Tehát ez
1: pont olyan, már bocsánat, persze most nem akarom összemérni a privát családi életet, meg a munkaéletet, de amiről szoktunk tudott beszélni, hogy az sem fair, amikor egy főnök azt mondja, hogy ja, neki jó a teherbírása, akkor őt ütöm-vágom, és még többet akarok tőle. Igen. A másik kollega meg, aki meg úgy ellébecul, meg csak úgy el van, az meg hát igen, neki ilyenek a képességei, őt nem piszkáljuk annyira. Tehát, hogy tök igazságtalan, igen. Nem? Nekem is van olyan haverom, aki jól dolgozik, és akkor ezért cserébe még a munkatársai munkát is átlőcsölik rá, hogy ja, mert ő úgy is megcsinálja, igen, meg jobban ért hozzá. Igen. Tehát ez nem fair, és ugyanígy lehet azt mondani, hogy hát a szülőknél is ez olyan oké, értem, hogy ő jobban, akkor őt nem kell annyira segíteni, miközben meg az is érthető, hogy egy szülő, aki szeretettel tesz, és jobban aggódik a másikért, hogy akkor jobban alányul. Nekem most az jut eszem, hogy egyrészt gyerekkoromban, amikor még kisebb voltam, tehát amikor tényleg szó szerint gyerekek voltunk, akkor valahogy az volt mindig otthon a mondás, ez így megragadt, anyukám mondta, hogy amíg a bátyám azt hiszi, hogy engem szeret jobban, én meg azt hiszem, hogy a tesómat szeret jobban, addig minden rendben van, mert addig valamit jól csinál. Igen. És tényleg ez volt, hogy mindig mondta, hogy bezzeg a Sanyika, meg ezért tesó, meg mindig mondta, mert bezzeg az
2: igen, mert ő a kicsi.
1: Igen, tehát, hogy ez így oké volt. És aztán most, ahogy így mondod, egyébként nálunk is nyilván ez megvolt, de ez meg szerintem valahol természetes is, ugye nekem egy bátyám van, 7 évvel idősebb, tehát hogy nyilván a családalapítástól kezdve minden előbb érkezett meg az életében, és hogy nekem például az soha nem fájt, vagy soha nem volt azzal bajom, sőt magától értetődőnek tűnt, hogy mivel ott ugye született gyerek, aztán igen, második gyermek, igen, hogy ott gyerekek vannak, hogy akkor valahogy ebből a szempontból mindig egy picit elsőbség volt, amikor valami történt, hogy hát jó, de ott most fú, segíteni persze kell, mert a gyerekek miatt, és ez nekem tök természetes, igen, volt, tehát nem fájt az, én is azt mondtam, hogy persze, hát én majd megoldom valahogy.
2: Igen, ezért mondom is, hogy nem, soha nem esik rosszul, most se, hogy anya oda segít, de hát ez így van, és ez tök rendben van, mert hogy egy szülő hogy tehetne, tehát hogy nem különbséget tesznek, mert mondom, gyerekkorunkban nem volt ilyen, de értem azt, hogy neki mi a motivációja, hogy ott 3 gyerek van, a tesódiknál ugye két gyerek. Kettő, igen, kettő, tehát hogy értem ilyenkor a nagyszülői motivációt, igen, abszolút, meg csak ez akkor is különbség.
1: Hát azért,
2: na,
1: igen, azért az, hogy nem. De meg a másik, hogy tudod, ráadásul az évek alatt bennem így kialakult, hogy én meg így büszkén kihúzom magam, hogy mindig egyedül megoldottam mindent.
2: Jó, ha nekem meg nincs gyerekem.
1: Ugye? De mondta is azt, hogy és megoldottad az életet.
2: És meg nem megoldottad.
1: Figyelj, tényleg ugye 17 éves voltam, amikor elkezdtem rádiózni, és akkor már én vettem magamnak ruhát, cipőt, mert az megtetszett, stb. Már saját pénzből mentem utazni, stb. Volt, amikor alkalmanként én is vittem, kértem kölcsön az autóz, meg stb. De azt utána szépen, ahogy megbeszéltük, vissza is folyósítottam, és hogy igen, tulajdonképpen azt mondom, hogy itt vagyok lassan közel az 50-hez, és hogy mindenért nekem kellett a két kezemmel megdolgozni. Legyen az lakás, autó, utazás, bármi, stb. Tehát ez meg közben valahol egy jó érzés is.
2: Találtunk egyébként egy nagyon...
1: Majd tesó még eltartanak, tudod.
2: Jó, igen.
1: Majd ha már kiöregszem a rádióból, meg a tévéből, és már 5-10 év múlva nem kell sehova, akkor majd benyújtom a számlát. Megyek tesó méghoz, hogy legalább enni adjatok már, léci.
2: Igen, léci, mert
1: hát nyugdíjunk, azt mindig megbeszik, hogy a nyugdíjunk az nem lesz.
2: Hát az nem tehát, nagyon. Vagy hát ki tudja, hát most már más világot élünk, lehet, hogy lesz, tudjuk.
1: Hát figyelj, itt most globálisan gondolom, hogy ez a nyugdíj dolog, hogy ugye előregszik a társadalom, főleg itt ugye Európában, hát majd ki fizet, meg hát néz körül, tehát hogy Nézd körül, ők fizetik majd a mi nyugdíjunkat, arra te ne appellálj, Petra.
2: Szóval találtunk egyébként egy nagyon jó cikket, ami összefoglalta azt, hogy a szülőknek milyen gyakorlati lépéseket lehet követni, hogy mondjuk egyenlően bánjanak a gyerekekkel, úgyhogy mindjárt ezekből szemezgetünk, és addig pedig írjanak nekünk, hogy tettek-e különbséget. Hát az a helyzet, hogy a Facebookon rengeteg üzenet érkezik, igen válaszokkal, sőt komplex történetek, úgyhogy nyugodtan
1: meg komplexusok, ja.
2: Azok is vannak.
1: Egy kis szerencse is kell, meg akkor tudatos odafigyelés, de ha már szerencse, get lucky. Daft Punk már is 8-18 korít a slágereggelben. Legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

0: Sing it back!
1: Ó, egyszer pedig nem beszéltünk Sing össze. Jó reggelt, itt a Sláger reggel, 8:30 előtt 5 perccel. És hát arról kérdeztük önöket, hogy a tesóikkal tettek különbséget önök közt. És hát azért megdöbbentően sokan jelentkeznek, úgyhogy igen.
2: Igen, Andi például azt írja Facebookon, sziasztok, igen, az elsőszülött bátyám az etalon, még most is, pedig már jól megöregettünk, és hárman vagyunk egyébként, és finoman fogalmazva nem viszonozza ez sem tisztelettel, sem pedig szeretettel. Na ez a durva, amikor az egyik tesóval mondjuk a szülők tényleg esetleg kivételeznek, és utána ő nem úgy meghálálná, meg még boldog lenne ettől, hanem le is a szüleit.
1: Tudod, tehát, hogy na, ez eszembe, hogy van ilyen közös ismerősünk, aki ugye vidéken született, és ott nőtt fel, és most már 50 pluszban van, és hogy ott egyébként is akkoriban például még jellemző volt, ugye, hogy van a fiú gyerek, meg van a lány, hát, de vele mondjuk a tesói például nagyon jó fejek, tehát, hogy kényeztetik őt, de van bátya őt se, de hogy ugye ő volt a lány gyerek, hát ő csak a lány.
2: Igen. Elida üzenete, sziasztok, igen, az öcsém volt a minden, végül mégis én tartottam össze a családot, mindenki számít. Rám. Na hát ez az. Igen, jönnek ezek a fonák sztorik. Bátran írjanak még akár SMS-ben. Ahogy ezt megtette Laci is. Szia, jó reggelt!
1: Szavasz!
3: Reggel, sziasztok!
2: Na mesélj! Hogy tettek köztetek különbséget?
1: Önts ki a szíved!
3: Igazából nekünk a nevelésben nagy különbségünk nem volt, viszont volt egy olyan különbségtétel az életünkben, amit én is így 50 pluszosan még mai napig is nehezményezek.
2: No.
3: Nekem van egy bátyám, akivel hát habitusunk az nem teljesen egyforma. Én ilyen sváb, spórolós kisgyerek voltam, egész pici-pici korom óta. És mindent kicsit féltettem. És ahogy járkáltunk az iskolába, volt egy vasbolt abban a faluban, ahol éltünk. És a kirakatban lógott egy nagy piros orosz bicikli.
1: Oh.
3: Az volt nekem az élet célom akkor biciklit valahogy megszerezni. Gyönyörű volt, maga volt a csoda, piros, bőr táskában, felszámok, zsírpapírba benne, civil betűk. És én arra elkezdtem nagyon-nagyon spórolni éveken keresztül. Nagyon-nagyon sok évig, szerintem 3 évig ott lógott, annyi por volt azon a biciklin, mikor sikerült megszerezni.
1: Aha. Ja, de meglett. És megvetted.
3: Meglett a bicikli, de úgy lett meg, hogy éveken keresztül minden pénzt félretettem, búcsúra kaptunk, széllövöldére 20 forintot.
1: Húsvétra,
3: én néztem, azért, hogy lövöldöznek a többiek, azért 20 forintomat félretettem. Üvegeket mostunk el, vittük visszaváltani, csigát szedtem hajnalba, TSZ-be jártam 14 évesen traktorozni.
1: Értjük. És meglett a bringa, és lenyúlta a tesód, vagy mi?
3: Nem nyúlta le, hanem összejött a kis pénzem, egy nylon zacskóba beállítottam a vasboltba, hogy én most ezt a biciklit megveszem. Hazatoltam a biciklit szépen, boldogan, biciklizni nem tudtam, föl sem mertem ülni rá utána, hogy elessek és megsérüljön. Hazavittem büszkén, világ legboldogabb gyerekeként. Szüleim nagyon megdicsértek, hogy nagyon-nagyon ügyes voltam. A bátyám nyilván közben szórta a pénzt, tehát neki egy forintja se volt.
2: Gondoltam, igen.
3: Megnézték a biciklimet, nagyon-nagyon megdicsérték, és mondták, hogy hát, hogyha Lacinak van bicikli, akkor Zsoltinak is kellene venni egyet, úgyhogy mindjárt ott fogták, el is mentek a boltba, és mindjárt vettek neki egy kemping biciklit.
2: Jézus Mária, azért ez hogy élte túl a kis lelked, egy kisgyerek lelke? Hát ez
1: borzasztó csapás lehetett.
3: Milyen
1: arcon
3: csapás
2: És milyen a kapcsolatod a tesóddal?
3: Tesómnak azóta van egy nagyon, sőt nem is egy, hanem több nagyon komoly cége.
2: Igen, és neked?
3: Szerencsére nekem is.
2: Na, az viszont jó. És a tesódnak utána is segítettek a szülők? Te meg önjáró vagy, és abszolút mindent önállóan csináltál végig?
3: Önjáróak vagyunk mindketten, de ez a habitus különbség ez egyébként megmaradt.
1: Aha. De tessék, látod, ami nem öl meg, az erősebbé tesz.
2: Oké, de várjál, a tesód nem érezte rosszul magát ettől. Figyelj, hogyha gyerek ezt a szüleim megcsinálták
1: hát
2: volna.
1: Hány éves volt akkor a tesód?
2: Nem, akkor is.
3: Bátyám 3 évvel idősebb nálam, én voltam szerintem olyan 14 év volt, 17, de. Igen.
1: Hát örült, hogy kapott egy biciklit. Hát most
3: igen.
1: Én értem, hogy nem volt ettől lelki furia. A szülőknek kellett volna ezt egy kicsit alaposabban
2: hát
1: átgondolni talán.
2: Ezt valaha elmondtad anyukádnak, apukádnak?
3: Én ezt elmondtam nekik egy pár év a szülőknek egy ebédkor. Nem is emlékeztek rá. Tehát ők nem vették ezt, hogy ennek volt jelentősége.
2: Jaj, édesem. Na jó, az a jó, hogy egy sikeres felnőtt ember lettél és boldog vagy. Ez a lényeg.
3: Abszolút. Nagyobb bajunk ne legyen.
2: Így van. Köszi, Laci. Szia. Hello.
3: Sziasztok, szép napot!
2: Ez egy ilyen csúnya húzás.
1: Várjuk a továbbiakat. 0630 30 30 95 8. Úristen, mik vannak? Például egy ilyen című dalunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A 2x125 grammos Bonri barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.

0: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Igen, emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Kisebb földrengés volt Örkény térségében. Thaibox edzés közben meghalt egy 16 éves fiú Komáromban. Mintegy 900 millió forintból újulhatnak meg az utak Dunaújvárosban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Kori vagyok. Kisebb földrengés volt Örkény térségében. Hajnalban 2,1-es magnitudójú földrengést észleltek, közölte a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a földrengést, de egyelőre nem érkezett bejelentés. Thaibox edzés közben vesztette életét egy 16 éves fiú Komáromban, írja Blick. A fiú unokatestvére a lapnak elmondta, hogy a bemelegítés zajlott, ütötte a fiú a zsákot, amikor hirtelen összeesett. Hárman is próbálták újraéleszteni, a mentő is néhány perc alatt kiérte, ők sem tudtak segíteni rajta. A fiatal fiú halálának okát még vizsgálják. Unokatestvére szerint egyszer megmérték a vérnyomását, ami kimutatott ritmuszavart, de még nem volt vele orvosnál. A szolnoki Hetényi Géza kórház MR-készüléke azért állt le, mert a hűtőrendszerét 12 éve nem javították és nem tartották karban, mondta dr. Péter Lívia, a központi radiológiai osztály osztályvezető főorvosa. A berendezést tavaly novemberben vették át a magánszolgáltatótól, de még az MR-képre volt szerződés, a hűtőklímára nem. A leállás miatt Szolnokon a 3 hónapos várakozási idő tovább nőtt, már csak október végére fogadnak előjegyzéseket. A javítást végző cég megkezdte a munkát, az alkatrész hamarosan megérkezik, így a készülék várhatóan jövő hét elején újra működhet. A Szolnoki Kórház az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen egy mobil MR-készüléket is beüzemel, így 2 gép dolgozhat majd párhuzamosan. Utak újulhatnak meg Dunaújvárosban, miután az önkormányzat 896 millió forint Európai Uniós támogatást nyert el belterületi közútfejlesztésre. A projekt legfontosabb célja a Dózsa-György út érintett szakaszain és az Aranyvölgyi út által érintett városrészekben a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése, közölte a városvezetés. Átalakítanak majd egy körforgalmi csomópontot és felújítanak több út.

0: és közösségi programokkal biztosít tartalmas vakációt. Dr. Trippon Norbert polgármester hangsúlyozta, hogy a kedvezményes táboroztatás egyszerre segíti a családokat, és élményekben gazdag kikapcsolódást nyújt a gyerekeknek nyáron.
1: Jön majd az újabb hőhullám is egyszer csak, de egyelőre még egészen emberséges időre készülhetünk. Mit mondta, hogy mennyi lesz ma délután?
2: 20? Ma délután kérlek, nem 20, már 30
1: fok lesz.
2: Ja, már 30,
1: 31-et mondta, igaz?
2: Napsütés!
1: Jó, oké. És mikor, tudjuk majd, mikor jön maga a hőhullám? Ez a hőkupola? Ahogy mostában
2: levezik? Ez a hőség, ami volt korábban, ez a 43-47 fok, az nem lesz.
1: Tehát, de, most így, én nem, most már egyetőbb szolvasom, hogy de majd a de hónap nem, második felében.
2: Nem,
1: vagy.
2: A hónap második felében is 31-32 fok várható. Egészen 30-áig látom. Nem lesz már az az őrület, ami volt.
1: Hát figyelj, legyen így.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: A Nagykörösi úton a Hoffer Albert utca közelében baleset nehezíti a közlekedést, illetve időközben egy újabb baleset is történt a Szentendrei úton a Mátyás Király útnál. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáró zárva a külsősebb burkolatjavítás miatt, aztán a Hévízi utat is lezárták a harmadik kerületben, a Hunor utca és a Kunigunda útja között szintén burkolatjavítás miatt, és hasonló okokból a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál is korlátozás van mától, várhatóan péntekig. Itt ez ráadásul a buszközlekedést is érinti, a 93-as és a 200E jelzésű buszok Kőbánya-Kispest felé nem állnak meg a Csévéző utcai megállóban. A Noszlopi utcában, 10. kerület, a Sárosi utca közelében félpályás zárás van ma, ott elektromos közművet javítanak, és ha már elektromosság, a Béketéren áramszünet van várhatóan délig, ezért nem működnek a jelzőlámpák sem, a forgalmat információink szerint rendőrök irányítják. Ha pedig valaki elhagyja a várost, számítson rá, hogy az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél munkavégzés zajlik, a 74-es kilométernél nagyjából 3 kilométeres a torlódás.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Ahol azt kérdeztük, hogy tettek-e különbséget önök és a testvérük vagy testvéreik között, nagyon sok hozzászólás érkezik, folyamatosan megérkezett SMS-ben is, hívások formájában.
2: Viki azt írja például, persze, a hugom volt a szép és a jó, én meg a fekete bárány. Ó, szegényem, azért végig így élni az életedet. Aztán, sziasztok, igen, engem Lajosnak hívtak, a bátyámat Bélának. Igen, szeretjük a humoros üzeneteket is nagyon. Ricsi üzenete, sziasztok, nem, ez az is kellett, hogy teljesen máshol fejezzem be az általános iskolát, mint ahonnan indultam, illetve szakmát tanultam. Na, mondjuk az is tök jó, elkerült otthonról, gondolom ő kollégistaként is élte az életét, és így azért nem volt ekkora különbségtétel.
1: Azért volt, aki megnyugtatót írt, a keresztnevét nem tudom, mert a Facebookon csak annyi látszik, hogy Zoltánné, de azt írja, hogy nem, pedig 9 év van köztünk, és ő a bátyám. Tehát, hogy fiú, lány, ugye itt is lenne különbség, idősebb is, stb., és mégsem tette köztük különbséget.
2: Itt van velünk Anna Mari, jó reggelt!
1: Szia!
3: Jó reggelt!
2: Nálatok tettek különbséget a szülők, ugye?
3: Hát a szülők is, de inkább a nagyszülő, az anyai, nagymama. Igen, sose rejtette véka alá, hogy a húgom a kedvence. Úgyhogy,
1: és mit gondolsz, egy nagyszülőnél ugyanúgy nem megengedhető, mint ahogy a közvetlen szülőknél sem?
3: Nem. Így felnőttként visszagondolva nem.
2: Uh-huh. Ez érdekes egyébként, mert az én nagymamám, én nagyon szerettem a Báza Kerettyei nagymamámat, csodálatos asszony volt, de a bátyám volt a kedvenc unokája, ő volt az első szülött, én ezt tudtam, viszont a nagypapám meg éppen ezért cserébe engem kényeztetett, tehát hogy így mi meg a nagypapámmal voltunk szimbiózisban. Aha. És láttam, nem volt úgy különbségtétel, tehát nem bántott már, mint se szavakkal, se semmi, ugyanúgy úgy imádott engem is, csak láttam, hogy a Ákoska valamit csinált, akkor annak tapsolunk azonnal.
1: És milyen fog, hogy ez öröklődhet, mert például apukám irányában úgy volt, hogy apukámnak volt egy húga, és hogy ott azért a nagyszülőknél látszott, hogy a lánygyermekű valahogy kedvesebb a szívüknek, aha, mint apukám, és hogy amikor unokák születtek, akkor ott is az én unokatesom, aki ugye apukám húgának volt a gyermeke, ő például több ajándékot kapott, aha, húsvétra, tett neki kis bárány, ide, mi meg a tesommal, jó, kaptatok.
2: Szóval nálunk bántó különbségtétel nem volt. Nálatok, Anna Mari, volt-e?
3: Hát igen, az igen bántó volt, amikor mondjuk elvitte a nagymamám a húgomat nyár elején, azzal, hogy majd valamikor jön értem is, és nem érkezett meg, csak nyár végén a húgom.
2: Szegény.
3: De már feldolgoztam.
2: Jó, helyes. És a tesóddal jó a kapcsolat?
3: A húgommal, igen. Jó. Ő egymás támaszai
2: ez
3: vagyunk az életben, úgyhogy igen.
1: Bocsáss meg, nem akarok áldozatot hibáztatni, de egyébként jó gyerek voltál, vagy égetni valóan rossz?
3: Jó gyerek voltam, igen.
1: Tehát akkor még csak az se lehet, hogy a nagy úgy volt, hogy Jézusom, nem akarom vinni, mert már megint elcsatangol.
2: Én nem voltam jó gyerek, a bátyám, mert leütetted egy szobasarkába, ott maradt, én nem voltam jó gyerek, mondjuk az igaz. Én voltam a fiú a családban.
1: Na figyelj, azt mondják a szakemberek, hogy egyébként ezt megosztanám most még veletek, hogy az tök természetes, hogy bizonyos szempontból megkülönbözteted a gyermekeidet akkor és addig, amíg a személyre szabott figyelme van a hangsúly. Tehát, hogy például az egyik ezt a társasjátékot szereti, a másik meg amazt. Az egyik ezt a mesefilmet nézni, a másik azt. De például tanuláskor már ilyet nem szabad, és nagyon fontos, hogy a gyerekeket önmagukhoz és ne a testvérükhöz mérjük, és kerülni kell az összehasonlításokat, hogy bezzeg a tesód, hát az ez meg az. Nagyon fontos, hogy a családi alapelvek mindenkire egyformán vonatkozzanak, és persze ehhez most még azt is hozzávetnénk, amit egyébként is szoktak mondani, és a szülő járjon elő jó példával, tehát ne csak a gyerektől követelje meg, ugye? És fontos teret hagyni az érzések érvényesítésének, azt mondja a szakember, hogy bizony meg kell hallgatni a gyerekek féltékenységgel kapcsolatos érzéseit, és erre valahogy tudni kell érdemben reagálni.
2: Hát ez tök normális, hogy van, amikor mondjuk egy kis tesó születik. Hát az én tesóm is meg akart engem folytani, mikor megszülettem, mert anya ugye vele
1: megértem bizonyos szempontból, tehát, hogy...
2: Anya előtte vele foglalkozott csak, és ő nem értette, hogy miért vagyok én ott, és elment világgá, a kapuig jutott egyébként, úgyhogy ilyenek történtek nálunk is. Anna Mari, nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk.
1: Szia!
3: Én is köszönöm, szép napot, sziasztok! Hello.
1: És hát folytassuk még a Sláger FM. Látom, még. Ne bízd el magad.
2: Minden túlélek.
1: Folytassuk a Sláger FM Facebook oldalán, plusz, hát folytassuk itt is, nem is akármivel. Fussunk neki a One Republic-kal.
4: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
0: Yeah, well, the sky might fall. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jada Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
9: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
10: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
11: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A közösségi közlekedésről vitáztak az országgyűlésben. Budapest 4 helyet rontott a világ élhetőségi rangsorában. Elbontanák a betonpartokat a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Az országgyűlés tegnap késő este lezárta a közösségi közlekedés versenyképességét és hatékonyságát javító törvényjavaslat általános vitáját. A javaslat két új szervezet, az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülő Állomány Kezelő létrehozását is tartalmazza. A Tisza párt képviselői szerint a reform összehangolt menetrenddel működő egységes közlekedési hálózatot teremthet, és hosszú távon javíthatja a szolgáltatások színvonalát. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, szerdától ismét elérhető a vonatok valós helyzetét mutató térkép a MÁV Plusz alkalmazásban. Hangsúlyozta, hogy az országbérlet megmarad, és továbbra is egységes rendszerben működik. Nem lesz ma víz a Sárbogárdi rendelőintézetben. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház tájékoztatása szerint reggel 8 és délután 2 óra között szünetel az ivóvízszolgáltatás előre tervezett karbantartási munkák miatt. A betegellátás ennek ellenére folyamatos, a szakrendelések a megszokott rendszerint fogadják a pacienseket. Az intézmény pedig gondoskodott a szükséges mennyiségű palackozott ivóvízről. A kórház arra kéri a betegeket, hogy a vízkorlátozás ellenére a korábban egyeztetett időpontban érkezzenek meg a rendelőintézetbe. Budapest a 36. helyen végzett a városok élhetőségi rangsorában, ami 4 helyes visszaesést jelent a tavalyi eredményhez képest. A magyar főváros ugyanakkor továbbra is a legjobban szereplő főváros a rendszerváltó közép- és kelet-európai országok között. A világ legélhetőbb városa az Economist Intelligence Unit szerint idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon Melbourne végzett. Az évente elkészített rangsort 173 város értékelése alapján állították össze, a stabilitás, az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra, valamint a kultúra és a környezet szempontjai szerint. A lista végén idén is a szíriai Damaszkusz áll. Úttörő döntést hozott két dunamenti település. Neszmély és Dunaalmás lemondta a központilag szervezett vegyszeres szúnyoggyérítést. Az önkormányzatok a lakossági visszajelzések alapján döntöttek úgy, hogy inkább környezetkímélő, biológiai védekezési lehetőségeket keresnek. A települések vezetői hangsúlyozták, nem a szúnyogok elleni védekezést szüntetik meg, hanem fenntarthatóbb megoldásokat szeretnének alkalmazni. Emellett arra kérik a lakosokat, hogy a kertekben és udvarokon szüntessék meg a pangóvizeket, mert a szúnyogok jelentős része a házak udvarán található kisebb vizekben fejlődik ki. Homokos, fokozatosan mélyülő strandok kialakítását javasolja a Hunrend Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Balaton partjára. A szakemberek szerint, ahol lehetőség van rá, érdemes lenne elbontani a betonpartvédő műveket és eltávolítani a kövezetet, hogy természetesebb partszakaszok jöhessenek létre. A kutatóintézet szerint ez nem csak a turizmusnak kedvezne, hanem ökológiai szempontból is előnyös lenne a tónak, mert jobban alkalmazkodna a vízszint változásához. Balatonalmádi polgármestere közölte, megfelelő pályázati forrás esetén a város egyik strandján mintaprojektként megvalósítanák az átalakítást. Ha a fejlesztés beválik, akkor később további balatoni strandokon is alkalmazhatják a megoldást. Hűvösen és felhősen indul a nap, az ígéretek szerint azonban délutánra visszatér a napsütés, a szél viszont egész nap marad. A hőmérséklet csúcsértéke 26 és 30 fok között alakul. Holnap többnyire derült nyári idő várható, a szél mérséklődik és csapadék sem lesz. A hőmérséklet 30-32 fok körül tetőzik.
3: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
13: Az M1-esen Budapest felé a Tatabánya és M0-es közti átterelésben, illetve terelésben már jelentősebben lelassult a haladás, de pont az a lényeg, hogy érdemes személyautóval az átterelt belső sávot választani Budapest felé, mert a külső az most már igencsak torlódik, és ott nagyon lelassult a haladás. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös felé tartó oldalára átvezető ágon munkavégzés zajlik, így jelenleg csak egy sáv járható. Itt komolyabb fennakadás ugyan nincs, viszont legyenek óvatosak, figyelmesen vezessenek. A Nagykörösi úton, a Hoffer Albert utca közelében, valamint a Szentendrei úton, a Mátyás Király útnál továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. A béketéren áramszünet miatt várhatóan délig nem működnek a jelzőlámpák, a forgalmat rendőrök irányítják. A Hévízi utat a Hunor utca és a Kunigunda útja között már lezárták burkolatjavítás miatt, a Róbert Károly körúton pedig az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón van zárva a külső sáv, ott is a burkolatot javítják, csak úgy, mint a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig. Éppen ezért itt a 93-as és a 200E autóbusz Kőbánya Kispest felé kihagyja a Csévész utcai megállót, pontosabban nem áll meg ott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
13: 9 óra 6 perc, jó reggelt kívánunk itt a Pordán Petra.
14: És Somogyi Zoltán.
13: És a koncertélmények nyara, ma még nem játszottunk, lehet, hogy mindjárt jön a játék, de játsszuk viszont a legnagyobb slágereket, például Justin Timberlake-ét mindjárt.
14: És dalpremierrel készülünk, Pál Dénes már itt van, mindjárt élőben énekel.

a legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: Sláger reggel.
1: És negyed tízkor a friss házas Taylor Swift utána nem oly friss házas, viszont frissen nyaralásból hazaérkezett Pád Énes a vendégünk a stúdióban. Szevasz!
2: Jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Milyen volt a nyaralás, kipihentétek magatokat?
3: Mondhatni, igen. Tehát ez nekünk igazából hiába a gyerekekkel voltunk, nem ugyanaz, mint amikor csak ketten vagyunk, ez egy ilyen aktív, nagyon aktív pihenés.
2: Azt láttam az oldaladon, hogy Zakynthoszon jártatok.
3: Igen.
2: Először voltak a kicsit tengerpartnál?
3: Nem, már volt alkalmuk, viszont most Görögországban először jártak, úgyhogy, illetve hát most a kisebbik, most már 2,5 éves, tehát most már olyan korban van, hogy úgy több mindent ért.
2: Mert pont erről beszélgettünk ma reggel, igen, ezért kérdeztem, mert pont a hallgatóinkat is kérdeztük, hogy vajon mikor, hány éves korban érdemes már a gyerekeket elvinni egy hosszabb útra, amikor már értékelni is tudják, meg átélik ezeket a helyzeteket.
3: Mi igazából a nagyobbiknál később kezdtük, a kisebbiknél meg korábban kezdtük, mert most így megvan, mert ő még nem volt 1 éves, pontosabban pont kint voltunk Tenerifén, amikor utolsó nap töltötte be az 1 évest. Úgyhogy, vagy igen, lett 1 éves. Úgyhogy mi egészen korán kezdtük, de mi úgy hiszük, hogy ha bár nem fognak arra emlékezni, hogy most tudod, ebbe a üzletbe bementünk, vagy ezzel a tengerparton egy jó strandoltunk, de maga az élmény az beleivódik.
1: Egyébként ez biztos, tehát, hogy a légkör, az illatok, a sós tengervíznek az illata, az érzése, az valahogy ott marad veled. Plusz volt, aki megírta, hogy oké, lehet, hogy a gyerek nem élvezi, de hogyha a szülő tudja élvezni, mert mondjuk a csemete jól viseli magát, akkor viszont közben meg számotokra nyilván ugyanúgy lehetett nagy élmény a Tenerife és vagy Görögország.
3: Abszolút hozzáad, és azt kell mondjam, hogy tök jó látni, hogy ők felfedezik azt a környéket, értékelik azokat a dolgokat, tehát, hogy ez bennünket is ösztönöz, de nyilvánvalóan egy kicsikét azért én azt mondom, hogy azt beszéltük a feleségemmel is, hogy kicsit idomulni kell a gyerek igényeihez, tehát, hogy hiába mondjuk itt meg ott, meg ott vannak nevezetességek, vagy látnivalók, és most tényleg elutaztunk ide, de attól függetlenül azt is figyelme kell venni, hogy hát igen, a gyereknek erre is erre van szüksége.
1: Na, hát azt látjuk, hogy minden rendben van, meg jó sikerült. Ehhez képest itt tanakodtunk reggel, hogy nem lehet késő. Ezzel a mi baj van a Déneséknél? Tettük fel itt a kérdést magunkban, hogy miért készít valaki egy ilyen dalt, és hogy bízzunk benne, hogy esetleg inkább csak valami régi jó emlékből táplálkozhat, vagy hogy esetleg, nagy Isten, nem is szomorkás dal, hanem mert én ugye nem hallgattam meg, tudod, van ez a régi rossz vagy jó szokásom, hogy a dalpremiérekre úgy készülök, hogy nem készülök, hanem hagyom magam itt megletni a stúdióban.
3: Én is ezzel nyugtattam volna a tanáromat.
1: Ja, a történelem órá, hogy hát
3: úgy készültem, hogy nem készültem, ez egy hagyomány.
1: Az is lehet, hogy ez egy tök optimista dal, de mesélj róla te.
3: Ez egy, ha lehet így mondani, akkor ez egy bizakodó dal, egy reménykeltő dal, tehát a nem lehet késő abszolút nem egy lezárás, egy pont a mondat végére, hanem inkább arról szól, hogy vannak hosszú távú kapcsolatok, vagy házasságok, vagy bent, ahol mindig előfordulnak hullámvölgyek, és van néha egy aktívabb időszak, van egy kicsit passzívabb időszak, van, amikor egy picit eltávolodunk, meg közel vagyunk, és nyilvánvalóan ez az a fontos egy ilyen kapcsolatnál, hogy ne menedzseljük tulajdonképpen ezt, tehát hogy nekünk mondjuk lakótársak legyünk, és menedzseljünk egy családot, hogy te ide mész, te oda viszed a gyereket, én bevásárolni megyek, hanem meg is éljük a kettőnk pillanatait is ebben a kapcsolatban, akár egy utazás során, vagy bármi más, tehát, hogy szakítsunk időnt magunkra is. Különben egyébként ez az óló egyre nagyobb lesz. Tehát
1: hát akkor mégiscsak történt valami, Petra, nem?
2: Vagy nem, te most nem, ezt hallod? Hiszem, nem, én azt hallom ki, hogy azért nem, én azt hallom ki, hogy az általánosságban így van az én rokonaimnál, ismerőseimnél, barátaimnál is, hogy aki apa is, anya is egyben, ott valahogy mindig kell arra időt szakítani, hogy azért férj és feleségek is lehessenek. Igen. És amikor mondjuk kicsik a gyerekek, sokkal nehezebb.
3: Igen, igen, mert elkezdődik a nap, akkor tényleg elkezded menedzselni az egészet, persze. Viszont időközben azért valahol néha eltűntök, és nekem is, hogyha van egy aktívabb időszak, most nem feltétlenül csak itt általánosabban a nyár, de hogy nyilván ez egy frekventált időszak, vagy éppen mondjuk, nem tudom, a gyerkőcnek van valamilyen, a párnak is van egy projekt, amin dolgozik, akkor ott nyilván kevesebb idő juthat a másikra, és akkor ezt valahol egy picikét vissza kell hozni, tehát fel kell ismernünk egyáltalán azt magunkban is, meg a másikban is, hogy oké, de most nincs olyan minőségi idő, amit együtt tölthetünk. Én például nagyon sokat a hétköznapokban dolgozom otthonról a számítógépen, a párom két szobából arrébb nyilván itt a dolgait, de az nem egy minőségi idő, igen. Hogy találkozunk az ebédnél, hogy
2: te is készülisztel,
3: akkor főzök egy kávét, igen. Tehát hanem tényleg olyan, mintha két külön munkahelyen lennénk, tehát az nem minőségi idő, az a minőségi idő, amikor egy picit hogy mindentől függetlenül egymással tudunk beszélgetni.
1: Nekünk egy szobával arrébb egy másik stúdiónk van, és te most ott fogsz dolgozni, bár valószínűleg nem munkaként éled meg, hogy most bemutatod nekünk ezt az új dalt.
3: Így van.
1: Ezért is hívtunk meg, úgyhogy akkor kérlek, hogy fáradj át, ott már készítettük a terepet, és akkor itt a Sláger reggelben most dalpremiér formájában, ugye élőben énekel nekünk Pád Énes, most már ezt is megfejtettük, hogy
2: Abszolút a dal címe pedig Nem lehet késő. Úgyhogy aki most úgy érzi, hogy az életében van valami kis guzmi, akkor figyelje nagyon a szövegét, mert én meghallgattam előre is tényleg.
1: És lehet belőle erőt meríteni?
2: Igen, lehet.
1: Oké, Dénes, tiéd a terep.

0: Áldénes énekelt élőben itt a Sláger reggelben, ez volt a Nem lehet késő.
1: Figyelj, nagyon jó az alapja. Nekem Avicii-nek a Wake Me Up-ja jutott eszembe, de azért, mert hogy én annak imádom a tempóját, és tökre szerettem, hogy Avicii behozta úgy ezt a country vonalat, és először furcsán néztek rá, és aztán utána hát őt igazolta az élet, meg az, hogy a slágerlisták élő volt, úgyhogy nagyon, nagyon jó az alapja.
2: Köszönöm, köszönöm szépen.
1: Ez mind a te?
2: Igen.
1: Tehát a szöveg is, és
2: a szöveg is, és a dallam is. Igen.
1: Wow.
0: Figyelj, nekem visszajött az életkedvem, ami azért meglepő, mert eddig is megvolt. Tehát, hogy... Kedvet kapta meg irandizni, tudod?
1: Na, ez a lényeg. Ja. Mindenkinek tud valami jó pozitívat hozni ez a dal, úgyhogy ezért lett ez nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Te egyébként hogy dolgozol? Ilyenkor egymagadba bezárkózol a szobába, és akkor úgy jönnek a dallamok és a szöveg, vagy...
2: Én a legtöbbször úgy születnek a dalok, hogy én általában megyek valahova. Aha. Tehát vezetek, és akkor egy picit úgy...
1: Ez, ilyen, ez olyan dal, igen.
2: De nem a reggeli nagy csúcsforgalomban, ahol kevésbé tudok stresszmentesíteni, hanem inkább este, amikor mondjuk egy felépésre jövök haza, vagy benn voltam a városban barátokkal, vagy bármi, és akkor úgy csönd van, nyugi van, csak úgy suhan az autó, és akkor jönnek ezek a vonatok, úgyhogy akkor inkább egy kicsit ilyen relaxáltabb a dolog.
0: Persze ezt nem érti, mert ő nem vezet, ez csak azért, hogy frottizza megint, mert úgy örül, amikor ezt így számon kérem rajta.
1: De az érdekes, hogy az utazós zenéket szerintem viszont imádom. Aha. Tehát nagyon szeretek autóban ülni, és zenét
0: ez
1: hallgatni.
0: Olyan volt, ez ilyen utazós, igen,
1: abszolút,
0: nem?
1: Tehát
0: ez autópályán épp úgy működik, igen, mint este a városban a neonfények mellett.
2: Hát kipróbáltam a főúton is, igen.
0: Ja. Próbál, figyelj, mellékutakra ne nagyon tényleg. Bár lesz, az is hozza valami jó ihletet. Jó kis poros, saras vidéki út, vagy a kátyús, abból nem tudom, is ül neki.
1: Igen, csak a mellék után nem lehet azt énekelgetni, nem lehet késő, jó? Maradjunk
0: annyiban. Nagyon köszönjük. Nagyon szépen köszönjük az élő premiért. Ez a Sláger reggel, és benne még egy lelkes fiatalember, Benson Boone személyében.
3: My name is Benson Boone. Ez

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Bestfé Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
7: Sérült szélvédő, könnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
11: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Food Porton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Food Port. Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
12: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
13: 188.
12: Hogy micsoda?
13: 188.
12: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
13: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
12: Kik ők?
13: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
12: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
1: A reklám után...
14: Most még borongós időre kell készülnünk, de úgy tűnik, hogy déltől már visszatér a napsütés. Egyelőre 25 fokos a reggelünk, aztán délutára már 30 fokot ígérhetek.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás csomópontja között a terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, illetve torlódás, főképp a külső sávban, szóval aki teheti személyautóval. Budapest felé inkább az átterelt belső sávot válassza, főleg, hogyha Budapest a célja, mert ott ugye azt hiszem a végén különben már nem lehet lemenni a belsőből. Figyeljék a táblákat, az a biztos. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél munkavégzés zajlik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozás van, jelenleg nagyjából 3 kilométeres a torlódás. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös felé vezető oldalára átvezető ágon munkavégzés zajlik, csak egy sáv járható, legyenek figyelmesek. A Szentendrei úton megszűnt a korlátozás, a Mátyás Király útnál, illetve a forgalmi akadály elhárult, viszont a 19. kerületben az Ady Endre úton a Baros utcánál továbbra is helyszínelnek, a 42-es villamos nem jár, helyette a 142-es e-buszokkal lehet utazni. A Nagykörösi úton is baleset nehezíti a közlekedést a Hoffer Albert utca közelében, a Béketéren pedig még mindig áramszünet van, várhatóan délig a forgalmat rendőrök irányítják.
7: A közlekedési hírek támogatója az
8: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Halihó, 3:10 lesz már egy perc múlva. Petra, milyen előfizetéseitek vannak? Tehát mi az, amire te jó szívvel előfizetsz? Vagy hát nem jó szívvel feltétlenül?
2: Nem jó szívvel, de hogy úgy igényli a testem, szervezetem. Hát figyelj, van például Netflix előfizetésem, HBO előfizetésem, nem mint hogyha ki tudnám őket használni, meg Sky Showtime, de az azért, mert ott beleszerettem egy sorozatba, amit csak ott volt elérhető.
1: Ennyi párhuzamos előfizetés.
2: Igen, de nem nézünk tévét. Tehát, hogy ez a három az, amiből nagyjából próbálok kombinálni.
1: Aha.
2: Ezek az előfizetéseim vannak, ha újság, erre gondoltál.
1: Vagy ilyen internetes szaklap most már.
2: Újságra már nem, régen a National Geographic-ra előfizettem, de sajnos arról már leszoktam. Pedig aztán
1: ott is néha olyan fura tartalmak vannak. Lehet,
2: az
1: hogy meglepő, de képzeld el, hát változik a világ, hogy idehaza a legnagyobb optikai hálózat szemüveg előfizetést indít.
2: Az hogy?
1: Szemüveg előfizetés lesz.
2: De az hogy?
1: Mert hát azt mondják, hogy most már ugye a rendszeres képernyő használat miatt, amikor már 2024-es adat még, hogy napi majdnem 4,5 órát töltöttek az emberek internetezés

0: Sőt, a Z-generációnál ez már az 5 órát is elérte. Szóval az elmúlt évtizedek nyomán a látáskorrekció az olyannyira égető problémává vált, illetve válik folyamatosan az országban, hogy muszáj, hogy ehhez alkalmazkodjanak, és olyan rugalmas szolgáltatásokat nyújtsanak, amit ugye anyagilag is bírsz. És hát az, hogy te állandóan csereberéled a szemüveget, ugye hát ezzel sokan szembesülnek most már, ezt próbálják kiváltani azzal, hogy egy előfizetés keretein belül, mit tudom én, vannak különféle opciók, hogy évente választhatsz egy új keretet, vagy hogy például bizonyos, nem tudom, feltételek mentén a dioptrián változtatnak, tehát kicserélik a lencsét, mert ugye lencsét, mert nagyon sokaknak most már folyamatos romlásban van a látása vagy a szeme, és hát persze még akkor korlátlan díjmentes látásvizsgálat tartozik ehhez, tehát elő tudsz erre fizetni, hogy te szeretnél ilyet.
1: Közben rájöttem, hogy van YouTube előfizetésem is, hogy a zenét is úgy tudjam élvezni, hogy reklámtartalom nélkül van ilyen feliratozó program, tehát most, hogy megkérdezted, Zoli, egész sok előfizetésem van, és nem is gondoltam
0: arra. Miért szeretnél még? Mert nekem most erről eszembe jutott, hogy például lehetne
1: kávé. Ez egy jó ötlet.
0: Én egy kávé előfizetésben benne
1: lennék. Abban én is. Társuljunk. Jó, az tök jó lenne, hogy minden reggel, amikor jövünk, akkor már itt frissen valaki ide leteszi nekünk a kávét, én azt így képzelem,
0: vagy
1: nem?
0: Vagy például fokkefe előfizetés.
1: Az minek? Az
0: hát, mert az is olyan, hogy tudod, mindig van valami új a nap alatt. Most úgy nézem ezeket a divatos, jópofa új elektromos fokkeféket.
1: Én imádom őket, megőrülök értük.
0: De hát az előzőnek semmi baja, addig nem fogom lecserélni.
1: Addig én sem, igen.
0: De, és pont ezért kell. Lehetne a fokkefét is. Most ha előfizetést kicsit tágabban értelmezzük, ugye, mint az autó leasingelés.
1: Na de azt nem tudsz visszaadni a fokkefét, mert egy szemüveget visz... Vagy, de tényleg,
0: hát, miért az autónál is az van, hogy oké, kiszolgált, még semmiből nincsen, elviszi a leasing cég hozzá az
1: de
0: újabb modellt.
1: De a fogkefét ezt nem tudod megcsinálni.
0: Hát miért csak a fejet? Azt lecserélik rajta, és majd használja már. Mit tudom én?
1: Nem tudom. Mert meg egyébként a szemüvegnél ez hogy lehet, Zoli? Tehát, hogy most én használtam egy szemüveget, nekem már nem kell egy erősebb, akkor azt, amit én használtam, azt odaadják Joci bácsinak? Vagy
0: ez egy jó kérdés, nem tudom, igen. Hát mi most már ugye egyre többen vezetik ezt be, hogy visszagyűjtik. Tehát, hogy a bútoroknál is van ilyen, hogy
1: mondjuk újra... Mondjuk az tök jó, mert akkor fel tudják újra használni.
0: Új életet adnak igen, nekik. Nem igen, újra hasznosítják, tehát nem, ja, nem. Ledarálják
1: és
0: földolgozzák, nem, hanem...
1: És
0: hanem
1: a ruhák nem, mert most már a nagy cégek kérik
0: azt is. Hát ott is a second hand az van.
1: Nem, hanem hogy most már a nagy áruházak is kérik, hogy vidd vissza, mert ők abból majd újra készítenek ruhát, gondolom.
0: De újra készítenek, vagy újra eladják?
1: Na, ezt nem tudom.
0: Mert az IKEA-ban van mondjuk az, hogy visszaviszed a használt bútorodat, igen. És azt ők újra kiteszik mérsékelt áron,
1: ja,
0: megveheted a használt bútort.
1: Értem.
0: Ugyanaz, mint az autókereskedés, ami már évtizedes dolog, hogy beviszed ugye a használt autódat, leadod, veszel egy újat, azt meg oda kirakják addig a használt autótelepre. Hát nem tudom, ha van ötletük, hogy milyen előfizetést szeretnének, írják meg bátran a 0630303958-ra. Nekem eszembe jutott még egy, például szerintem tök nagy potenciál lenne abban, hogy anyós előfizetés, és amikor úgy van, akkor lemondod.

0: Petra, hol a férjed? Ez két, most miért két okból jutott eszebe a kérdés.
1: Tudnám?
0: Az egyik, hogy az idevágó Where is my husband című Ray újdonsággal folytatjuk, a másik pedig, hogy szeretnének visszaadni neki, mert hogy már ennyi volt a slágereggel, hát akkor keresd meg.
1: Dolgozik, hogy megkeresem.
0: Keresd meg, jó utat, okay. Jó pihenést. Önöknek is búcsúzik Pordán Petra.
1: És Somogyi Zoltán. Viszal.
2: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: világon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
5: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
6: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
9: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után...
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: A NATO csúcson a védelem erősítése lesz az egyik fő téma. Utak újulhatnak meg csaknem 900 millió forintból Dunaújvárosban, és súlyosabb büntetést kaptak egy internetes bűnhálózat tagjai. Már is mondom a részleteket, 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter. Azt hangsúlyozta, hogy erősebb védelemre, korszerű technológiára és szorosabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Orbán Anita szerint a NATO Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája, mert a szövetség lényege, hogy a tagállamok közösen gondoskodnak egymás védelméről. Az idei csúcsot Ankarában rendezik, ami a miniszter szerint azért is fontos, mert Törökország stratégiai szerepet tölt be Európa, a Fekete-tenger térsége és a Közel-Kelet találkozásánál. Csaknem 900 millió forint uniós támogatásból újulhatnak meg belterületi utak Dunaújvárosban. Az önkormányzat közlése szerint a fejlesztésre azért van szükség, mert több fontos városi útszakasz állapota már nehezíti a közlekedést. A beruházás érinti egyebek mellett a Dózsa-György út, az Aranyvölgyi út és a Petőfi Sándor utca egyes részeit, valamint átalakítanák a Dózsa-György út, a Baracsi út és a Tűzálló út kereszteződésénél lévő körforgalmat is. A munkák során megerősítik az útalapot, javítják a burkolatot, felújítják a busz megállókat és akadálymentesített járdákat alakítanak ki. A fejlesztés várhatóan 2027 végére fejeződik be. Súlyosabb büntetést szabott ki a fővárosi ítélőtábla egy olyan internetes bűnhálózat tagjaira, amely gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódott. Az ügyészség korábban fellebbezett, mert álláspontja szerint az elsőfokú ítélet nem volt elég szigorú. A másodfokú bíróság most több vádlott büntetését megemelte. Voltak itt 15 év, másokat 12 évnél hosszabb, illetve 14 év 6 hónap szabadságvesztésre ítéltek. A bíróság azt is kimondta, hogy a vádlottak bűnszervezetben követték el a cselekményeket, ezért nem bocsáthatók feltételes szabadságra. Az egyik vádlott ügyében még folytatódott az eljárás, a többiek esetében az ítélet jogerős. Éjszaka zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV Budapest Veresegyház Vác vasútvonal több pontján. A munkák érintik a nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként késő este és hajnalban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. Karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. A 2026-os labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében több fontos eredmény is született. Belgium magabiztos játékkal 4-1-re legyőzte az Egyesült Államokat, így bejutott a következő körbe. Argentina szoros mérkőzésen 3-2-re nyert Egyiptom ellen. Svájc pedig gól nélküli döntetlen után 11-esekkel búcsúztatta Kolumbiát. A kiesés ág alapján a folytatásban több erős párosítás is jön. Franciaország Marokkóval, Spanyolország Belgiummal, Norvégia Angliával, Argentina pedig Svájccal találkozik. A mai napon viharkörzetünkben egy hidegfront frissíti fel a levegőt. Ezzel is indult a nap, néhol kisebb eső zápor is előfordulhat. Napközben azonban felszakadozik a felhőzet, és a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél erős lesz, délután 27 fok körül alakulnak a maximumok, amit nagyjából 2-3 óra körül érhetünk majd el. A kora délutáni órákban pedig nagyon erős lesz az UV-sugárzás, és estére 18 fokot mérhetünk.
0: Baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró előtt a külső sávban. Mától a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljáró lezárták a külső sávot, ott javítják a burkolatot. Baleset történt a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt a belső sávban és helyszínelnek a 19. kerületben. Az Ady Endre úton a Baros utca közelében a 42-es villamos nem közlekedik, a 142E autóbusz igénybevételét javasolja a BKK. A villamos pálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávfelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányba csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval van, és Budapest a célja továbbra is, az átterelt belső sávot válassza. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, hogy csak a belső sáv járható, ott is torlódás tapasztalható.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: Indul a slágernap, közben a mikrofonnál Jekkel Dániel. Hatalmas nagy üdvözlet mindenkinek. Pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan, és továbbra is van lehetőség a nyár legnagyobb koncertjeire páros belépőket nyerni nálunk, úgyhogy tartsanak velünk Avicii-val, és a Wake Me Up-on indulunk.

az igazi változatosság ide költözött. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez volt a Starship és a Nothing's Gonna Stop Us Now. Hoztam egy különleges programot, augusztus 8-án, ugyanis 5. alkalommal rendezik meg Budapesten a Nemzetközi Cigánydal napját, amelynek idén Budapest a fővárosa. A 7 országot és 11 helyszínt érintő ingyenes koncertsorozat a cigányzene sokszínűségét ünnepli, Esmar Recepova születésnapjához igazodva. Budapest mellett egyébként többek között Százhalombattán és Oroszlányban, illetve külföldi helyszíneken is lesznek majd különleges koncertek. A programokat kerekasztal beszélgetések egészítik ki, és a fellépők minden helyszínen közösen éneklik majd a Gelem Gelem című himnuszt, úgyhogy ez egy különleges programnak ígérkezik augusztus 8-án, már 5. alkalommal. A Kowalski meg a Vegával folytatjuk, tőlük most jön a Viharban Szivárvány itt a Sláger FM-en.

0: A Sláger FM-en ez volt a Coldplay, illetve a BTS közöse, Amha Universe. Aztán érkeznek a friss időjárási és közlekedési infók, aztán Edwin Collins és a Girl Like You nyitja a következő zenei szakaszt, majd rögtön utána érkezik Michael Jackson is.
1: Megérkezett a hidegfront, ez frissíti fel a levegőt vételkörzetünkben. Felhősebben indult a nap, és eleinte elszórtan előforduló záporok még átmenetileg vízes és csúszósá tehetik az utakat, de a délután folyamán már nem kell csapadékra számítani. Az északnyugati szél

0: 125-ös kilométernél is dolgoznak, csak a belső sáv járható, ott is torlódás alakult ki. Az M5-ösön Röszke felé, Hernádnál dolgoznak a sávzárás miatt, jelenleg a 46-os és az 52-es kilométer között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsinél is munkavégzés folyik a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra, és 3 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé tartó oldalára az átvezető ágon dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható. Fokozott figyelemmel közlekedjenek arra fele is. 0-30-30-30-98. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is. Előre is köszönjük őket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Ez az a halott pénz és a szétszeretlek. Ola Helinával állt össze. Halott pénz, csapat is ők készítették, énekelték az előzőekben ezt a dalt. Toronto belvárosában a Sankofa Square-en rendezték meg a 7. Hungarofestet nemrégiben, Kanada legnagyobb magyar kulturális és gazdasági fesztiválját, ahol a helyi magyarság, a néptánc, a gasztronómia, különösen a lángos és a kürtös kalács és az innováció mellett színvonalas zenei programokkal ünnepelt. A rendezvényen többek között Poyák Lila és az imént hallgatott halott pénz is fellépett, így a mintegy 360 ezres kanadai magyar közösség és az érdeklődő helyiek számára is emlékezetes találkozási ponttá vált ez a fesztivál, aminek fényét tovább emelte az imént hallott halott pénz is. Aztán most megyünk tovább, érkezik Lady Gaga, és tőle az újdonsága The Dead Dance zárja ezt az órát.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négyfős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hang egy csillagos nyári estén. Margitszigetiszínház.hu.
4: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.

0: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Ki szoktatok hógolyózni, ha van hó? Mi a jó benne?
4: Igen, szoktunk. Én nem is szoktam inkább hógolyózni, hanem azt szeretem, amikor Nagymaroson van egy ilyen nagy dombunk, és akkor van két ilyen műanyag szánkunk, és hogy onnan lecsúszunk, és most télen volt egy olyan, hogy így a kisöcsém sikít. És az apukám kirohant, és akkor vettük észre, hogy tesóm a legfelülről csúszott le, és azért sikított akkorát, és be is ment így a sásba, és akkor vettük észre.
5: Azt hittem, az apukád cipőjébe volt, azért csúszott olyan. Székre
1: álló. Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
8: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallotta.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülésezése. Partnerséget kérnek az áruházláncoktól a dinnye termelők, és mától változik a 2-es és a 24-es villamos közlekedése. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Drupos Ágitól hallják. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A tervek szerint a parlament július 13-án és 14-én tárgyalna több törvényjavaslatról. Napirendre kerülhet egyebek mellett az alaptörvény újabb módosítása, egészségügyi, köznevelési és rendészeti változtatásokról szóló előterjesztés, valamint adózási kérdés is. A javaslatok között szerepel a pedagógusok sztrájkjogát érintő módosítás, a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos egészségügyi adatkezelés rendezése, valamint a TEK és az országgyűlési őrség rendőrségbe való beolvadása. A kormány szerint az ülésre a változtatások mielőbbi elfogadása miatt van szükség. A magyar dinnyetermelők azt kérik az áruházláncoktól, hogy ne indítsanak túlzottan alacsony áru dinnye akciókat, s lehetőség szerint részesítsék előnyben a hazai termést az importtal szemben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint az árletörő verseny hosszabb távon veszélyeztetheti a magyar dinnyetermelés fennmaradását, mert a gazdálkodók költségei jelentősen emelkedtek. A szervezet hangsúlyozta, júliustól a magyar földeken termett görög dinnye már képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, idén pedig nagyjából 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét. Több mint 5 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban, közölte a rendőrség. Egy budapesti férfi ellen indítottak nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A férfit június végén fogták el, nála kokain gyanús port találtak. Lakásában és tárolójában pedig amfetamint, kokaint és MDMA-t foglaltak le. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A rendőrök pénzt, egy autót is lefoglaltak, valamint bankszámlát zároltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanús. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a budapesti buszokon a BKK. Holnaptól a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as járatokon. Július 16-ától pedig többek között a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193E és 217-es buszokon is lehet biciklit vinni. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás alatt a kijelölt helyen kell rögzíteni. A BKK arra kéri az utasokat, hogy legyenek figyelmesek, mert ezt a területet babakocsival vagy kerekes székkel közlekedők is használhatják. Zsúfoltság esetén a sofőr megtagadhatja a kerékpár szállítást. Építési munkák miatt mától várhatóan augusztus 9-ig nem hajt be a közvágó híd végállomásra a 2-es és a 24-es villamos, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változásra a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt van szükség. A villamosok ebben az időszakban csak a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóhelyig közlekednek. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a megállóhelyi változásokról. A felhőség mellett elszórtan továbbra is kialakulhat ma még egy kis zápor vagy zivatar, ami átmenetileg vizessé és csúszósá teheti az utakat. De délutánra már száraz időt jósoltak a meteorológusok. Maximum 27 fokot mérhetünk, hidegfronti hatás érvényesül ma, ami hűti egy picit a levegőt, de a frontérzékenyek fejfájást tapasztalhatnak.
10: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Nagyrészt a külső sáv van annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén mint egy 4-5 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, csak a belső sáv járható, itt is torlódás alakult ki. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Hernádnál dolgoznak, a sávzárás miatt jelenleg a 44-es és az 54-es kilométerek között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni, számítani. Budapesten történt egy baleset korábban a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. A belső sávban most már nem okoz fennakadást. A helyszínelés és véget ért a helyszínelés a 19. kerületben, az Ady Endre úton és a Baross utca közelében, a 42-es villamos ismét a teljes vonalán jár, viszont továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az Ecseri úton, az Üllői út után, a belső sávban érdemes extra figyelemmel közlekedni.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: A fa mögött Jekkel Dániel. Itt van nálam 2 darab belépő, amit bármikor kijátszhatunk a nyár legnagyobb budapesti koncertjeinek valamelyikére, úgyhogy tényleg érdemes ma is velünk tölteni az összes munkaórát. Harry Styles és az American Girls itt.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: Sláger.
0: Sláger.
1: Sláger FM.

A Sláger FM-en ez volt most Szombor, és az újdonság tőle a Homewrecker. Négy helyet rontva a 36. helyre csúszott vissza Budapest az EU idei élhetőségi rangsorában, ám ezzel továbbra is a legjobb helyezésű rendszerváltó közép-kelet-európai főváros maradt. A stabilitást, egészségügyet, kultúrát, oktatást és infrastruktúrát értékelő listát idén is Koppenhága vezeti, amelyet Bécs és Melbourne követ. A visszaesés ellenére Budapest pozíciója régiós szinten stabil, míg a lista végén a háború sújtotta övezetek köztük Kijev és Damaszkusz áll. Úgyhogy ezt tudjuk elmondani Budapesttel, illetve a környékbéli élhető városokkal kapcsolatban. Stevie Wonderrel folytatjuk tőle most az I Just Called to Say I Love You érkezik itt a Sláger FM-en.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: A Sláger FM a mikrofonnál, Jekel Dániel, az időjárás és a közlekedési infók érkeznek, aztán Ed Sheeran slágerével, a Shivers-szel folytatjuk.
1: A délelőtt folyamán még előfordulhat itt-ott zápor, zivatar, de a délután folyamán már egyáltalán nem kell esőre számítani, addig viszont csúszossá válhatnak helyenként az utak vételkörzetünkben. Délután 27 fokos csúcsérték, várható estére pedig 18-19 fokig süllyed a hőmérséklet. Egy térségünket elérő hidegfront miatt érezhetjük, hogy kicsit felfrissült a levegő, viszont a fronttal azért nehézségek is járnak, a frontérzékenyek fejfájást, keringési problémákat, ízületi bántalmakat is tapasztalhatnak.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Nagyrészt a külső sávban annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelésbe történő belépés előtt szintén mint egy 4-5 kilométeren keresztül torlódik a kocsisor. Győr elkerülő szakaszán a 125-ös kilométernél is dolgoznak, csak a belső sáv járható, itt is torlódás alakult ki. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Hernádnál dolgoznak, a sávzárás miatt jelenleg a 44-es és az 54-es kilométerek között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni, számítani. Budapesten történt egy baleset korábban a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt. A belső sávban most már nem okoz fennakadást. A helyszínelés és véget ért a helyszínelés a 19. kerületben, az Ady Endre úton és a Baross utca közelében, a 42-es villamos ismét a teljes vonalán jár, viszont továbbra is baleset nehezíti a közlekedést az Ecseri úton, az Üllői út után, a belső sávban érdemes extra figyelemmel közlekedni.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
3: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
2: Ez a Sláger

Erik Pritz és a Kalomi, mekkora zene a 2000-es évek elejének leginkább aerobikra csábító zene, szerintem legalábbis mindenképpen. Leginkább azért, mert amellett, hogy van egy nagyon jó táncolható ritmusa a zenének, a hozzá készült klip olyan extravagáns aerobik órát mutat be, amire szerintem férfi-nő egyaránt rákap a sportolási kedre. Ezt tudjuk elmondani Erik Pritzsel kapcsolatban. Megyünk tovább, egy nagyon rossz arcú, széttetovált, de egyébként nagyon meleg szívű, és leginkább aranyhangú énekessel. Az ő neve Teddy Swims, tőle most a The Door érkezik itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. A gyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en.
1: Hallgassa minden nap a Sláger FM-et,
0: mert bármikor öné lehet a következő koncert.

0: Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
2: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
1: Illatos és puha ruhák a Rossmannnal. Július 6-a és 17-e között a Szilán Magnólia és Szenzitív Duopak öblítőket csupán 2499 forintért megvásárolhatod üzleteinkben és az online drogériában. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
3: Igen, emlékszem.
2: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
4: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Sláger FM.
6: A reklám után...
5: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Folytatódik az országgyűlés rendkívüli ülésezése. Partnerséget kérnek az áruházláncoktól a dinnye termelők. És mától változik a 2-es és a 24-es villamos közlekedése. 11 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A kormány a jövő hétre is kezdeményezte az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását. A tervek szerint a parlament július 13-án és 14-én tárgyalna több törvényjavaslatról. Napirendre kerülhet egyebek mellett az alaptörvény újabb módosítása, egészségügyi, köznevelési és rendészeti változtatásokról szóló előterjesztés, valamint adózási kérdés is. A javaslatok között szerepel a pedagógusok sztrájkjogát érintő módosítás, a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos egészségügyi adatkezelés rendezése, valamint a TEK és az országgyűlési őrség rendőrségbe való beolvadása. A kormány szerint az ülésre a változtatások mielőbbi elfogadása miatt van szükség. A magyar dinnyetermelők azt kérik az áruházláncoktól, hogy ne indítsanak túlzottan alacsony áru dinnye akciókat, s lehetőség szerint részesítsék előnyben a hazai termést az importtal szemben. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete szerint az árletörő verseny hosszabb távon veszélyeztetheti a magyar dinnyetermelés fennmaradását, mert a gazdálkodók költségei jelentősen emelkedtek. A szervezet hangsúlyozta, júliustól a magyar földeken termett görög dinnye már képes fedezni a hazai fogyasztói igényeket. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, idén pedig nagyjából 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét. Több mint 5 kiló kábítószer találtak a rendőrök egy budapesti lakásban, közölte a rendőrség. Egy budapesti férfi ellen indítottak nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A férfit június végén fogták el, nála kokain gyanús port találtak. Lakásában és tárolójában pedig amfetamint, kokaint és MDMA-t foglaltak le. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A rendőrök pénzt, egy autót is lefoglaltak, valamint bankszámlát zároltak. A férfit kábítószer kereskedelemmel gyanús. Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a budapesti buszokon a BKK. Holnaptól a 27-es, 39-es, 243-as, 251-es, 251A és 253-as járatokon. Július 16-ától pedig többek között a

0: 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es buszokon is lehet biciklit vinni. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, amelyet az utazás alatt a kijelölt helyen kell rögzíteni. A BKK arra kéri az utasokat, hogy legyenek figyelmesek, mert ezt a területet babakocsival vagy kerekes székkel közlekedők is használhatják. Zsúfoltság esetén a sofőr megtagadhatja a kerékpárszállítást. Építési munkák miatt mától várhatóan augusztus 9-ig nem hajt be a Közvágóhíd végállomásra a 2-es és a 24-es villamos, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A változásra a Soroksári úti MÁV híd építési munkái miatt van szükség. A villamosok ebben az időszakban csak a Rákóczi híd alatt kialakított ideiglenes megállóhelyig közlekednek. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a megállóhelyi változásokról. A felhőség mellett elszórtan továbbra is kialakulhat ma még egy kis zápor vagy zivatar, ami átmenetileg vizessé és csúszósá teheti az utakat. De délutánra már száraz időt jósoltak a meteorológusok. Maximum 27 fokot mérhetünk, hidegfronti hatás érvényesül ma, ami hűti egy picit a levegőt, de a frontérzékenyek fejfájást tapasztalhatnak.
1: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban. Annak, aki Budapestet célozza, érdemes az átterelt belső sávot választani. A 16-os kilométernél az M0-as autó csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de feltorlódtak a járművek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Örkény után dolgoznak, a sávzárás miatt jelenleg az 54-es és az 58-as kilométerek között lassulnak le a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell számítani, úgyhogy ott sem megszokásból közlekedjünk. Közben viszont a 79-es trolibusz újra az eredeti útvonalán közlekedik, ez mindenképpen egy jó hír, az már kevésbé, hogy a libegő nem üzemel a kedvezőtlen időjárás miatt, úgyhogy libegést a mai napra ne tervezzünk. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul a délután a mikrofonnál Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt is, és hallgatjuk a legnagyobb slágereket változatosan. Közben pedig a 2 darab belépő a nyár legnagyobb koncertjeinek egyikére még mindig itt van nálam, úgyhogy érdemes figyelni. All Saints, Pure Shores, ezzel indul.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. The Course, Breathless. Megyünk tovább, bár is Ariana Grande-val, de előtte meg beszéljünk arra, hogy a BKK kiterjesztette a megújult elektromos rásegítésű MOL-Bubi tesztítőszakát. A szolgáltatást már az érvényes Budapest Go bérlettel, valamint korábbi éves vagy féléves Bubi bérlettel rendelkezők is díjmentesen kipróbálhatják. A visszajelzések alapján a felhasználók elégedettek az új modellekkel, ugyanakkor az új díjszabásról szóló hírek némi elégedetlenséget is kiváltottak. A tesztprogramban való részvételhez a BKK honlapján szükséges regisztrálni, a cél pedig egy modernebb közösségi kerékpáros hálózat létrehozása Budapesten. Ariana Grande-val megyünk tovább, és aki kedvet kapott a teszteléshez, az menjen fel a bkk.hu-ra, és ott regisztráljon a teszteléshez, és adjon visszajelzéseket, legyen tényleg egy jobb rendszer ez az egész MOL-Bubi Budapesten. Ariana Grande most érkezik, tehát ez tőle a We Can't Be Friends.

0: Gáspár Rudi és a kereszthúzat után itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább Chaperone-nal. Tőle érkezik hamarosan a Good Luck Babe. De előtte még a friss időjárási és közlekedési infóké a terep.
1: A picit nyugtalannak érezzük magunkat a mai napon, az a hidegfrontnak köszönhető, de én javaslom mindenkinek, hogy picit tudjunk örülni is neki, hiszen felfrissítette a levegőt. Egy pár fokkal csökkent a maximum érték, és délutára már csak 27 fokot mondanak a meteorológusok. Csapadékra már nem kell számítani a délután során, illetve az erős szél miatt lehet még nehezebb egy picit, vagy kényelmetlenebb a vezetés, tartsák meg a követési távolságot. 2 és 3 óra környékére pedig nagyon erős UV-sugárzást mondanak, úgyhogy a bőrünk védelmére is oda kell figyelni.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás. Nagyrészt a külső sávban annak, aki személyautóval van és Budapest a célja. Továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani. A 16-os kilométernél az M0-as autóút csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de feltorlódtak a járművek, és nem egyszerű a helyzet. Az M5-ösön Röszke felé Örkény után dolgoznak a sávzárás miatt jelenleg az 54-es és az 58-as kilométerek között lassulnak, torlódnak a járművek. Lajos Mizsénél is munkavégzés folyik, a 74-es kilométernél forgalomkorlátozásra és 3 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalára dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható, fokozott figyelemmel közlekedjenek ott is, és ha tapasztalnak ott közben bármivel, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatók, írják meg, vagy hívjanak, és mondják el 0630 30 30 95 8.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our

Itt a Sláger FM-en ez volt Alex Warren, aki egy amerikai énekes dalszerző. Pályafutása látványos. A Hype House TikTok kollektíva társalapítójaként vált ismerté, mielőtt 2021-ben sikeres zenei karrierbe kezdett volna. Élete korábban nehézségekkel telt, 9 évesen elvesztette édesapját, később pedig hajléktalanná vált, miután édesanyja elzavarta otthonról. Ma már Grammy-díj jelölt sztár, akinek az imént hallott Ordinary című slágere vezette a Billboard listákat, 2026-ban pedig Wild Child címmel jelenteti meg második stúdióalbumát, amely a zászlajára a gyógyulás és az újrakezdés témakörét tette. Ő tehát Alex Warren, a következőkben pedig a Jamiroquai 1996-os slágerével folytatjuk. Ez most tőlük a Cosmic Girl itt a Sláger FM-en.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Air Jet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Héj Jobbjabban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Nekem a hógolyóról mindig a szilvás gombóc jut eszembe. Oh. Nem tudom, hogy miért is szoktatok enni gombócot.
13: Nálunk úgy van, hogy nekem mind a két mamám tudja ezt, és általában az van, hogyha megyünk nyáron, vagy bármikor, akkor általában legalább az egyik, vagy legjobb esetben mind a kettő abban vár. Szíves gombóccal, és én szoktam segíteni a mamámnak.
10: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Törökország stratégiai jelentőségű NATO szövetséges Magyarország számára. Őrizetbe vettek egy győri politikai influencert, és manganapot rendez a Néprajzi Múzeum. 13 óra van. Köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Magyarország számára Törökország stratégiai jelentőségű NATO szövetséges és fontos partner, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter, miután Ankarában kétoldalú megbeszélést folytatott török kollégájával. A találkozón áttekintették a magyar-török védelmi együttműködés helyzetét, valamint a védelmi ipari kapcsolatok további lehetőségeit. Szó volt a NATO Forward Land Forces kezdeményezéséről is, amelyben a két ország együttműködése fontos szerepet kapott. A honvédelmi miniszter közlése szerint ősszel is Ankarában folytatják az egyeztetéseket, ahol regionális és globális biztonsági kérdésekről is tárgyalnak majd. Terrorcselekménnyel való fenyegetés gyanúja miatt vitték be a rendőrök Szakács István győri jobboldali politikai influencert, írta a 24.hu. A lap szerint az intézkedés egy videó miatt történt, amelyben Szakács Orbán Viktor esetleges őrizetbevételéről és kiszabadításáról beszélt. Fontos, hogy a gyanú nem tényleges terrorcselekmény elkövetésére, hanem fenyegető tartalmú kijelentésre vonatkozott. Az influencer felesége a közösségi oldalán azt írta, hogy ma reggel rendőrök jelentek meg az otthonukban. Házkutatást tartottak, majd elvitték a férjét. A 24.hu beszámolója szerint Szakács Istvánt még délelőtt szabadon engedték. Kisebb földrengést észleltek ma hajnalban Örkény térségében, írta a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Szeizmológiai Obszervatóriuma. A műszerek 5 óra 50 perckor 2,1-es magnitúdójú földmozgást mértek. A rengést az epicentrum közelében élők akár érezhették is, de egyelőre nem érkezett lakossági bejelentés. A szakemberek szerint Magyarországon időről időre előfordulnak kisebb, általában károkat nem okozó földrengések. Az ország szeizmikus aktivitása összességében közepesnek tekinthető. A földmozgások azonban nem egyenletesen oszlanak el. Átadták az új asztali tenisztermet Kispesten a Hunyadi János utca 92 szám alatti önkormányzati ingatlanban. A beruházás az Aktív Magyarország program országos asztali teniszterem fejlesztési programjának támogatásával valósult meg. Kispest önkormányzata csaknem 50 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a projektre. Az új teremben 8 asztalon lehet majd pingpongozni. A helyszín kiválasztásánál szempont volt, hogy a környéken sok fiatal él és a közelben óvoda, valamint középiskola is működik. Ismét manganapot rendez a Néprajzi Múzeum július 25-én. Az egésznapos programsorozat a Manga Hokusai Manga című kiállításhoz kapcsolódik, és a hagyományos, valamint a kortárs japán kultúrát mutatja be. A látogatók előadásokon, beszélgetéseken és tárlatvezetéseken ismerhetik meg, hogyan kapcsolódik. A Hokusai több mint 200 éves öröksége a mai japán képregényekhez. A programban interaktív foglalkozások is lesznek, ki lehet próbálni például a japán kalligráfiát, a fametszet nyomtatást és a gesztus festészetet, de anime tematikájú legyezők is készülnek. A rendezvényen szó lesz a japán folklór természetfeletti lényeiről, az otaku kultúráról és a manga magyarországi történetéről is. Egy hidegfronti hatás érte a térségünket, ami miatt a vételkörzetünkben a legtöbb településen nagyon erős és élénk a szél. Ez okozhat fejfájást és ingerültséget az arra érzékenyeknél. Csapadékra délután már nem kell számítani az előrejelzések szerint, a maximum hőmérséklet pedig 2-3 óra körül éri el a 27 fokot. Hajnalra pedig 18-19 fokig csökken a hőmérséklet.
16: Helyszínelnek a Váci úton kifelé a Terész körútnál, sávzárásra kell készülni a Szent István körútról a Váci úton balra kanyarodó sávba. A villamos pálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 16-os kilométernél az M0-as autóút csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de továbbra is torlódnak a járművek. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
16: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, és páros belépőkkel a nyár legnagyobb koncertjeire Budapesten, úgyhogy érdemes minket figyelni, Mr. Props, és a Wave indítja ezt az órát.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Taylor Swift és az Antihero. Egy különleges tényre szeretném felhívni mindenki figyelmét, ugyanis Budapesten rekordot döntött a vízfogyasztás a Portugália-Spanyolország labdarúgó 8-at döntő szünetében. A fővárosi vízművek adatai szerint 21 óra 59 perckor 458 ezer liter vizet használtak el a fővárosiak, ami 114 tűzoltóautó megtöltésével egyelő. A kiugró érték a szünetben hirtelen megugró fürdőszobai használatnak köszönhető. A találkozónak különös érzelmi töltetet adott az, hogy a 41 éves Cristiano Ronaldo ezen a világbajnokságon lépett pályára utoljára, a meccset pedig végül a spanyolok nyerték 1-0-ra. Sokan voltak kíváncsiak Cristiano Ronaldo-ra, és a szünetben fürdőszoba használat volt. Ebből következik tehát ez a rekordhasználat. Peter Gabriel-lel folytatjuk. Ez most tőle a Sledgehammer itt a Sláger FM-en.

0: Tracy Abrams, és a That's So True, ez szólt itt nálunk a Sláger FM-en, aztán érkeznek most a friss időjárás és közlekedési infók, aztán Camila Cabello-val kiegészül Shawn Mendes, és közösen éneklik a Señorita-t a következő zenei szakaszítójaként.
1: Kellemesen mérsékelten meleg időben telik a délután. A felhők elvonulása után sok helyen a napsütés dominál a vételkörzetünkben. Az erős északnyugati szél változatlanul aktív, a hirtelen lökések miatt a nyílt szakaszokon haladó autósoknak érdemes fokozott figyelemmel vezetniük. Csapadékra a délután folyamán már elvileg nem kell számítani, a hőmérséklet pedig 27 fokig emelkedhet. A túlnyomó napos időszakokban az UV-sugárzás nagyon erős, így ajánlott gondoskodni a bőrünk védelméről is, figyeljenek erre is oda.
0: Helyszínelnek a Váci úton kifelé a Terész körútnál, sávzárásra kell készülni a Szent István körútról a Váci úton balra kanyarodó sávba. A villamos pálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-as autóút csomópontja között kiépített terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban, annak, aki személyautóval van, és Budapest a célja, továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választania. A 16-os kilométernél az M0-as autóút csomópontja előtt közben baleset is történt, emiatt a külső sávot lezárták. Itt már nincs terelés, de továbbra is torlódnak a járművek. Jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

Itt a Sláger FM, ez volt most a No Doubt, és az It's My Life. Így ebben a napsütős, nyárias, nyaralós időszakban a fényvédő, azaz a naptej használatáról ejtsünk néhány szót. Sokak számára ez egy reggeli rutinnak tűnik. A hatékonyság záloga azonban a bőséges mennyiség és a rendszeres újrakenés. A legtöbben túl kevés terméket visznek fel, pedig a teljes test fedéséhez egy kupicányi szükséges, ezt mondják, akik értenek hozzá. Két óránként érdemes pótolni, illetve izzadás vagy úszás utáni frissítése elengedhetetlen, mivel a vízálló jelzés sem nyújt egész napos védelmet. Ne feledjük a gyakran kivaradó területeket, mint a fülek, a lábfej vagy a hajvonal, és így tudjuk rendesen használni a naptejet. Főleg mondjuk egy ilyen tengerparti nyaralás kapcsán kiemelt fontosságú, hogy védjük magunkat az erős napsütés ellen. Gáspár Lacival folytatjuk. Tőle jó, most a hagyd meg nekem a dal.

0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelését az országgyűlés. Lengyelországba utazik az országgyűlés elnökkel, és kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, vagyis a TÉRT az országgyűlés, írta az EduLine. A döntést 135 igen szavazattal ellenszavazat nélkül fogadták el. Lannert Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter szerint ez is azt jelzi, hogy a rendszer jelenlegi formája nem működik. A pedagógusok és a szakszervezetek korábban főként a túlzott adminisztrációs terhek és az értékelés szubjektivitása miatt bírálták a TÉRT. A parlamenti vitában Müller Anna tisztás képviselő arról beszélt, hogy a rendszer több mint 100 óra plusz munkát okozott a tanároknak. A felfüggesztés korábban a miniszterelnök is bejelentette. Hivatalos látogatásra Lengyelországba utazik Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke. A program részeként Varsóban megbeszélést folytat a sport- és turisztikai miniszterrel, valamint a lengyel Sejm elnökével. Találkozik a szenátus elnökével is, majd koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál. A látogatás másnapján magyar vonatkozású emlékhelynél tiszteleg, megkoszorúzza a magyar forradalommal való lengyel szolidaritást jelképező könnyező galamb emléktáblát, valamint Korompai Emánuel és idősebb Antal József Varsói emléktábláját is. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öreg tó vízszintje. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt, írta Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Csekketó vízpótlását is, mert az öreg tó elsőbséget élvez, amíg nem éri el a biztonságos működéshez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak több napig tartó egyenletes esőzés hozhat az által ér vízgyűjtő területén. Újabb buszvonalakon bővíti a kerékpárszállítás lehetőségét a BKK. Július 9-től, vagyis holnaptól már a 27-es, 39-es, 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as buszon. Július 16-től pedig többek között a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, a 193E és a 217-es járaton is lehet biciklit szállítani. A 121-es buszon erre csak munkanapokon lesz lehetőség. A BKK szerint a fejlesztés azoknak is segíthet, akik kerékpározás közben defektet kapnak, elfáradnak, vagy az időjárás miatt inkább közösségi közlekedéssel folytatnák az útjukat. Kerékpár továbbra is csak piktogrammal jelölt, erre alkalmas járműveken lehet vinni. Éjszakai vágánykarbantartás miatt lezárják a Füredi út és a Rákosi út találkozásánál lévő vasúti átjárót a 16. kerületben, írta a MÁV. A lezárás július 31-én este 9:30-től augusztus 1-én hajnali 4 óra 45 percig tart. A közlekedőknek a munkálatok idején terelő utakra kell számítaniuk, ezeket táblákkal jelzik majd. A MÁV szerint a karbantartást végző vasúti munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és az átjáróknál csak a megjelölt időszakban tartózkodnak majd, de ez idő alatt zajhatásra is számítani kell. Akkor a délután visszatér a túlnyomóan napos idő, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz még egy darabig, úgyhogy vigyázzanak bőrük egészségére. Vezetés közben érdemes napszemüveget viselni, csapadékot már nem ígérnek a meteorológusok, illetve a legtöbb helyen marad a nagyon élénk és erős észak-nyugati szél, ami fejfájást, ingerlékenységet is okozhat. Ma délután 27 fok lesz a maximum.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-as autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban, továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk mindenkinek, aki autóval, személyautóval van és Budapest a célja. Ugyanezzel az oldalon a 72-es jelű Grébics pihenő előtt is több kilométeren keresztül torlódnak fel a járművek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 6 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé tart oldalára átvezető ágon dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható, az erős forgalom miatt mindkét oldalon torlódásra kell készülni. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Felső Csatári autónál. Ez mindenképpen egy jó hír, így a végére 0-30-30-30-98. Ez a hívható és SMS számok, de jöhetnek az önök közlekedési info is. Segítsék egymást az utakon, köszönjük szépen, jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Ágina, köszönjük szépen, a híreket pörgetjük tovább, a legnagyobb slágereket változatosan. Itt a Sláger FM-en a mikrofonnál. Jekkel Dániel, itt leszünk ebben az órában, Molnár Tamás és Majka közös, ez lesz egy igazi erőt adó dal, a visszapillantó Benzomonnal pedig már indultunk is.

0: these beautiful things.
1: A Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Második kerületi szülőknek hoztam most egy jó hírt, ugyanis az önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt rászoruló családoknak. A 15 ezer forintos támogatásra azok jogosultak, akiknek gyerekük alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, és a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó 150 ezer, illetve rászorultság esetén a 165 ezer forintot. Szeptember 30-áig lehet benyújtani a kérelmeket, emellett számos további gyermekvédelmi és étkezési támogatás is igényelhető, amelyek részletei és nyomtatványai a második kerület honlapján érhetők el, illetve további tájékoztatást a 061-347-5700-as számon lehet kérni. Megyünk tovább a Dead or Alive slágerével, ezt tőlük a You Spin Me Around. Rocket.

0: Itt a Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, már is érkezik Madison Beer és a Bittersweet a legfrissebb közlekedési és időjárás infok után itt a Sláger FM-en.
1: A mai nap maximum a 26-27 fok körül alakul, ami némileg visszaesést jelent az előző két naphoz képest ezen a héten. Ez főleg a hidegfronti hatásnak köszönhető. Az északnyugati szél továbbra is erősen fúj, ami némileg csökkentheti a járművek menet stabilitását, viszont csapadékra már nem kell számítani, úgyhogy szárazak lesznek az utak a munkából hazaindulóknak. A napos időben, hogyha nagyon süt a nap, akkor mindenképpen vegyenek fel napszemüveget. Vezetés közben is tartsák meg a biztonságos követési távolságot a balesetmentes közlekedésért.
0: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-es autó csomópontja között kialakított terelésben folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás nagyrészt a külső sávban, továbbra is a belső átterelt sávot javasoljuk mindenkinek, aki autóval, személyautóval van és Budapest a célja. Ugyanezzel az oldalon a 72-es jelű Grébics pihenő előtt is több kilométeren keresztül torlódnak fel a járművek. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél munkavégzés folyik a 74-es kilométernél, forgalomkorlátozásra és 6 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M31-es autópályáról az M0-as autóút M5-ös autópálya felé tart oldalára átvezető ágon dolgoznak, emiatt csak egy sáv járható. Az erős forgalom miatt mindkét oldalon torlódásra kell készülni. Budapesten megszűnt a forgalmi akadály a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé a Felső Csatári útnál. Ez mindenképpen egy jó hír, így a végére 0-30-30-30-98. Ez a hívható és SMS számuk. Ide jöhetnek az önök közlekedési info is. Segítsék egymást az utakon. Köszönjük szépen, jó utat!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Egy igazi nyári dal, amitől még a nap is kisütött egyébként. Milk and Sugar, Let the Sunshine In. Ez szólt itt nálunk. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt sűrös véradásra hív minden egészséges felnőttet, mivel a közelmúlt szélsőséges időjárása miatt csökkentek a készletek. A hazai egészségügyi ellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség. Minden 18 és 65 év közötti 50 kg-nál nehezebb személy jelentkezhet. A helyszínek és időpontok az ovs.hu/időpontfoglalás vagy a véradás.hu oldalakon keresztül érhetőek el. A szervezők kéri, hogy aki teheti, szánjon egy órát az életmentő segítségre, és ezzel egyébként saját magán is segít, mert azzal, hogyha vért adunk, azzal a mi vérháztartásunk is fel tud frissülni, és ezzel egészségesebbek tudunk lenni, úgyhogy tényleg mindenkit erre bíztatunk. George Harrisonnal folytatjuk, ő a csendes Beatle, így hívták őt annak idején, de zeneileg egyébként ő volt a Beatle zenekar egyik legkísérletezőbb tagja, majd ilyen kísérletek az eredményét hallgatjuk most meg. Jöttél a Got My Mind Set On You.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival! A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hé jobb-jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
4: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Ínszünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
8: Egy este, ahol a dalok történetté válnak. Karamell visszatér a Margit-szigeti szabadtéri színpadra Mesemondó című koncertjével július 14-én. Meghitt pillanatok, felejthetetlen slágerek és varázslatos hangulat egy csillagos nyári estén. Margit-szigeti-színház.hu.
0: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Pantl Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Rendkívüli ülésnapokat kezdeményezett a kormány az országgyűlésben. Július 16-án búcsúztatják Szilágyi Tibort, és szúnyoggyérítés lesz több térségben, és két budapesti kerületben. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Újabb rendkívüli ülésnapokat kezdeményezett a kormány az országgyűlésben július 13-ára és 14-ére. Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter hét előterjesztés megtárgyalását javasolja. Ezek között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely több alkotmányos és intézményi változást érint. A parlament tárgyalhatja emellett a méltányossági gyógyszertámogatásokkal és az egészségügyi adatkezeléssel, a közneveléssel és egyesen rendészeti szervezeti átalakításokkal kapcsolatos javaslatokat is. A köznevelési módosítások egyebek mellett helyreállítanák a pedagógusok sztrájk jogát. Július 16-án délután 2 órakor búcsúztatják Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművészt a Farkasréti temető ravatalozójában. A Halhatatlanok Társulatának örökös tagja július 2-án 83 éves korában hunyt el. Szilágyi Tibor több mint 150 színházi szerepet játszott el és több mint 120 filmben, illetve televíziós produkcióban szerepelt. Pályája során több jelentős társulat tagja volt, dolgozott például a Thália Színházban, a József Attila Színházban, a Nemzeti Színházban, a Víg Színházban és az Új Színházban is. Szinkronhangként is sokan ismerték, Jean Reno és Walter Matthau egyik legismertebb magyar hangja volt. Munkásságát 2007-ben Kossuth díjjal ismerték el. Csaknem 900 millió forint uniós támogatásból újulhatnak meg belterületi utak Dunaújvárosban. Az önkormányzat közlése szerint a fejlesztésre azért van szükség, mert több fontos városi útszakasz állapota már nehezíti a közlekedést. A beruházás érinti egyebek mellett a Dózsa-György út, az Aranyvölgyi út és a Petőfi Sándor utca egyes részeit, valamint átalakítanák a Dózsa-György út, a Baracsi út és a Tűzálló út kereszteződésénél lévő körforgalmat is. A munkák során megerősítik az útalapot, javítják a burkolatot, felújítják a busz megállókat és akadálymentesített járdákat alakítanak ki. A fejlesztés várhatóan 2027 végére fejeződik be. A héten több térségben, köztük Budapest 3. és 4. kerületében is földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek. A katasztrófavédelem közlése szerint összesen 151 településen, több mint 31 ezer hektáron lépnek fel a vérszívók ellen. A munkát az esti és éjszakai órákban végzik platós járművekre szerelt permetezőkkel. A felhasznált készítményt nagyon alacsony dózisban juttatják ki, így a közlés szerint nem jelent veszélyt az emberekre, a házi állatokra és a méhekre sem. Az érintett települések többségén az inváziós szúnyogfajok, főként az ázsiai tigris szúnyog terjedése okoz gondot. Éjszaka zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház Vác vasútvonal több pontján. A munkák érintik a nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként késő este is hajnalban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. Karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Ma délután már túlnyomóan napos és száraz időnk lesz az előrejelzések szerint. Vételkörzetünkben csapadék a nap hátra lévő részében sem valószínű. Az erős északnyugati szél viszont továbbra is csökkentheti a menet stabilitást, a hidegfronti hatás miatt pedig ingerlékenyebbek és fejfájósabbak lehetünk. A mai nap a maximum a 27 fok körül alakul, hajnalra pedig 18-19 fokig csökken a hőmérséklet.
2: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
12: Az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút csomópontjai között a kialakított terelésben továbbra is szakaszosan lassú, torlódós, nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval halad, és Budapest a célja, az továbbra is az áterelt belső sávot válassza. Az M5-ös a Lajos-Mizse és Kecskemét között munkavégzés zajlik továbbra is a forgalomkorlátozás miatt Röszke felé a 70-es és a 74-es Budapest felé a 71-es és a 67-es kilométerek között torlódnak a járművek. A határ felé vezető oldalon Kecskemét után a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, hogy csak a belső sáv járható, ezért torlódik ott is a forgalom. Megszűnt viszont a forgalmi akadály Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé, a felső csatári útnál, de történt egy baleset, ezért sávzárásra kell készülni. A Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Mester utca után lelassul a haladás. Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egyébként lezárták a külső sávot, ott a burkolatot javítják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Indul az újabb óra. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy együtt rádiózzunk és hallgatjuk például ebben az órában Sabrina Carpenter újdonságát. Ez lesz a Tears, itt lesz az Abba is, illetőleg Tom Grennan is, a Little Bit of Love-val indulunk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 1980-ból szólt az ABBA és a Super Trooper. Aztán megyünk már is tovább Sabrina Carpenterrel, de előtte még egy picit beszéljünk a kecskeméti lekvár közösségről, ugyanis Kecskemét és térsége idén újra keresi a legfinomabb házi készítésű lekvárokat és zöldségkrémeket. A versenyre olyan kreatív helyi alapanyagokból készült alkotásokkal lehet nevezni, amelyek méltó módon képviselik a térség ízeit. A jubileumi megmérettetés legjobbjai rangos elismerésben részesülnek, és a nyertesek termékei különleges bemutatkozási lehetőséget kapnak a közelgő Híres Hét Fesztiválon. A Híres Hét Fesztivál honlapján lehet további információra lelni. Mindenkit bátorítok, hogy aki megfelel a feltételeknek, az nevezzen be ebbe a versenybe, és mutassa meg a lekvár, illetve a zöldségkrém tudományát a nagyértelmű kóstoló közönségnek, és akkor most megyünk tovább Sabrina Carpenterrel. Ez tőle a Tears.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Certo, ove l'amore, è solo Titto Szellőzőekben. Aztán menjünk tovább Miles Smith-szel és a Stargazing-el, ami a legfrissebb időjárási és közlekedési infok után már nyitja is a következő fél órát itt a Sláger FM-en.
1: A délután második felében is kitart a felfrissült napos, de kifejezetten szeles idő. A csúcsforgalomban közlekedők száraz burkolatokra számíthatnak. Eső már nem várható a meteorológusok előrejelzése szerint. Az erős északnyugati szél csak fokozatosan az esti óráktól veszít majd az erejéből. A mai napra várt 27 fokos maximum után az éjszakai órákban száraz, tiszta idő várható. A levegő pedig végül egészen 19 fokig hűl le a hajnali órákra. Így kellemesen hűhös lesz az éjszaka, a bátrabbak, akik nem félnek a szúnyog támadástól, estére akár nyitva is hagyhatják az ablakot.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút csomópontjai között a kialakított terelésben továbbra is szakaszosan lassú, torlódós, nagyrészt a külső sávban, aki személyautóval halad, és Budapest a célja, az továbbra is az áterelt belső sávot válassza. Az M5-ös a Lajos-Mizse és Kecskemét között munkavégzés zajlik továbbra is a forgalomkorlátozás miatt Röszke felé a 70-es és a 74-es Budapest felé a 71-es és a 67-es kilométerek között torlódnak a járművek. A határ felé vezető oldalon Kecskemét után a 93-as és a 94-es kilométerek között is elkezdtek dolgozni, hogy csak a belső sáv járható, ezért torlódik ott is a forgalom. Megszűnt viszont a forgalmi akadály Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé, a felső csatári útnál, de történt egy baleset, ezért sávzárásra kell készülni. A Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Mester utca után lelassul a haladás. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón egyébként lezárták a külső sávot, ott a burkolatot javítják. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel, vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Négytől kis Katával, kinek van egy különleges Bece neve. Agi, tudod mi az?
1: Nem.
0: Kataci.
1: Ja, tényleg? Hát akkor hogy ne tudnám? Csak nem tudtam melyikre gondolni. Több is van neked,
0: több
1: Kata,
0: is van,
1: nem?
0: Igen, mesélj még, milyen van.
2: Piskóta.
0: Piskóta,
1: valaki
0: igen, azt már hallott.
1: Hív.
0: Igen, meg kiskata,
2: ja,
0: piskóta.
1: Mert nálunk a gyerekközegben, a gyerekeknél az van, hogyha valakit piskótának hívnak, az már csúfolásnak minősül. Szoktak jönni, hogy azt mondanám, hogy piskóta vagyok, vagy puding, és akkor mindig mondom neki, hogy én ugye az agresszióval gyógyítok is egyszerre, tudjátok, és akkor mondom, hogy pudingnak érzed magad? Itt a kiképzésnél, és azt mondja, nem. És akkor nem vagy az.
0: Ennyi. Meg is van az. Meg kell, az identitásukat meg kell erősíteni ilyen
1: és
0: formán.
1: Ettől függetlenül a piskótára visszatérve, hát a nagyon jó piskótát készítesz, ugye?
2: Igen.
1: Aha, látom, ez az arcodra van írva. Ez sugárzik belőled, hogy te egy nagyon jó szakács is vagy egyben.
2: Nem.
0: Sem megerősíteni, sem
1: megszakorítani. Rá is vagy kényszerítve. Igen. De szeretsz amúgy főzni.
2: Nagyon. Nekem az a meditáció, meg a kikapcsolódás, meg a hétvége az általában nekem a főzéssel telik, úgyhogy mindig be van zsákolva a hétre való lefőzött mindenféle adag kaja a hűtőben.
0: De jól hangzik.
1: Na hát, akkor adok egy kérdést a délutánban a hallgatóknak ezzel kapcsolatban, hogy ki hogy bírja a melegben főzést, vagy kinek mi a trükkje, tipje azzal kapcsolatban, hogy mit csináljunk, hogyha nem akarunk teljesen lesülni közben, mert ez szerintem borzasztó.
0: Szerintem ez az ilyen Balaton parti gíroszosok, lángososok kedvenc kérdés. Hogy bírjátok? Hogy bírjátok? Úgyhogy...
2: Egyébként van erre egy nagyon egyszerű megoldás, olyan ételt kell főzni, aminek hosszú a főzési ideje, fölteszed, beállítod a stoppert, ott hagyod, és bemész olvasni.
0: Ennyi. Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy sörtüskével. Az is van, akinek beválik. Biztos.
1: Én nem tudunk ilyen. Én a
2: citrommal.
0: Így van, így van. Jól van, köszönjük szépen a mai figyelmet. Holnap is számítunk rá okvetlen. Az elmúlt 6 órában Zsupos Ágit,
1: Jekkel Danit és Kis Katát fogják hallani.
0: Na, elrontottad. Na mindegy. Ja. Ciao.
2: Sziasztok.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változnak.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba, a glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén, áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Legyen tánc! Egy élig áll a Köki Foodporton és irány a sziget! Július 31-ig hetente sorsolunk páros szigetheti jegyet. Fogyaszt legalább 5000 forintért, tölts fel a blokkodat a Köki appba, hogy megnyerhesd a páros szigetheti jegyet. Burger, pizza, kávé vagy ebéd? Köki Foodport! Minden falattal közelebb a fesztivál élményhez.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
9: A Spondbot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
10: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Valós idejű késési adatok kerültek a MÁV Plus alkalmazásba. Feltételekkel kaphatnák vissza a pedagógusok a sztrájk jogukat, és újabb nagy kijelzős jegyautomatánkat helyezett üzembe a BKK. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Már a MÁV Plus alkalmazásban is térképen követhetők a valós idejű vasúti késési adatok, közölte Vitézy Dávid, közlekedés és beruházási miniszter. Az új verzióban a menetrend fül alatt láthatók a vonatok, a hívek és a tramtrén járatok aktuális adatai. Régiós nézetben pedig a helyközi buszok is megjelennek. A miniszter szerint a fejlesztés célja, hogy az utasok pontosabb információk alapján tervezhessék meg az utazásukat. Hozzátette, a következő időszakban további funkciók érkeznek. Például megjelenhetnek a járműtípusok és a pályaszámok is. Vitézy Dávid szerint a közlekedés problémáit nem eltitkolni, hanem láthatóvá kell tenni és javítani azokat. Részletes szabályok mellett állítaná helyre a pedagógusok sztrájkjogát a köznevelési törvény módosításáról szóló javaslat, írta az EduLine. A tervezet szerint sztrájk idején is biztosítani kellene a gyerekfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között. Az étkeztetést, a kollégiumi ellátást, valamint a sajátos nevelési igényű gyerekek felügyeletét. Az érettségi előtt álló diákoknál külön szabály lenne, ha a sztrájk az érettségi előtti 90 napban történik, és 5 munkanapnál tovább tart, a kötelező érettségi tárgyak felkészítő óráit teljes egészében meg kellene tartani. Újabb 5 forgalmas budapesti csomópontban helyezett üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat a BKK. Július elejétől a Móricz Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén is működnek az új generációs készülékek. A társaság szerint a nagyobb kijelző és az átlátható kezelőfelület megkönnyíti a jegy- és bérletvásárlást, a fejlesztett rendszer pedig gyorsabb hibafelismerést és javítást tesz lehetővé. Az automaták akadálymentes használatára is figyeltek. Fülhallgató csatlakoztatásával hangos navigáció segíti a látássérült utasokat. A BKK teljes automata hálózatának felújítása és cseréje várhatóan őszre fejeződik be. Az alapvető jogok biztossághoz fordulnak KDNP-s politikusok a budapesti parkolóautomaták leszerelése miatt, írta az MTI. Latorcai Csaba és Simicskú István azt kérik, vizsgálják meg, sérti-e a döntés a jogbiztonságot, az egyenlő hozzáférést és az esélyi egyenlőséget. A KDNP azt kéri, hogy vizsgálják felül a döntést és őrizzék meg a készpénzes fizetést lehetővé tévő parkolóautomatákat. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztő rendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékmester oktatója.
12: Amikor megkapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék, méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk, mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a vérrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit.
11: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis nagyon fontos a mértékletesség.
13: Köszönjük szépen a híreket, már is nézzük, hogy milyen időjárásban indulhatunk haza a munkából. Hát szép napsütéses, de szeles az idő, odakint is 27 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. Az éjszakai órákban egészen 17-18 fokig csökken majd a hőmérséklet, a holnapunk pedig felhős, borongós idővel indulhat, viszont csupán néhány csepp esőre kell számítanunk, és a délutáni órákban megint csak zavartalan lesz a napsütés, úgyhogy ne aggódjanak azok sem, akik napelemmel működnek, viszont a hőmérséklet csúcsértéke holnap csupán 26-27 fok körül alakul majd. Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Mester utca után, szintén a külső sávban, illetve a Tököli úton lezárták a buszsávot kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A Tököli úton közlekedő autóbuszok megállóit is át kellett helyezni. Figyeljenek erre nagyon. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szia, milyen híreid vannak számunkra?
14: Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek fennakadások. Ma kezdődik az EFOT Fesztivál a Velencei tónál, ahová idén is érdemes vonattal érkezni. Budapest és Kápolnásnyék között a Z30-as és a G43-as vonatok hosszabb szerelvénnyel közlekednek. Dolgoznak a szakemberek a Budapest-Veresegyház vasútvonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. Fontos, hogy a pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak Veresegyház felé. Jó utazást kívánok!
13: A MÁV Inform ügyeletesének, Jan Csurák Bencének köszönjük az összefoglalót, jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: Indul már is a sláger délután, és benne folytatódik a koncertélmények nyara. Legyenek résen, Pitbull koncertjére szeretném önöket elvinni, de indítjuk az óránkat Ed Sheeran Bad Habits című dalával, no meg Teddy Swims-szel, jön a Mr. Neutral, én Kiskata vagyok.

Jennifer Page dala szólt, ez volt a Crush itt a Sláger FM-en, és most kell fölkapni a telefont, és azonnal ide csörögni, ha szeretnének Pitbull koncertjén ott lenni, mert van egy páros belépőjegyem, amit most azonnal szeretnék odaadni valakinek. 0630303098, ezt a számot tessék tárcsázni, és a harmadikként vonalba kerülő teheti zsebre az ajándékot, mert ott szól Pitbull és Mark Anthony dala, a Rain Over Me.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt Pitbull és Mark Anthony dala Rain Over Me, és hogy ki a páros belépője egy Pitbull koncertjére, az hamarosan kiderül. Előtte azonban mondom, hogy miért érdemes gyorsan-gyorsan elfutni a Lőrinci nagykönyvtárban. Nos, azért, mert a gyerkőcöknek itt délután 4:30-kor, tehát perceken belül kezdődik az Ökokalandorok nyári újrahasznosító műhely. Minden héten szerdán összegyűlhetnek itt a gyerkőcök is, kézműveskedhetnek, míg pedig olyan anyagokból, amiket egyébként kidobásra ítélnénk. Ezen a héten flakon szörnyecskéket lehet gyártani, amikkel aztán nagyon, de nagyon jókat lehet játszani. Jövő héten pedig buborékos halas kaland vár itt rájuk szerda délután, úgyhogy irány a Lőrinci nagykönyvtár és az Ökokalandorok, 4:30-ig még odaérnek. A foglalkozáson egyébként ingyenes a részvétel. Most pedig érkezik Freddie, Pain and Glory című dala hamarosan, előtte viszont Paul Abdul, régi nagy kedvencünk, Straight Up című dala forog.

0: Ez volt James Blunt dala itt a Sláger délutánban, és néhány perccel ezelőtt Pitbull énekelt Rain Over Me című dala forgott, és hogy ki az, aki már egészen biztosan ott lesz Pitbull koncertjén, az már is kiderül, hiszen vonalban a harmadik telefonáló. Üdvözlöm, ez a Sláger FM!
1: Szia, szép napot a játékra, Pitbull!
0: Szia, én Kiskata vagyok, és te?
1: Szia, Gyula, Szlovákia!
0: Szlovákiából hívsz?
1: Persze, hogy régóta a Sláger FM hallgatója vagyok, igen. Szia!
0: De jó! Július 21-én itt leszel Budapesten? Vagy átjössz Budapestre?
1: Hát, ha megnyerjük együtt, akkor megyünk Pitbull koncertre.
0: Ahhoz azt kell, hogy tudj válaszolni két kérdésre, de hát szerintem egy igazi Pitbull rajongónak ez nem lesz gond. Készen állsz?
1: Hát, megpróbáljuk.
0: Oké. Gyula, voltál már idén nyaralni?
1: Még nem, de Balatonra lehet, hogy megyünk, igen. Vagy a koncertre.
0: Ó, de jó. Egy kis koncert, aztán Balaton, hát teljesen jó lesz. Azt tudod-e, hogy kivel készítette Pitbull az imént hallott Rain Over Me című dalt?
1: A Jennifer Lopeznak volt a nem Marc Anthony, hanem...
0: De!
1: Marc Anthony az, Marc Anthony, igen.
0: Így van, Gyula, tökéletes! Egy jegyed már van, ne izgulj, nem lesz nehéz a másik kérdésünk sem, jó?
1: Jó.
0: Van egy játékunk itt a Sláger FM-en, amiben a nyár legnagyobb koncertjeire visszük el a hallgatóinkat. Mi ennek a játéknak a neve?
1: A Sláger FM bemutatja a nyár legnagyobb koncertjei.
0: Aha. Ez a...
1: koncertélmények nyara, igen.
0: Így van, Gyula, tökéletes, gratulálok! Páros belépőjegyed van Pitbull I'm Back című koncertjére, amely július 21-én lesz a Puskás Arénában. Kit viszel magaddal?
1: Ugyan valami válogatást. Nagyon szépen köszönöm, és örülök neki, hurrá!
0: Nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült örömet szerezni. Jó bulizás neked!
1: Köszi szépen, meg lesz. Szép napot, köszi még egyszer, szép napot.
0: Neked is, szia-szia!
1: Hello!
0: Ennyi az egész. Hogyha önök is szeretnének bulizni akár Pitbull, akár Lenny Kravitz, akár Seal koncertjén, akkor füleljenek továbbra is, mert bármikor jöhet egy újabb játék. Most azonban infoblokkunkkal megyünk tovább, utána pedig a Hunter X Golden című slágerét hallgatjuk meg.
2: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Igen, a munkahelyen is.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM. Köszönjük.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Egész évben tökéletes zöld pázsit választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
11: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
13: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallotta.
0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Egy hidegfront rendesen felfrissítette az időjárásunkat, és emiatt megint csak egy kicsit visszafogottabb a napközbeni felmelegedés. Most 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és holnapra is 26-27 fokot ígérnek a meteorológusok. Maradt továbbra is szeles az idő, azonban holnap délután gyönyörű zavartalan napsütésben lesz részünk, délelőtt azonban még felhők gondoskodnak az árnyékról, és hát lehet, hogy a csapadékról is, úgyhogy ernyő nélkül holnap se induljanak el. Gyorsan szétnézünk az utakon. Veszprémben ugye tart a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójának újabb üteme, ami már nem csak az épületet, de a környéket is érinti. A Színház kert körüli utcákban az óramutató járásával ellenkező irányú, minden utcában egyirányú körforgalmi rend lépett életbe. Nagyobb figyelemmel autózzanak ezen az útszakaszon. A forgalmi rend változása miatt az Iskola utcai, illetve a Színház kert oldalán a Városközpont felé haladó autóbusz megállóhely megszűnik, helyette a Megyeház téren a Kórház utcai csatlakozás előtt ideiglenes megállóhelyet hoztak létre, és ez így lesz egészen 2027 év végéig. A fővárosban pedig történt egy baleset a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után szintén a külső sávban. Mindkét helyen nagyobb torlódás fogadja most az autósokat, erre is figyeljenek, és arra is, hogy a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Sárosi utca közelében félpályás lezárás van, mert elektromos közművet javítanak. Az Alkotás utcában pedig kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt, mert építik a csatornát. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Egy kis édesség, hogy a délután kihívásaihoz is legyen elég energiánk. Robbie Williams-től szólt a Candy itt a Sláger FM-en, és már is jönnek az friss információk Ortutai Dóritól, de előtte a Bonbon Story csúcs című dalát hallgatjuk meg. Szolnoki Petinek pedig ezúton is jobbulást kívánunk.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Tegyen még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős Best Fay Lazy Spa Miami Airjet pesgőfürdő toppáron 149.990 forintért kapható. Ráadásul hódos bónuszpontjait is kuponokra váltatja a Hey Jobb-Jobban július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Jövő héten ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Újabb buszokon lehet kerékpárt szállítani Budapesten. Rekord alacsony a Tatai Öreg tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten hétfőn és kedden ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Ezek között szerepel a magyar-szlovák szénhidrogén vezetékekről szóló megállapodás módosítása, a méltányossági gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás szabályainak változtatása, a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, valamint az alaptörvény 17. módosítása. A köznevelési törvény módosítása helyreállítaná a pedagógus sok sztrájk jogát, a rendészeti változtatások pedig a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe történő beolvadását szabályozzák. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a buszokon a Budapesti Közlekedési Központ. Július 9-től, vagyis csütörtöktől a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251-a és a 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, a 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es vonalakon is lehet biciklit szállítani. A BKK szerint a kedvező tapasztalatok azt mutatják, hogy az utasok szívesen kombinálják a biciklizést és a közösségi közlekedést. Ezért a nyár közepétől már maximidi típusú buszokon is elérhető a szolgáltatás. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, a kijelölt helyen rögzítve és zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a bringa felvitelét. A bérlettel rendelkezők Budapesten belül díjmentesen vihetik fel a biciklit, a BKK jövőben további bővítést is vizsgál. A tartós asszály és a csapadék hiány miatt 171 cm-re csökkent a tatai Öregtó vízszintje, ami már a szivattyúk biztonságos működési szintje alatt van. A nagy hőségben naponta 1-2 cm víz is eltűnhet, ez hozzávetőleg 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden nap. A szomszédos Cseketó vízpótlását ezért le kellett állítani, és csak akkor indulhat újra, ha az Öregtó eléri a 175 cm-es küszöböt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnök vezetője szerint hasonlóan súlyos állapot utoljára 2003-ban alakult ki, de most kedvezőbb a helyzet, mert az által érent folyamatosan érkezik némi utánpótlás. Több mint 5 kiló kábítószer találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dílert június 29-én fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér por találtak nála. A lakásban és a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint frissályos MDMA-t találtak. Emellett 770 ezer forintot és egy autót is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma 1-es magyar nagydíjat a 40 éves Hungaroring. A magyaródi verseny hétvég egyik kiemelt eseménye, hogy a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra kézzel készült magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit vehetik át. A győztes trófeája 53 cm magas és 3 kg súlyú, a konstruktőritál 52 cm és 4 kg. Forma 1-es magyar nagydíjat július 24-e és július 26-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nagyon szép napsütéses, de szeles az időjárásunk. Egy-két bárányfelhő von csupán árnyékot a nap elé, esőtől nem kell tartani az éjszakai órákban sem, viszont marad továbbra is élénk a légmozgás. A holnap reggelünk pedig felhősen, borúsan indulhat, és mindössze 17-18 fokkal, de délután holnap is 26-27 fok körül alakul a csúcs. Annak, hogy most egy kicsit visszafogottabb a napközbeni felmelegedés, annak az az oka, hogy elér bennünket egy hidegfront, ennek számlájára írható a tompa fejfájás és a vérnyomás ingadozás is. Vigyázzanak magukra, bár felfrissült az idő, azért a folyadékpótlásra így is nagy szükségünk van.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
11: Szétnézünk az utakon, az M0-ás autóút déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 26-os jelű Alsónémedi csomópont lehajtóján egy műszaki hibás kamion vesztegel, emiatt jelenleg nem lehetséges itt a kihajtás. Az északi szektorban pedig a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldala a 74-es és 78-as kilométer között torlódik, mert a körút forgalmában szintén egy műszaki hibás jármű vesztegel. A fővárosban helyszínen állnak a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Balesetnél nehezíti a haladást a Hegyalja úton befelé a Mészáros utcánál, itt is lelassult a haladás, és a Könyves Kálmán körúton is nehézkes a közlekedés, itt is történt egy baleset az Árpád híd felé a Mester utca után a külső sávban. Figyeljünk arra is, hogy a 10. kerületben a Noszlopi utcában a Sárosi utca közelében félpályás a korlátozás elektromos közműjavítás miatt. Lezárták a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál, mert javítják a gázvezetéket, az Alkotás utcában pedig csatorna építés miatt kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt. Jó utat kívánok!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Folytatódik már is a sláger délután, én Kiskata vagyok, és hozom már is Harry Styles dalát, az American Girls forog, de előtte Nicky Orr és Daisy alapozza meg a jó hangulatunkat a Sunroof című dallal. Jó rádiózást és laza hazautat!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Country Round, The Waves és a Walking on the Sunshine. Hát mi is sétálhatunk a napsütésben, hiszen nagyon kellemes az idő, odakint egy picit fúj a szél, viszont hétvégén már megint csodálatos időjárásban lesz részünk, sok lesz a napsütés, és jó meleg is lesz, no, nem kánikula, de azért 30 fok fölött alakul már szombaton is, vasárnap is a hőmérséklet, éppen ezért ajánlom önöknek, hogy szombaton látogassanak el a Velencei tó mellett található Dinnyési fertőre, hiszen van itt egy tanösvény, ami a madárbarátok szívének igen kedves, ez a gólyafészek tanösvény, ráadásul most szombaton délelőtt nádi madarakat figyelhetünk meg egy vezetett túra keretében. Ugye a nádi madarak már javarészt kiröppentették a fiókáikat, úgyhogy nyüzsög a nádas a madaraktól. Lesz itt madárgyűrűzés is, ahol a többek között azt is megtanítják nekünk, hogy hogyan kell fogni a madarakat, és hogyan kell őket szakszerűen elengedni. Csupa-csupa élmény és madárdal lesz hát ez a séta szombaton délelőtt. Találkozzunk a Dinnyési fertőn, itt a Sláger FM-en pedig találkozunk már is a TNT-vel, akik megjelentették vadonatúj dalukat, ami egy kicsit olyan hangulatában, mint hogyha régről ismerős lenne, mégis teljesen új és friss és modern, ez az Ugye itt alszol, de előtte szól a Coldplay Feels Like I'm Falling in Love című slágere.

0: Hogyha éppen hazafelé tartanak erre a dalra, nagyon jól esik táncolni egyet. Az Ultranéttől forgott a Free itt a Sláger FM-en. Hogyha pedig koncerten szeretnének táncolni, akkor füleljenek, hiszen a koncertélmények nyara itt a Sláger FM-en egész nyáron tart. Pitbull, Lenny Kravitz, Seal koncertjeire szeretnénk önöket elvinni, és tudják, hogyha meghallják ezeket az előadókat, akkor azonnal ide kell csörögniük, hogyha harmadikként vonalba kerülnek, két kérdésre kell tudni a választ, tehát harmadikként kell ide csörögni, két kérdésre kell tudni a választ, és egy páros belépőjegy lehet az önöké. Na, csak elmondtam. A folytatásban pedig itt a Sláger FM-ben mondom, hogy mit kell tudni most az utakról, és hogy alakul az időjárásunk, aztán érkezik majd Alex Warren Fever Dream című dala is. A dal előtt azonban megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ugye egy picit visszafogottabb a felmelegedés, most is csak 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és ugye vannak fölöttünk felhők, de alapvetően napsütéses az idő, viszont erősen fúj a szél, ez egy picit kellemetlenné teszi a mostani időjárást, ennek pedig az az oka, hogy elér bennünket egy újabb hidegfront, ami miatt még holnap is csupán 26-27 fokra számíthatunk napközben. A délelőttünk egyébként felhős ég alatt telik majd, sőt hasznos, hogyha van önöknél esernyő, mert az ország északi területein eshet az eső is, délutánra azonban kiderül az ég is, akkor már a napsütés veszi majd át a főszerepet is, pénteken is sok napsütés várható, és melegedni is kezd az idő, akár 29-30 fokot is mérhetünk. Jönnek az utak hírei. Történt egy baleset a Rákóczi hídon Pest felé a külső sávban, itt jelentős torlódás alakult ki, úgyhogy ha tehetik, akkor inkább kerüljék el most ezt az útvonalat. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán tart a műszaki mentés a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban, illetve egy műszaki hibás jármű miatt jelenleg nem járható a 19. kerületben a Kós-Károly tér a Hungária út előtt, de baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, és volt korábban egy baleset a Könyves-Kálmán körúton is, de információink szerint itt már megszűnt a forgalmi akadály. Városon kívül azonban az M0-ás déli szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 26-os jelű Alsónémedi csomópont lehajtó ágán egy műszaki hibás kamion vesztegel. Emiatt jelenleg nem lehetséges itt a kihajtás. A keleti szektorban Ecsernél a 46-os kilométernél 4 személyautó ütközött össze a belső sávban, és 6 kilométeres a torlódás. Az északi szektorban pedig a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalán a 74-es és 78-as kilométer között is jelentős a torlódás, mert a főút körforgalmában egy műszaki hibás jármű vesztegel. Vezessenek óvatosan, türelmesen, jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Mark Kimber dalasztolt, ez volt a Belong Together itt a Sláger FM-en, és hamarosan kezdődik a kívánság műsor, úgyhogy ha tudják már, hogy milyen dal dobná fel a délutánjukat, estéjüket, akkor gyorsan írják meg azt nekem, 0630303095-8 a számunk. Hogyha pedig a Szabadságtér környékén járnak, akkor mindenképpen csodálják meg Kolodko Mihály legfrissebb alkotását, amely az idén 80 éves forint előtt tiszteleg. A legújabb miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank környékén találjuk meg, most pedig a Honeybees dalasztól jön a marad

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csobbanj bele a nyárba és a felújításba a Glamour napokon, a Praktikerben. Július 9 és 12 között 20% kedvezményt adunk számos termékre 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.

0: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikascade.hu.
1: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
2: 188.
1: Hogy micsoda?
2: 188.
1: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
2: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
1: Kik ők?
2: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitás és Autóklub segélyszolgálata.
1: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
3: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: A reklám után... legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: A főváros újabb 5 forgalmas csomópontjában helyeztek el nagy kijelzős jegyautomatákat, mikroműanyagok szabadulhatnak fel a rágógumiból. 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videóüzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, hazánk továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Mától a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Telce vezető Facebook bejegyzésében kifejti, a MÁV Plusz applikáció már elérhető új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfo adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok, régiós nézetben pedig már a helyközi buszok is megjelennek a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeztek üzembe új nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móri Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén találkozhatunk új generációs automatákkal. A korszerű hardvereknek és szoftvereknek köszönhetően a készülékek gyorsan működnek, eközben a fejlett távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi az esetleges hibák gyors felismerését és elhárítását. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési csomópontban megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozás tudományi tanszékmester oktatója.
9: Amikor megkapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék, méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a vérrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit, és hát lehet, hogy később megjelennek újra azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak, és hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek, és lehet, hogy majd néhány év múlva ezeket is tudjuk választani.
8: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos a mértékletesség. Augusztus 20-a és 23-a között 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Vár polgárvárosában. A Kárpát-medence legnagyobb kézműves fesztiválján közel 100 látványműhelyben lehet megismerkedni az ősi mesterségek fortéjaival, a kézműves közösségek munkájával. Az ország legnagyobb népművészeti eseményének fókuszában idén a népi fazekasság áll. Az érdeklődőket várják a mesterek, a különleges zenei és táncos előadások és finom ételek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
10: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nos, a következő napokban erős szél teheti kellemetlenné az időjárásunkat, de sokat fog sütni a nap holnap délutántól legalábbis. A reggelünk azonban holnap felhősen, borúsan indulhat, ez pedig megnehezíti majd a napindítást is. Reggel 17-18 fok lesz, délutánra pedig 27-28 fokot ígérnek a meteorológusok. Eső pedig holnap csak elszórtan várható, főként az ország északkeleti felén alakulhat ki. Zápor, zivatar pénteken, szombaton és vasárnap azonban már nem való színű csapadék. Segítek az úton lévőknek, az M0-ás autóúton kimondottan nehézkes most a közlekedés, a keleti szektorban ugyanis Ecsernél, a 46-os kilométernél 4 személyautó ütközött össze, itt 6 kilométeres a torlódás, az északi szektorban pedig a Megyeri híd 11-es főúti végcsomópont felé vezető oldalán szintén van még torlódás a 74-es és a 78-as kilométer között, mert korábban a főút körforgalmában egy műszaki hibás jármű vesztegelt. A fővárosban is több baleset volt, például baleset miatt nem járható a Budafoki út a Bogdánfi utca előtt, tart a műszaki mentés a Rákóczi hídon Pest felé a külső sávban, itt is jelentős a torlódás. És arra szól a haladás a pesti alsó rakparton is, délfelé a Dráva utca után ugyanis még mindig tart a helyszínelés, de baleset volt a Hegyalja úton is kifelé a Mészáros utcánál, itt is lelassult a haladás. És arra is figyeljenek, hogy lezárták a Soroksári úton kifelé a Rákóczi hídra kanyarodó sávot a Vasúti híd átépítése miatt, a hídra a Lechner-Ödön fasorból fel lehet hajtani. Jó utat, balesetmentes közlekedés.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Indul már is a kívánság műsor. Anita azt írja, szia, kislányomnak szeretnék egy Jennifer Lopez számot kérni. Legyen akkor az a Waiting for Tonight, azonnal forgatom. De előtte Zoli kívánságet teljesítem, aki MSZ-nek küldi Dermot Kennedy Kiss Me című számát.
12: A legnagyobb slágerek változatosan.

Ebben a csajban még mindig hatalmas kraft van. Ez volt Jennifer Lopez és a Waiting for Tonight itt a Sláger FM-en, és ez a kívánság műsor, ahol önökön múlik, hogy milyen lendülettel megyünk tovább. Lehet akár pörgős dalt kérni, de lehet akár andalgósat is. 0630303095 és ha már andalgás, hát akkor andalogjunk el mindenképpen csütörtök este a Kossuth tér felé, hiszen folytatódik a térzene koncertsorozat. Minden alkalommal más és más stílusú dallamok töltik meg a Kossuth teret csütörtök délutánonként. Az Országház előtt megrendezett térzene koncert sorozat ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. A délutáni korzózást hol klasszikus zene, hol részfúvósok, hol opera és operett áriák, hol akusztikus könnyű zene, hol katona zene dobja fel. Holnap este a Muzika Felice Kamara zenekar ad koncertet az Operaház művészeivel kiegészülve, úgyhogy ezt is jó szívvel ajánlom. A koncertek egyébként délután 5 órától kezdődnek, tehát csütörtökönként itt a Sláger FM-en pedig 6 órától 8-ig tart a kívánság műsor. Ma is Anti azt írja, hogy a gyerekeknek a szünidőre kérem Fatboy Slim Rockefeller Skank című dalát, semmi akadálya, jön a dal, Kriszti kérésére pedig Kylie Minogue-tól a The Locomotion-t forgatom. Everybody.

0: a vihar a szárnya.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és folytatódik a Kívánság műsora Halott pénz gyerekek című dala után is, mégpedig Ortutai Dórival. Szia, Dorci!
2: Hú, de szeretem ezt a számot is. Szia, Katán! Nagyon jó zene. Van egy nagyon cuki hírem, Kata, nem hiszed el.
1: Mesélj!
2: Hogy a borneói orángutánok nem ám csak így random eszegetik a zöldet a földről, hanem olyan növény kombinációkat fogyasztanak, amelyek gyógyhatásúak.
1: Ó.
2: Eddig azért nem tudtunk erről, mert nyilván nem lökik ki a TikTokra meg az Instagramra, hogy jaj, most ezt tettem, vagy azt tettem, hanem kutatók 20 évig figyelték ezeket az állatokat, és arra jutottak, hogy úgy szedegetik ki a menüjükhez szükséges zöldeket, olyanokat esznek egymás után, amelyek tele vannak például gyulladás csökkentővel, sebgyógyító hatásúak, vagy antimikrobiális hatóanyagokkal rendelkeznek.
1: Tehát hogy van ebbe saját magukat.
2: Pontosan, van ebbe valami ráció, hogy ők miért teszik ezt? Ugyanarra még nem jöttek rá a kutatók, hogy vajon most ők diagnosztizálják-e előtte magukat az orángutánok, hogy jaj, most fáj a hátam erre, akkor ez a zöld kell, vagy az a növény kell. De mégis van egyfajta olyan összefüggés, hogy az emberek is ugyanazt fogyasztják, hogyha mondjuk fáj a hasuk, meg mondjuk az orángutánok is pontosan tudják, hogyha valami fáj, vagy valami gyulladt, vagy nem tudom én, akkor hogy mit kell ahhoz. Tehát egyfajta füves emberként működnek ezek az állatok.
1: De leülnék most közéjük, és nézném, hogy mit kell lenni, hogyha például emésztést szeretnénk serkezni.
2: Én kurkumát azt javaslom, jó?
1: Hát egy rozmaringot.
2: Ha igen.
1: Dóri, nagyon szépen köszönjük. Bővebb infók 7 órakor.
2: Jövök.
1: Várunk vissza, mi pedig megyünk tovább kívánságokkal. Gabinak kívánok boldog nyugdíjas éveket, és üzenem, hogy úgysem szabadul tőlem, és küldöm neki Szambr új dalát. Ezt írta nekünk, hát érkezik a Homebreaker.

0: Gyorsan megnézzük, hogy holnap hogy alakul az időjárásunk. Nos, a nap első fele felhős, a második fele pedig napsütéses lesz. A délelőtti órákban pedig esőre, záporra, zivatarra is számítani kell. Hőmérsékleti értékek tekintetében a reggel hát igazából a nyári viszonylathoz képest hűvösen alakul, hiszen 17-18 fokkal indul majd a csütörtökünk, délutánra pedig csupán 26-27 fokot ígérnek, de aztán melegedés kezdődik péntektől, ismét 30 fokig vagy egy kicsivel afölé emelkedik majd a hőmérséklet. Sajnos több nehezítő tényező akadályozza ma délután az autósokat. A Budafoki úton például történt egy baleset, és emiatt nem járható ez az útszakasz a Bogdánfi utca előtt. A 33-as autóbusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Budafoki út Szerémi sor megállót. Egy műszaki hívás jármű akadályozza a forgalmat a Helsinki úton befelé a Csepeli átjáró után a belső sávban, és helyszínelnek a pesti alsó rakparton délfelé a Dráva utca után, úgyhogy itt is torlódásra kell készülni. Erős a forgalom még a Kiskörúton mindkét irányból az Astoria felé, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Tököli úton a Barostér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszosan a nagyobb csomópontok közelében, és a Szabadsághídon is nehéz az átjutás mindkét irányban. A második kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az Alsó-Zöldmáli út előtt sávlezárás van, mert javítják a vízvezetéket. A harmadik kerületben a Vihar utcát zárták le a Bogdáni út és a Szellő utca között burkolatjavítás miatt, és útszűkület nehezíti a haladást a 17. kerületben a Ferihegyi úton a 18. utcánál, valamint a 20. kerületben a Jókai Mór utcában kifelé, a Munkácsi Mihály utcánál, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

Whitney Houston dallal szólt, ez volt az I'm Every Woman itt a Sláger FM-en, és hogy mi lesz a következő dal, az mivel ez a kívánság műsor önökön múlik. 0630 30 30 95 8, ide írjanak, vagy ezt a számot tárcsázzák, hogyha

0: Pénteken este Pál István Szalonna és bandája húzza majd a talpalávalót, úgyhogy ott találkozunk. Az ingyenes nyáresti táncházak a Várkert Bazárban 7 órától várnak bennünket, én pedig 8-ig szeretném a kívánságokat teljesíteni. Valaki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm, ez a Sláger FM.
1: Szia, Kata, Laci vagyok.
0: Szia, Laci.
1: Lehetne kérni egy dolgot?
0: Természetesen, mit szeretnél hallani?
1: Hát valami jó kis nyári slágert. Rábízom, hogy mit.
0: Oké, kinek küldöd?
1: Mindenkinek, aki szereti, és aki szeretne elmenni pihenni.
0: Oké, keresünk valami jó kis nyári slágert.
1: Hát bízom, csak jó legyen. Nagyon szépen köszönöm, szia, szia!
0: Szia, szia! Na hát akkor Lacinak szól már is a Valmar és Manuel közös az Éget a nap, egy igazi hamisítatlan nyári sláger. Előtte viszont Györgyi kérését teljesítem. Sziasztok! A férjemnek, Árpinak, a Pet Shop Boys-tól az Always on My Mind-ot játsszátok már, le, léci. Semmi akadálya, jön a dal!

Egy kánikulát idéző dal a Valmartól, ez volt a Manuellel közös Éget a nap itt a Sláger FM-en is. Ez a kívánság műsor, 10 perccel járunk 7 óra előtt, úgyhogy már is érkezik Ortutai Dória friss információkkal, de előtte még Berci kérését szeretném teljesíteni. Szia Kata, a feleségem álomfinom fánkot sütött, neki szeretném küldeni Damiano David The First Time című dalát, ragyogó dalválasztás. A fánkhoz pedig jó étvágyat!

0: Pia mi a diszkó, pia mi a disztó, piakori história, bio algoritmusa vagyok.
1: Ez egy embertelen dal.
0: Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: zsenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
6: Júliusban a családé a főszerep a Klub Tihany Resortban. Saját strand, egésznapos animációk, gyerekprogramok és esti zenés élmények várják az egész családot. A gyerekeknek kaland, a szülőknek wellness és valódi pihenés, akár rossz idő esetén is. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Klubtihany.hu.
7: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
10: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
9: De hát honnan tudtad?
10: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
11: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 000 000 eladott példány, és most 6 990 000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8 990 000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Terézváros polgármestere a PET-palackos visszaváltási rendszer felfüggesztését kéri. Figyelmeztető sztrájkra készülnek az IKEA magyarországi dolgozói. Jövőre már Esztergomban lesz az EFOT. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Terézváros polgármestere szerint folyamatosan romlik Budapest közbiztonsága. Soproni Tamás Facebook bejegyzésében azt írta, hogy egyre több a szétdúlt kuka, a szemét, a hajléktalan és drog probléma, valamint a palackgyűjtésből fakadó konfliktus. A kerület vezetője szerint hiába rendőrségi jelenlét, a térfigyelő kamerák, az éjszakai kuka kommandó és a kerületi rendészet megerősítése, a helyzet romlik. A bejegyzésben azt írta, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 300-400 kezeletlen pszichiát, beteg, több ezer szerhasználó és 3-5 ezer palackgyűjtő okozza a feszültséget. Soproni Tamás a MOHU palack visszaváltási rendszerének felfüggesztését és későbbi átalakítását kérte, mert szerinte a jelenlegi működés hozzájárul a problémákhoz. Várhatóan mindhárom magyarországi IKEA üzlet dolgozói figyelmeztető sztrájkba kezdenek a következő napokban, miután a béremelésről szóló tárgyalások eredménytelenül zárultak, mondta a Mércének a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke Karsai Zoltán. A légkör azután lett feszült, miután a cég bejelentette, hogy idén nem lesz béremelés, majd később azt, hogy a fizetések növelése csak később várható. Bár áprilisban teljesítmény alapú differenciált bérfejlesztést hajtottak végre, a dolgozók többségének helyzete nem javult érdemben. A szakszervezet 5 tárgyalási forduló után sztrájkbizottságot alakított és hivatalos követeléslistát adott át. 6%-os béremelést július 1-től, a bértárgyalások rögzített menetrendjét, új javadalmazási csomagot és kollektív szerződést kérnek. 11 év után költözik az EFOT, jövőre már Esztergomban rendezik meg az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóját. A ma megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, hogy a város önkormányzatának közgyűlése tegnap 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Július 18-án teltházzal rajtol el a 44. Lidl Balaton átúszás, Magyarország és Európa egyik legnagyobb nyíltvízi szabadidő sporteseménye. A résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavi hajó folyosója garantálja Rév Fülöp és Balaton Boglár között, amelyet katonai technikával építenek fel. A 10.500 fős létszám rekordgyorsasággal telt be, a féltáv és a jettel Balaton átúszás is teltházas. A szab kategória történelmi csúccsal indul több mint 1000 indulóval. A rajt Rév Fülöp a cél minden távnál a Balaton-Boglári Platán strandon lesz. Az Emirates utasai évente több mint 64 millió darab prémium csokoládét fogyasztanak el, ami 4 millióval több a tavalyi adagnál. A légitársaság cukrászai közel 26 millió csokoládé alapú desszertet készítenek, és évente mintegy 750 ezer kiló ajándék csokoládét helyeznek el a fedélzeten. A kulináris tervező csapat minden desszertet az adott útvonal sajátosságaihoz igazít, így a mediterrán járatokon gyümölcsös, Ázsiában trópusi, a Közel-Keleten pedig továbbra is a pisztácia számít az egyik legnépszerűbb csokoládé kísérőnek. Bár a világ különböző régióiban eltérő ízeket kedvelnek az utasok, a sós karamella továbbra is a desszert kínálat egyik legkedveltebb ízpárosítása. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
13: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, milyen idő van odakint. Jelenleg 27 fok van, és hát alapvetően szépen süt a nap, bár vannak fölöttünk felhők, de esőre nem kell számítanunk a következő órákban, legalábbis az előrejelzések szerint. Holnap azonban borúsan indul majd a napunk, de ne ijedjünk meg nagyon, azért esernyő legyen nálunk, délutára kiderül majd az ég. A reggeli 17-18 fokból pedig 26-27 fok lesz a délutáni órákra. Aztán péntektől jön a javulás is, kezd majd visszatérni a nyár. Pénteken 29-30, szombaton 32-33, vasárnap pedig szintén 29-30 fok várható. Hasznos tudni az úton lévőknek, hogy az M3-as autópálya Vásárosnemény felé vezető oldalán Bagnál történt egy baleset. A 41-es kilométernél egy sávot lezártak is, mintegy 3 kilométeres most itt a torlódás. Az 51-es számú főúton is volt egy baleset, Dömsöd és Kiskunlac háza között karamboloztak, a 45-ös kilométernél mentőhelikoptert várnak a helyszínre, emiatt teljes útzárat vezettek be. A fővárosban bár lassan lecseng a délutáni csúcs, még mindig nehézkes a közlekedés, tekintve, hogy baleset miatt nem járható a Budafoki út a Bogdánfi utca előtt, a Helsinki úton pedig egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, de lassú a haladás a Hegyalja út Erzsébet híd útvonalon, a budai alsórakparton, zsúfolt a Lehel utca kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Kiskörúton pedig mindkét irányból torlódik a forgalom az Asztória felé, a Libegő pedig ma már nem üzemel az erős szél miatt. Reméljük, hogy a Libegők éjszakáját nem fújja majd el a szél. A Szilágyi Erzsébet fasorban lezárták a külső sávot befelé a Városmajor utcánál, mert gázvezetéket javítanak, a 8. kerület pedig a Benyovszky-Móricz utcában félpályás lezárás okoz lassulást a Bláthy Otto utcánál, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: És folytatódik már is a kívánság műsor, mégpedig Szandi üzenetével. Szia Kata, lejátszanád a Margaret Island Veled minden című számát? Nagyon szeretem azt a dalt, természetesen már is forgatom, ám előtte Amy Winehouse-tól szól a Rehab Ricsinek.

Néker Sódala forgatta The Real itt a Sláger FM-en, és ugye néhány perccel ezelőtt a közlekedési információk közt elmondtam, hogy a libegő az erős szél miatt ma már nem üzemel, viszont a hétvégén jön a libegők éjszakája, úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy szombaton este már az erős szél nem akadályozza meg ezt a programot. A libegők éjszakáját immár 11. alkalommal rendezik meg, ehhez csatlakozik a főváros libegője is, amelyről csodálatos kilátás nyílik az éjszakai Budapestre és hát a csillagfényes égboltra is. Találkozzunk hát az Ugligeti libegőnél. Itt a Sláger FM-en pedig már is repülünk tovább a kívánságokkal. Sziasztok! Egy Lady Gaga számot szeretnék kérni Johanna lányomnak. Köszi! Aláírás nélkül jött az üzenet, de mindjárt keresünk egy jó kis Lady Gaga dalt. Előtte azonban itt van még egy aláírás nélkül érkezett üzenet. Szia! A Velencei tó partján hallgatunk a Szabadság alatt. Agárdon lehet fürdeni is a szabad strandon. Melindának küldöm Zola Sehova se pasztalok című számát. Köszi! Igazán nincs mit. Jó ejtőzés nektek ott a Velencei tó partján. Jön a dal!

a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Önök a Sláger FM-et hallgatják, és benne folytatódik a kívánság műsor. Hogyha van egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor gyorsan írják meg, hogy mi az, mert csak 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni. Nem is húzom az időt, Zsuzsi kérését teljesítem, aki Dasha Austin című dalát választotta. Fú, nagyon szeretem ezt a dal, de hát én nagy country rajongó vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a stílus ismét visszatért, és egyre inkább trendivé válik. Előtte pedig Tünci üzenetét továbbítom. Sziasztok Norbinak, Balázsnak, Gabónak, Boginak és Erikának. Küldöm Orsi, ha lemegy a nap című számát, és üzenem nekik, jó lenne már találkozni. Hát remélem összejön a randi még itt nyáron. Jön a dal!

0: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Csupán 26 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, igazából ez sem olyan vészes, viszont nagyon úgy néz ki, hogy nyugat felől mégiscsak elkap bennünket egy kisebb futó nyári zápor, úgyhogy remélem, hogy van önöknél esernyő. Holnap is szükség lesz az ernyőkre, legalábbis a délelőtti órákban, mert szemerkélhet az eső, aztán délután már inkább a napsütésé lesz a főszerep, azonban élénk lesz továbbra is a légmozgás, hiszen egy újabb hidegfront ért el bennünket, holnap délután 26-27 foknál nem lesz melegebb. Szétnézünk az utakon, sajnos újabb baleset történt a fővárosban, ez az Irinyi József utcában volt a Petőfi híd előtt a középső sávban, és még erős a forgalom a Kiskörúton, mindkét irányban az Asztória felé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, szakaszosan a nagyobb csomópontok közelében, de ezt leszámítva túljutottunk a délutáni csúcson. Városon kívül azonban az 51-es főúton volt egy baleset, Dömsöd és Kiskunlacháza között karamboloztak, a 45-ös kilométernél a mentőhelikopter miatt teljes útlezárást kellett bevezetni, úgyhogy ezt az útszakaszt most kerüljék el. Vissza a fővárosba, a villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható csak, és innen egyik irányban sem lehet behajtani a Salgó-Tarjáni utcába. Figyeljenek arra is, hogy a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot, és lezárták a harmadik kerületben a Hévízi utat is, a Hunor utca és a Kunigunda útja között burkolatjavítás miatt. Az Alkotás utcában pedig kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhágó utca előtt, mert építik a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Michael Jackson dalaszolt. Ez volt a Black or White is. Már csak pár perc van a kívánság műsorból. Várom az üzeneteket 0630303095-8. Gyorsan írják meg, hogy mi az a dal, ami földobná az estéjüket, vagy éppen beindítaná a szerda esti bulit. A szombat délelőttöt pedig egy jó kis mese dobhatja fel a gyerkőcöknek, ugye a környezetvédelemre nevelés, a természeti értékek megismertetését azt hiszem nem lehet elég korán kezdeni. Hát a Tavi mese című bábeli adás a Magdolna udvar átriumában. Egy olyan színes családi program lesz, amely éppen a környezetvédelemre hívja fel a figyelmet, és bemutatja a kicsiknek az erdők és tavak élővilágát sok-sok humorral, kedves történettel, zenével, könnyedén feldolgozható módon. Így a gyerekek amellett, hogy kapnak egy csodás élményt, játszva megtanulják, hogy mit tehetnek a környezetük védelmében is. Miért nem jó az, hogyha nem vigyázunk a környezetünkre? Szóval a Magdolna udvar átriumában szombaton ez egy remek kis családi program lehet. Itt a Sláger FM-en pedig folytatódik a kívánság műsor. Szia! Jani 88-nak szeretnénk egy számot küldeni, a Balaton akaratjai pultos csajok. Jani 88 éves. Hát Isten éltesse Janit a 88. születésnapján. Már is érkezik neki valami jó kis dal. Előtte azonban Bogyesznek küldöm Majka Csurrán Cseppen című számát, és üzenem, hogy ne legyen lelki sündisznó. Gyuritól jött ez az üzenet. Oké, Bogyesznek jön a dal. Szia Kata, Dóri vagyok, és Cindy Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun szeretném hallani. Ennek sincs akadálya, ezzel megyünk tovább.

Taylor Swift dala szólt, ez volt a The Fate of Ophelia itt a Sláger FM-en, és ha hallották a plecskát, hogy az egy dolog, hogy Taylor Swift múlt héten férjhez ment, de állítólag nem a nász nép előtt, hanem már napokkal korábban összekötötte életét szerelmével, és igazából az igazi sztárparádét felvonultató esküvőn a szertartás csupán színjáték volt a nász nép kedvéért. Minden esetre nagyon sok boldogságot kívánunk az énekesnőnek és a sportoló férjének, önöknek pedig laza estét. A kívánság műsor végére értünk, én azonban nem búcsúzom önöktől, sőt, még egy kérést teljesítek. Juci Szilvinek szeretnék küldeni a Solvave Kalandor című dalát, és üzeni neki, hogy már nagyon várja a történeteit. Ez a dal zárja hát a mai kívánságműsort.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
2: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
1: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
2: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
4: Igen, emlékszem.
3: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
5: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai kötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Idén 25 fővárosi társasház újíthatja meg az udvarát az égigérő fű program keretében. Szombaton jön az Óbudai jogák éjszakája. Magyarország ismét bekerült a világ 20 legbékésebb országa közé. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A pénzügyminisztérium elkészítette a 2026-os költségvetés leltárát, amelyben 400 milliárd forintnyi elhallgatott kiadást azonosított. Kármán András pénzügyminiszter a minisztérium elemzői beszélgetésén arról számolt be, hogy a költségvetés módosítás nélkül 7,5%-os hiánnyal zárna, a valós örökség pedig 8,3%-os lenne, mivel az előző kormány olyan uniós bevételekkel számolt, amelyekhez nem tett lépéseket. A hiányt a kampányígéretek és választási osztogatások 1,3%-kal, az állami szerződések előnytelen módosításai 0,9%-kal, uniós bírósági döntések 0,5%-kal, a gyengébb gazdasági pálya 0,3%-kal növelték, mondta a miniszter. További tételek összesen 398 milliárd forinttal emelték a deficitet. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10-100 pedig tervezési támogatást kap az égigérő fű udvarzöldítési program keretében, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, megkötötték a szerződéseket az udvarzöldítési pályázat idei nyerteseivel, így a program eddigi legnagyobb támogatási keretéből újabb társasházak belső udvarai változhatnak szürke betonfelületekből közös zöld terekké. A főpolgármester közölte, az idén minden korábbinál nagyobb kerettel folytatják a programot, a korábbi évek 30-40 millió forintos támogatása után most 80 millió forintot fordítanak udvarzöldítésre. Mintegy 6 milliárd forintos beruházással korszerűsítik a Balaton egyik legfontosabb közlekedési csomópontját, a Tihanyi és Balatonfüredi kombkikötőt. A fejlesztés célja a közlekedési kapacitás növelése és a turisztikai élmény javítása, miközben mindkét kikötő infrastruktúrája megújul. Tihanyban felújítják a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épületet, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás fontos része a digitális fejlesztés is, új forgalomirányítási és jegyértékesítési megoldások jelennek meg, például az e-sáv és az elővételes jegyvásárlási lehetőség, amelyek gyorsabb átkelést és korszerűbb utasélményt tesznek lehetővé. A beruházás 2027 végére készül el, a komp közlekedés a munkálatok alatt zavartalan marad. Szombaton 5. alkalommal rendezik meg az Óbudai jogák éjszakáját az Esernyősben, ahol egy este alatt 3 különböző helyszínen lehet kipróbálni a jóga legkülönfélébb irányzatait. A szervezők kezdőket és gyakorlott jogázókat egyaránt várnak az ingyenes programokra, és azt javasolják, hogy a résztvevők vigyenek magukkal matracot. A kínálatban lendületesebb és relaxáló órák is szerepelnek, további részletek az esemény Facebook oldalán találhatók. Magyarország a 15. helyen végzett a Global Peace Index 2026 rangsorában, így ismét a világ 20 legbékésebb országa között szerepel. Az ausztrál székhelyű vállalat 163 országot értékel 23 mutató alapján, többek között a közbiztonság, a konfliktusok és a militarizáció figyelembevételével. Hazánk javított tavalyi helyezéséhez képest, de a rangsort közel 20 éve Izland vezeti, mögötte Új-Zéland, Svájc, Szlovénia és Írország követ. A lista első 10 helyén egyébként jórészt európai országokat találunk, és míg idén Kanada kiesett innen, Japán bekerült a top 10-be. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

szenvedély. Védkezzel érkedett áldozd, eltitkolt vágyak, sugalják változát. És add meg magad, ezer éves tűz, mi a lelkedől fakad. Kitörni kész nem válogat, te vagy a következő áldozat.

0: Emily a Párizsi lány című dalát, ezt tölt itt a Sláger FM-en. Szép estét kívánok önöknek, és sok energiát azoknak, akik most is munka közben hallgatnak bennünket. Ma reggel, a Sláger reggelben ismét volt egy dalpremiérünk, Pál Dénes érkezett, és egy olyan dalt hozott, ami egyenesen zseniális, természetesen élőben el is énekelte itt a stúdióban, mi pedig már is visszaidézzük.
1: Pál Dénes a vendégünk a stúdióban, szavasz!
2: Jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Milyen volt a nyaralás, kipihentétek magatokat?
3: Mondhatni, igen, tehát ez nekünk igazából hiába a gyerekekkel voltunk, nem ugyanaz, mint amikor csak ketten vagyunk, ez egy ilyen aktív, nagyon aktív pihenés.
2: Azt láttam az oldaladon, hogy Zakynthoszon jártatok.
3: Igen.
2: Először voltak a kicsit tengerpartnál?
3: Nem, már volt alkalmuk, viszont most Görögországban először jártak, úgyhogy, illetve hát most a kisebbik, most már 2,5 éves, tehát most már olyan korban van, hogy úgy több mindent ért.
2: Mert pont erről beszélgettünk ma reggel, igen, ezért kérdeztem, mert pont a hallgatóinkat is kérdeztük, hogy vajon mikor, hány éves korban érdemes már a gyerekeket elvinni egy hosszabb útra, amikor már értékelni is tudják, meg átélik ezeket a helyzeteket.
3: Mi igazából a nagyobbiknál később kezdtük, a kisebbiknél meg korábban kezdtük, most így megvan, mert ő még nem volt 1 éves, pontosabban pont kint voltunk Tenerifén, amikor utolsó nap töltötte be az 1 évest. Úgyhogy, vagy igen, lett 1 éves. Úgyhogy mi egészen korán kezdtük, de mi úgy hiszük, hogy ha bár nem fognak arra emlékezni, hogy most tudod, ebbe a üzletbe bementünk, vagy ezzel a tengerparton egy jó strandoltunk, de maga az élmény az beleivódik.
1: Egyébként ez biztos, tehát, hogy a légkör, az illatok, a sós tengervíznek az illata, az érzése, az valahogy ott marad veled. Plusz volt, aki megírta, hogy oké, lehet, hogy a gyerek nem élvezi, de hogyha a szülő tudja élvezni, mert mondjuk a csemete jól viseli magát, akkor viszont közben meg számotokra nyilván ugyanúgy lehetett nagy élmény a Tenerife és vagy Görögország.
3: Abszolút hozzáad, és azt kell mondjam, hogy tök jó látni, hogy ők felfedezik azt a környéket, értékelik azokat a dolgokat, tehát, hogy ez bennünket is ösztönöz, de nyilvánvalóan egy kicsikét azért én azt mondom, hogy azt beszéltük a feleségemmel is, hogy kicsit idomulni kell a gyerek igényeihez, tehát, hogy hiába mondjuk itt meg ott, meg ott vannak nevezetességek, vagy látnivalók, és most tényleg elutaztunk ide, de attól függetlenül azt is figyelme kell venni, hogy hát igen, a gyereknek erre is erre van szüksége.
1: Na, hát azt látjuk, hogy minden rendben van, meg jó sikerült. Ehhez képest itt tanakodtunk reggel, hogy nem lehet késő. Ezzel a mi baj van a Déneséknél? Tettük fel itt a kérdést magunkban, hogy miért készít valaki egy ilyen dalt, és hogy bízzunk benne, hogy esetleg inkább csak valami régi jó emlékből táplálkozhat, vagy hogy esetleg, nagy Isten, nem is szomorkás dal, hanem, mert én ugye nem hallgattam meg, tudod, van ez a régi rossz vagy jó szokásom, hogy a dalpremiérekre úgy készülök, hogy nem készülök, hanem hagyom magam itt meglepni a stúdióban.
3: Én is ezzel nyugtattam volna a tanáromat.
1: Ja, a történelem óra, hogy
3: úgy készültem, hogy nem készültem, ez egy hagyomány.
1: Az is lehet, hogy ez egy tök optimista dal, de mesélj róla te.
3: Ez egy, ha lehet így mondani, akkor ez egy bizakodó dal, egy reménykeltő dal, tehát a nem lehet késő abszolút nem egy lezárás, egy pont a mondat végére, hanem inkább arról szól, hogy vannak hosszú távú kapcsolatok, vagy házasságok, vagy bent, ahol mindig előfordulnak hullámvölgyek, és van néha egy aktívabb időszak, van egy kicsit passzívabb időszak, van, amikor egy picit eltávolodunk, meg közel vagyunk, és nyilvánvalóan ez az a fontos egy ilyen kapcsolatnál, hogy ne menedzseljük tulajdonképpen ezt, tehát hogy nekünk mondjuk lakótársak legyünk, és menedzseljünk egy családot, hogy te ide mész, te oda viszed a gyereket, én bevásárolni megyek, hanem meg is éljük a kettőnk pillanatait is ebben a kapcsolatban, akár egy utazás során, vagy bármi más, tehát, hogy szakítsunk időt magunkra is. Különben egyébként ez az óló egyre nagyobb lesz. Tehát
1: hát akkor mégiscsak történt valami, Petra, nem?
2: Vagy nem, te most nem, ezt nem, hiszem, nem, én azt hallom ki, hogy azért nem, én azt hallom ki, hogy az általánosságban így van az én rokonaimnál, ismerőseimnél, barátaimnál is, hogy aki apa is, anya is egyben, ott valahogy mindig kell arra időt szakítani, hogy azért férj és feleségek is lehessenek. Igen. És amikor mondjuk kicsik a gyerekek, sokkal nehezebb.
3: Igen, igen, mert elkezdődik a nap, akkor tényleg elkezded menedzselni az egészet, persze. Viszont időközben azért valahol néha eltűntök, és nekem is, hogyha van egy aktívabb időszak, most nem feltétlenül csak itt általánosabban a nyár, de hogy nyilván ez egy frekventált időszak, vagy éppen mondjuk, nem tudom, a gyerkőszek van valamilyen, a párnak is van egy projekt, amin dolgozik, akkor ott nyilván kevesebb idő juthat a másikra, és akkor ezt valahol egy picit vissza kell hozni, tehát fel kell ismernünk egyáltalán azt magunkban is, meg a másikban is, hogy oké, de most nincs olyan minőségi idő, amit együtt tölthetünk. Én például nagyon sokat a hétköznapokban dolgozom otthonról a számítógépen, a párom két szobában arrébb nyilván itt a dolgait, de az nem egy minőségi idő, igen. Hogy találkozunk az ebédnél, hogy
2: házban vagytok, igen.
3: Akkor főzök egy kávét, igen. Tehát hanem tényleg olyan, mintha két külön munkahelyen lennénk, tehát az nem minőségi idő, az a minőségi idő, amikor egy picit, hogy mindentől függetlenül egymással tudunk beszélgetni.
1: Nekünk egy szobában arrébb egy másik stúdiónk van, és te most ott fogsz dolgozni, bár valószínűleg nem munkaként éled meg, hogy most bemutatod nekünk ezt az új dalt.
3: Így van.
1: Ezért is hívtunk meg, úgyhogy akkor kérlek, hogy fáradj át, ott már készítettük a terepet, és akkor itt a Sláger reggelben most dalpremiér formájában, ugye élőben énekel nekünk Pál Dénes. Most már ezt is megfejtettük, hogy
2: a dal címe pedig nem lehet késő, úgyhogy aki most úgy érzi, hogy az életében van valami kis guzmi, akkor figyelje nagyon a szövegét, mert én meghallgattam előre is tényleg.
1: És lehet belőle erőt meríteni?
2: Igen, lehet.
1: Oké, Dénes, tiéd a terep.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Rúzsa Magdi dalát hallgattuk meg, ez volt az Elmegyek. Én azonban itt maradok önökkel egészen 10 óráig, akkor érkezik majd Esmiller András kollégám, és kezdődik a slágerkult, és ma este Andris egyik vendége Cunyi Tímea lesz, aki a Madame Tussauds Budapest új attrakciójáról mesél majd nekünk, hiszen Kalambó hadnagy mellé új társ érkezett. Kalambó kutyája, mégpedig nem viaszszobor, hanem Lego figura formájában. De már is belefülelünk ebbe a beszélgetésbe.
1: Igen, hál' Istennek így az egész csapatunk, mondhatom, hogy nagyon kreatív, és rendszeresen ötletelünk, hogy mivel lehetne még vonzóbbá, még interaktívá tenni a kiállítást, és rengeteg jó ötletünk van, ezeket igyekszünk meg is valósítani.
2: Hát ez is egy ilyen, amivel most kapcsolatban érkeztél. Hogyan lehet tulajdonképpen egy világkuriózum, egy különlegesség Magyarországon? Egy kutya. Nem akárkinek a kutyája viasz figurában, ugye? Kalambó kutyája.
1: Igen, igen, hát őre nagyon büszkék vagyunk egyébként, mert még az előzményekhez hozzá tartozik, hogy mikor megnyitottunk, és ugye Peter Falk figuráját bemutattuk a közönségnek.
2: Meg ezt tudom, hogy ő van,
1: akkor,
2: vagy volt.
1: Igen, igen, akkor ilyen nagyon büszkén kommunikáltuk, hogy egyedül nálunk látható az ő viasz figurája, és valóban nagyon közkedvelt figura, és nagyon örültek neki az emberek, de sok olyan kommentet, meg visszajelzést kaptunk, hogy na jó, jó, de hol a felesége? Uh-huh. Hol a kutyája? Hát most ugye a feleségét, mivel a sorozatban nem ismertük, mindig csak emlegettem.
2: Ugye, talán egyszer sem láttuk.
1: Egyszer sem lehetett látni. Így őt nem tudtuk prezentálni a közönségünknek, meg a látogatóinknak, de arra gondoltunk, hogy ha már a kutyáját ennyien emlegetik, és ennyien hiányolják, akkor őt megpróbáljuk megjeleníteni, és hogy ne legyen úgymond most idézőjelesen sablonos, hogy nem viaszból képzeltük el a kutyáját, hanem még játékosabb formában, Lego formájában, és ehhez segítségünkre sietett egy építészmérnök hallgató, aki egyébként maga is egy óriási Lego rajongó.
2: Jó, tehát akkor tényleg Lego, mert én láttam a fotót, igen, csak nem hittem
1: igen,
2: el.
1: Igen, igen.
2: De akkor
1: igen, ez tényleg, ja, ez. Okay. És kifejezetten nekünk, illetve Kalambó hadnagynak, a figurájának lett tervezve, tehát 1:1 méretarányú, és ez a mérnök hallgató fiú, ő még azt is hát így közvetítette felénk, hogy melyik kockát honnan lehet megrendelni. Aha. Úgyhogy ez egy, tényleg ez egy elég hosszadalmas procedúra
2: meg
1: volt.
2: Meg gondolom macerás is
1: meg
2: volt.
1: Macerás is volt.
2: Meg hát igen, a drága, igen, vagy az anyagi részében nem is beszélve.
1: Igen, igen, de nagyon sokan segítettek nekünk, úgyhogy így több mint 5000 darab Lego kockából sikerült összeállítani ezt a kutyát, de azt elmondhatom, hogy például csak az, hogy magákat a beérkezett Lego darabkákat külön válogassuk. Egyébként ez a mérnök hallgató fiú, ő irányította az építést is, és csak az, hogy ezt külön válogassuk, az egy teljes nap volt, hát szerintem ilyen 6-8-an dolgoztunk rajta. Tehát kollégák,
2: nem gondolná, hogy ez...
1: kollégák gyerekei.
2: De jó.
1: Úgyhogy nagyon...
2: össznépi. Ilyen,
1: össznépi.
2: Összefogás volt. Na ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet Hungarikum egy alapvetően nem is magyar kutyából. Ez egy amerikai kutya, nem?
1: Igen, igen, igen, de Magyarországon is nagyon közkedvelt.
2: Az oké, okay, az oké. Okay.
1: Tényleg nagyon sokan például elküldik nekünk a saját kutyájuknak a képét.
2: De az igaz, hogy sehol máshol nincs viasz figurája
1: nincs,
2: ennek a kutyának?
1: Nincs.
2: Mert nem akárki a kutya, ugye Kalambó kutyája az.
1: Egyébként pont Erzsébet, második Erzsébet angol királynőnek kutyáit örökítették meg viaszból, például a bécsi Tüsszó kiállításon is láthatóak ezek a kutyusok, és hogyha elárulhatok egy titkot, ez még igazából belső egyeztetéseket folytatunk, hogy már tervezzük, mivel a korgi is ugye egy nagyon népszerű fajta itt, itthon hazánkban, ezért tervezzük, hogy akkor Erzsébet királynőnek is megcsináljuk Legóból, de mondom, ezek még tervezési
2: fázisban. Jó, meg ezek hosszas fázisban. Folyamatok.
1: Igen, igen, igen.
2: Megértettük. Igen. Jó, akárhányszor össze, ezt muszáj sajnos, ne haragudj érte, tisztázni, mert ha egy újszülöttnek minden információja, akkor egy új hallgatónak is, hogy akkor Tüsszó vagy Tüsszóc, én azért mondtam Tüsszócnak, mert tőled hallottam így.
1: Igen, igen, hát megmondom őszintén, én is az angol kollégáktól hallottam így, mivel ugye a Merlin, a mi franchise jogtulajdonosunk, tehát a Madame Tussauds jogtulajdonosa, nekik ugye Londonban van a székhelye, egyébként minden figura London mellett Ectonban készül, és hivatalosan Tussauds, de nagyon sok országban egyszerűen csak Tussaudsnak nevezik.
2: Nem haragszatok egyikért sem? Nem. Az összes kiállító helyen voltál?
1: Nem, sajnos nem.
2: Mennyi van a világon?
1: Hát több mint 20, 22, tehát New Yorktól Sydney-n át, Tokióig, Shanghaiban, Hongkongban, Szingapurban, úgyhogy én nagyon sok helyre szívesen elutaznék, hogy megtekintsem a kiállítást. Legutóbb egyébként Londonban voltam 2025-ben.
0: A Madame Tussauds Budapest nyáron is kihagyhatatlan, akár a forróság elől, akár egy kiadós nyári zápor elől is ide menekülhetünk. Este 10 órakor érdemes lesz a teljes beszélgetést meghallgatni Cunyi Tímával a Slágerkultban. Tartsanak hát Esmiller András kollégámmal, most pedig már is csatlakoznak hozzánk a Kassa fivérek és Lajtaikat, jön a Krisztál és a Két utazó, előtte azonban az Amigod és a Quixotic jó voltából egy bikini feldolgozás szól.

fantasztikusan sikerült Tóth Abigail új dala. Az Accenttel közösen készített Sugar Daddy forgott itt a Sláger FM-en, amely dal megnyitotta Tóth Abigail számára az utat a nemzetközi porond felé. No de itt a Sláger FM-en hadd meséljek önöknek Potyó Imre legújabb sikeréről. A természetfotósról már többször meséltem önöknek, hiszen fantasztikus díjakat nyert el eddig is, most pedig egy olasz szervezésű fotópályázat fődíját sikerült bezsebelni a Holdvilág című fotójával. Egyébként ez az egyik legjelentősebb nemzetközi természetfotós verseny, amelyre több mint 16 ezer nevezés érkezett. Potyó Imre fődíjas képe egy egészen különleges pillanatot örökít meg. Egy nagy téli araszoló lepke holdfényben libben egy hatalmas bükkfa előtt a Börzsöny zárt erdejében. Az Aszferikó fotópályázaton egyébként összesen 10 kategóriában hirdettek nyertest,

pályázatán a Wildlife Photographer of the Year-en már 7 képét is külön díjba részesítették. Kiállításaival is rendszeresen találkozhatunk, nemrég például a Gödöllői Kastélyban, illetve a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban is volt egy kiállítás. Nagyon remélem, hogy ezt a díjnyertes fotót is megcsodálhatjuk majd hamarosan kiállítva. Itt a Sláger FM-en pedig a Republik dalát csodáljuk meg már is. Jön az Engedj közelebb!

A Magnakom Laudeda szólt, ez volt a Volna-e kedved itt a Sláger FM-en, és volna-e kedvük a következő órát is velem tölteni. Egészen 10-ig rádiózhatunk együtt a legnagyobb slágerek társaságában, de most érkeznek hamarosan a friss információk, előtte azonban Kálai Szanders András dala.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövő héten ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Újabb buszokon lehet kerékpárt szállítani Budapesten. Rekord alacsony a tatai öreg tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten hétfőn és kedden ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Ezek között szerepel a magyar-szlovák szénhidrogén vezetékekről szóló megállapodás módosítása, a méltányossági gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás szabályainak változtatása, a kőolajtermék előállítók különadójának kiterjesztése, valamint az alaptörvény 17. módosítása. A köznevelési törvény módosítása helyreállítaná a pedagógus sztrájk jogát, a rendészeti változtatások pedig a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe történő beolvadását szabályozzák. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a buszokon a Budapesti Közlekedési Központ. Július 9-től, vagyis csütörtöktől a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251-a és a 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, a 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es vonalakon is lehet biciklit szállítani. A BKK szerint a kedvező tapasztalatok azt mutatják, hogy az utasok szívesen kombinálják a biciklizést és a közösségi közlekedést. Ezért a nyár közepétől már Maximidi típusú buszokon is elérhető a szolgáltatás. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, a kijelölt helyen rögzítve és zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a bringa felvitelét. A bérlettel rendelkezők Budapesten belül díjmentesen vihetik fel a biciklit, a BKK jövőben további bővítést is vizsgál. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 171 cm-re csökkent a tatai öreg tó vízszintje, ami már a szivattyúk biztonságos működési szintje alatt van. A nagy hőségben naponta 1-2 cm víz is eltűnhet, ez hozzávetőleg 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden nap. A szomszédos Cseketó vízpótlását ezért le kellett állítani, és csak akkor indulhat újra, ha az öreg tó eléri a 175 cm-es küszöböt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnök vezetője szerint hasonlóan súlyos állapot utoljára 2003-ban alakult ki, de most kedvezőbb a helyzet, mert az által érent folyamatosan érkezik némi utánpótlás. Több mint 5 kiló kábítószer találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dílert június 29-én fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port találtak nála. A lakásban és a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint kristályos MDMA-t találtak. Emellett 770 ezer forintot és egy autót is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma 1-es Magyar Nagydíjat a 40 éves Hungaroring. A magyaródi verseny hétvége egyik kiemelt eseménye, hogy a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra kézzel készült magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit vehetik át. A győztes trófeája 53 cm magas és 3 kg súlyú, a konstruktőri tál 52 cm és 4 kg. A Forma 1-es Magyar Nagydíjat július 24-e és július 26-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan.

Janicsák Vecától szólt a Könnyek az esőben, itt a Sláger FM-en. Szép estét kívánok önöknek, én Kiskata vagyok, és már is Dörgicse felé vesszük az irányt, hiszen ezen a hétvégén jön a dörgicsei falunap a Faluház udvarán. Fantasztikus programok lesznek, itt lesz például főzőverseny, sőt házi borverseny is, de színpadi programokból sem lesz hiány, sőt nem csak a színpadon pörögnek majd az események, lesz regős néptánc előadás a piacon, sőt a gyerkőcökre vár a Repülési lecke című gólyalábas előadás, a felnőtteket kápráztatja majd el egy hastánc bemutató, a délután hangulatát pedig a Borka Music Trio koncertje adja majd meg, úgyhogy csodás lesz ez a szombat Dörgicsén, onnan pedig már csak egy ugrás a Balaton. Szóval, ha kimozdulnának, ezt a programot jó szívvel ajánlom, akár csak az Unisex dalát, már is forog az útszeres. Kérlek,

Valhallótól szólt a rakpart itt a Sláger FM-en, és már is megnézzük, hogy hogyan alakul a következő napok időjárása. Hát ugye mára elért bennünket egy hideg front, ez az oka annak, hogy most is ennyire fúj odakint a szél, és hogy nem volt ma túlságosan meleg sem. Néhány órával ezelőtt északnyugat felől egy esőfelhő érkezett, de ez még csak nem is súrolta a fővárost, tovább állt, úgyhogy jelenleg, hogyha minden igaz, éppen Veszprém fölött tombol a záporzivatar, úgyhogy ott is, meg a Balaton északkeleti partján is most jó hasznát veszik az esernyőknek. Holnap a délelőtti órákban pedig itt a fővárosban is elkél majd az ernyő, mert borongósan indul a napunk, de délutánra már derűs időt ígérnek a meteorológusok, és 25-26 fokot, szóval nem lesz kánikula holnap sem. Itt a Sláger FM-en pedig jön a Hooligans dala, a Mindörökké.

0: Ez volt a Kovalszky meg a Vega és a Mindenem itt a Sláger FM-en, és ugye nem felejtik, hogy tart a koncertélmények nyara. Pitbull, Seal, Lenny Kravitz koncertjére zsebelhetnek be páros belépőket, hogyha folyamatosan a fülüket a Sláger FM-en tartják, és amikor meghallják ezeket az előadókat énekelni, azonnal ide csörögnek, mert a harmadik telefonáló, hogyha két kérdésre meg tud felelni, páros belépőt kap tőlünk ajándékba. Reggeltől estig figyeljenek. Ma reggel egyébként a Sláger reggelben Pordán Petra és Somogyi Zoli a testvéri kapcsolatokról is beszélgetett, egészen pontosan arról, hogy a testvérek közti egyenlő bánásmód tudatos figyelmet igényel a szülők részéről. És itt kíváncsiak voltak hallgatóink történeteire is. Vajon akinek vannak testvérei, hogy emlékszik vissza, tettek-e köztük különbséget a szüleik?
1: Arról kérdeztük önöket, hogy a tesóikkal tettek különbséget önök közt. És hát azért megdöbbentően sokan jelentkeznek, úgyhogy igen.
2: Igen, Andi például azt írja Facebookon, sziasztok, igen, az elsőszülött bátyám, az Etalon, még most is, pedig már jól megöregettünk, és hárman vagyunk egyébként, és finoman fogalmazva nem viszonozza ez sem tisztelettel, sem pedig szeretettel. Na ez a durva, amikor az egyik tesóval mondjuk a szülők tényleg kivételeznek, és utána ő nem úgy meghálálná, meg még boldog lenne ettől, hanem le is a szüleit.
1: Tudod, tehát, hogy na, ez... Eszembe, hogy van ilyen közös ismerősünk, aki ugye vidéken született, és ott nőtt fel, és most már 50 pluszban van, és hogy ott egyébként is akkoriban például még jellemző volt, ugye, hogy van a fiú gyerek, meg van a lány, hát, de vele mondjuk a tesói például nagyon jó fejek, tehát, hogy kényeztetik őt, de van bátyja őtse, de hogy ugye ő volt a lány gyerek, hát ő csak a lány.
2: Igen. Elida üzenete, sziasztok, igen, az öcsém voltam minden, végül mégis én tartottam össze a családot, mindenki számít. Amíthatott rám. Na hát ez az. Igen, jönnek ezek a fonák sztorik. Bátran írjanak még akár SMS-ben, ahogy ezt megtette Laci is. Szia, jó reggelt!
1: Szavasz!
3: Reggel, sziasztok!
2: Na mesélj! Hogy tettek köztetek különbséget?
1: Önts ki a szíved!
3: Igazából nekünk a nevelésben nagy különbségünk nem volt, viszont volt egy olyan különbségtétel az életünkben, amit én is így 50 pluszosan még mai napig is nehezményezek.
2: No.
3: Nekem van egy bátyám, akivel hát habitusunk az nem teljesen egyforma. Én ilyen sváb, spórolós kisgyerek voltam, egész pici-pici korom óta, és mindent kicsit féltettem, és hogy járkáltunk az iskolába, volt egy vasbolt abban a faluban, ahol éltünk, és a kirakatba lógott egy nagy piros orosz bicikli. Az volt nekem az élet célom akkor, biciklit valahogy megszerezni. Gyönyörű volt, maga volt a csoda, piros, bőr táskában, felszámok, zsírpapírba benne, Cyril betűk, és én arra elkezdtem nagyon-nagyon spórolni éveken keresztül. Nagyon-nagyon sok évig, szerintem 3 évig ott lógott, annyi por volt azon a biciklin, mikor sikerült megszerezni.
1: Aha. Ja, de meglett.
3: Mindjárt.
1: És megvetted.
3: Meglett a bicikli, de úgy lett meg, hogy éveken keresztül minden pénzt félretettem, búcsúra kaptunk, széllövöldére 20 forintot.
1: Húsvétre,
3: én néztem, hogy lövöldöznek a többiek, azért 20 forintomat félretettem. Üvegeket mostunk el, vittük visszaváltani, csigát szedtem hajnalba, TSZ-be jártam 14 évesen traktorozni.
1: Értjük. Hajnalba. És meg lett a binga, és lenyúlta a tesód, vagy mi?
3: Nem nyúlta le, hanem összejött a kis pénzem, egy nejlonzacskóba beállítottam a vasboltba, hogy én most ezt a biciklit megveszem. Hazatoltam a biciklit szépen, boldogan, biciklizni nem tudtam, föl sem mertem ülni rá utána, hogy elessek és megsérüljön. Hazavittem büszkén, világ legboldogabb gyerekeként. Szüleim nagyon megdicsértek, hogy nagyon-nagyon ügyes voltam. A bátyám nyilván közben szórta a pénzt, tehát neki egy forintja se volt.
2: Gondoltam, igen.
3: Megnézték a biciklimet, nagyon-nagyon megdicsérték, és mondták, hogy hát, hogyha Lacinak van bicikli, akkor Zsoltinak is kellene venni egyet, úgyhogy mindjárt ott fogták, el is mentek a boltba, és mindjárt vettek neki egy kemping biciklit.
2: Jézus Mária, ez hogy milyen... élte túl a kis lelked, egy kisgyerek lelke? Hát ez
1: milyen
2: arcon csapás
1: lehetett ez?
2: És milyen a kapcsolatod a tesóddal?
3: Tesómnak azóta van egy nagyon, sőt nem is egy, hanem több nagyon komoly cége.
2: Igen, és neked?
3: Szerencsére nekem is.
2: Na, az viszont jó. És a tesódnak utána is segítettek a szülők, te meg önjáró vagy, és abszolút mindent önállóan csináltál végig?
3: Önjáróak vagyunk mindketten, de ez a habitus különbség ez egyébként megmaradt.
1: Aha. De tessék, látod, ami nem öl meg, az erősebbé tesz.
2: Oké, de várjál, a tesód nem érezte rosszul magát ettől. Figyelj, hogyha
1: gyerek
2: ezt a szüleim megcsinálták
1: hát
2: volna.
1: Hány éves volt akkor a tesód?
2: Nem, akkor is.
3: Hát 3 évvel idősebb nálam, én voltam szerintem olyan 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14 éves, 14
1: szülőknek kellett volna ezt egy kicsit alaposabban átgondolni talán.
2: Ezt valaha elmondtad anyukádnak, apukádnak?
3: Elmondtam nekik egy pár év a szülőknek egy ebédkor. Nem is emlékeztek rá. Tehát ők nem vették ezt, hogy ennek volt jelentősége.
2: Jaj, édesem. Na jó, az a jó, hogy egy sikeres felnőtt ember lettél, és boldog vagy. Ez a lényeg.
3: Abszolút. Nagyobb bajunk ne legyen.
2: Így van. Köszi, Laci. Szia. Hello.
3: Sziasztok, szép napot!
2: Ez milyen csúnya húzás!
0: A Sláger reggel holnap is beindítja a napunkat, úgyhogy ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival hajnali 6-kor, és tegyék próbára magukat a hablott játékban is, és persze figyeljenek, mert a koncertélmények nyara is folytatódik. Most azonban Hevesi Tamás dalával megyünk tovább, jön az Ezt egy életen át kell játszani. A szeretet...

Baby Gabi és Lányi Lala dala szólt, ez volt az őrült szerelem itt a Sláger FM-en. Lányi Lala egyébként éppen néhány hete volt a hazai Sláger vendége itt a Sláger FM-en. A beszélgetés hamarosan YouTube csatornánkon is elérhető lesz. Majd most azonban elbúcsúzom, hiszen mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy érkezik Esmiller András és indul a Slágerkult. Előtte azonban szólnak a friss hírek, no meg a KFT dala, az Elizabeth. Ezzel búcsúzom, Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel a holnapi viszonthallásra.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A főváros újabb 5 forgalmas csomópontjában helyeztek el nagy kijelzős jegyautomatákat, mikroműanyagok szabadulhatnak fel a rágógumiból. 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videóüzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, hazánk továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Mától a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Telce vezető Facebook bejegyzésében kifejti, a MÁV Plus applikáció már elérhető új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfo adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok, régiós nézetben pedig már a helyközi buszok is megjelennek a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeztek üzembe új nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz-Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén találkozhatunk új generációs automatákkal. A korszerű hardvereknek és szoftvereknek köszönhetően a készülékek gyorsan működnek, eközben a fejlett távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi az esetleges hibák gyors felismerését és elhárítását. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési csomópontban megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékmester oktatója.
2: Amikor megkapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék, méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a bélrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit, és hát lehet, hogy később megjelennek újra azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak, és hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek, és lehet, hogy majd néhány év múlva ezeket is tudjuk választani.
1: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos a mértékletesség. Augusztus 20-a és 23-a között 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Vár polgárvárosában. A Kárpát-medence legnagyobb kézműves fesztiválján közel 100 látványműhelyben lehet megismerkedni az ősi mesterségek fortéjaival, a kézműves közösségek munkájával. Az ország legnagyobb népművészeti eseményének fókuszában idén a népi fazekasság áll. Az érdeklődőket várják a mesterek, a különleges zenei és táncos előadások és filmételek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves barátunkat, Szunyi Timmert köszöntöm nagy szeretettel. A Madame Tussauds, jól mondtam ki?
2: Igen,
1: okay, igyekeztem, nagyon igyekeztem. Marketing és értékesítési vezetőjét látod, a Tussauds-t már kimondtam, most a titulussal volt egy kis probléma, de nagyon örülök neked mindig, amikor jössz, mert mindig van valami aktualitás nálatok veletek, és én azért szeretem azt, amit ti képviseltek, mert tulajdonképpen hátra is dőlhetnétek, nem? Ezekkel a viasz figurákról ott el lehet lenni egy pár évig.
2: Elméletileg igen.
1: De mindig vannak újítások.
2: Gyakorlatilag igen, hál' Istennek így az egész csapatunk, mondhatom, hogy nagyon kreatív, és rendszeresen ötletelünk, hogy mivel lehetne még vonzóbbá, még interaktívá tenni a kiállítást, és rengeteg jó ötletünk van, ezeket igyekszünk meg is valósítani.
1: Hát ez is egy ilyen, amivel most kapcsolatban érkeztél. Hogyan lehet tulajdonképpen egy világkuriózum, egy különlegesség Magyarországon? Egy kutya. Nem akárkinek a kutyája viasz figurában, ugye? Kalambó kutyája.
2: Igen, igen, hát őre nagyon büszkék vagyunk egyébként, mert még az előzményekhez hozzátartozik, hogy mikor megnyitottunk, és ugye Peter Falk figuráját bemutattuk a közönségnek.
1: Meg ezt tudom, hogy ő van,
2: akkor,
1: vagy volt.
2: Igen, igen, akkor ilyen nagyon büszkén kommunikáltuk, hogy egyedül nálunk látható az ő viasz figurája, és valóban nagyon közkedvelt figura, és nagyon örültek neki az emberek, de sok olyan kommentet, meg visszajelzést kaptunk, hogy na jó, jó, de hol a felesége? Uh-huh. Hol a kutyája? Hát most ugye a feleségét, mivel a sorozatban nem ismertük, mindig csak emlegettem.
1: Ugye, talán egyszer sem láttuk.
2: Lehetett látni. Így őt nem tudtuk prezentálni a közönségünknek, meg a látogatóinknak, de arra gondoltunk, hogy ha már a kutyáját ennyien emlegetik, és ennyien hiányolják, akkor őt megpróbáljuk megjeleníteni, és hogy ne legyen úgymond most idézőjelesen sablonos, hogy nem viaszból képzeltük el a kutyáját, hanem még játékosabb formában, Lego formájában, és ehhez segítségünkre sietett egy építészmérnök hallgató, aki egyébként maga is egy óriási Lego rajongó.
1: Jó, tehát akkor tényleg Lego, mert én láttam a fotót, igen, csak nem hittem
2: igen,
1: el.
2: Igen, igen.
1: De akkor
2: igen, ez tényleg, ja, ez. Okay. És kifejezetten nekünk, illetve Kalambó hadnagynak a figurájának lett tervezve, tehát 1:1 méretarányú, és ez a mérnök hallgató fiú, ő még azt is hát így közvetítette felénk, hogy melyik kockát honnan lehet megrendelni. Aha. Úgyhogy ez egy, tényleg ez egy elég hosszadalmas procedúra
1: meg
2: volt.
1: Meg gondolom macerás is
2: meg
1: volt.
2: Macerás is volt.
1: Meg hát igen, a drága, igen, vagy az anyagi részében nem is beszélve.
2: Igen, igen, de nagyon sokan segítettek nekünk, úgyhogy így több mint 5000 darab Lego kockából sikerült összeállítani ezt a kutyát, de azt elmondhatom, hogy például csak az, hogy magákat a beérkezett Lego darabkákat külön válogassuk, egyébként ez a mérnök hallgató fiú, ő irányította az építést is, és csak az, hogy ezt külön válogassuk, az egy teljes nap volt, hát szerintem ilyen 6-8-an dolgoztunk rajta. Tehát kollégák,
1: nem gondolná, hogy ez...
2: Kollégák gyerekei.
1: De jó.
2: Úgyhogy nagyon...
1: Összefogás volt. Na ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet Hungarikum egy alapvetően nem is magyar kutyából. Ez egy amerikai kutya, nem?
2: Igen, igen, igen, de Magyarországon is nagyon közkedvelt.
1: Az oké, okay, az oké. Okay.
2: Tényleg nagyon sokan például elküldik nekünk a saját kutyájuknak a képét, meg, tehát hogy tényleg nagyon...
1: Na most nem vagyok abban biztos, azt tudom, hogy Kalambó szobor van Pesten. A kutya igen. Is ott van vele?
2: Hát így Legóban.
1: Na, ja, nem,
2: ja, a szobornál. Na, ez egy jó kérdés.
1: Na jó, ennek utána nézek,
2: szerintem
1: addig
2: igen,
1: beszél.
2: Egyébként.
1: Akkor illett a kutya most már hozzátok
2: szerintem
1: is.
2: Szerintem igen.
1: Na,
2: igen.
1: De az igaz, hogy sehol máshol nincs viasz figurája
2: nincs,
1: ennek a kutyának.
2: Nincs.
1: Mert nem akárki a kutya, ugye Kalambó kutyája. Az nem is tud akárki lenni. De a ti, mondhatom, hogy a Tűzoltók történetében vannak-e állatok? Úgy világszerte?
2: Vannak, de nagyon kevés helyen láthatóak. Egyébként pont Erzsébet, második Erzsébet angol királynőnek kutyáit örökítették meg viaszból. Például a bécsi Tűzoltó kiállításon is láthatóak ezek a kutyusok. És hogyha elárulhatok egy titkot, ez még igazából belső egyeztetéseket folytatunk, hogy már tervezzük, mivel a korgi is ugye egy nagyon népszerű fajta itthon hazánkban, ezért tervezzük, hogy akkor Erzsébet királynőnek is megcsináljuk Legóból, de mondom, ezek még tervezési
1: fázisban. Jó, meg ezek hosszas folyamatok.
2: Igen.
1: Megértettük.
2: Igen.
1: Jó, akárhányszor össze, ezt muszáj sajnos, ne haragudj érte, tisztázni, mert ha egy újszülöttnek minden információja, akkor egy új hallgatónak is, hogy akkor Tűzoltó vagy Tűzoltó, én azért mondtam Tűzoltónak, mert tőled hallottam így.
2: Igen, hát megmondom őszintén, én is az angol kollégáktól hallottam így, mivel ugye a Mellin, a mi franchise jogtulajdonosunk, tehát a Madame Tussauds jogtulajdonosa, nekik ugye Londonban van a székhelye, egyébként minden figura London mellett Ectonban készül, és hivatalosan Tussauds, de nagyon sok országban egyszerűen csak Tűzoltónak nevezik.
1: Nem haragszatok egyikért sem.
2: Nem, okay. Nem.
1: Te voltál az összes, nem tudom, panoptikumnak mondhatjuk ezt? Tudom, hogy nem szeretitek.
2: Legyek? Igen, nem szeretjük.
1: Nem szeretitek, oké, okay, de akkor az összes kiállító helyen voltál?
2: Nem, sajnos nem.
1: Mennyi van a világon?
2: Hát több mint 20, 22. Tehát New Yorktól Sydney-n át, Tokióig, Shanghaiban, Hongkongban, Szingapurban. Úgyhogy én nagyon sok helyre szívesen elutaznék, hogy megtekintsem a kiállítást. Legutóbb egyébként Londonban voltam 2025-ben.
1: Mivel más a magyar kiállítás? Most azon túl nyilván, hogy itt vannak hungarikumok benne.
2: Igen, hát én elmondhatom, és szerintem ez nem csak az én személyes véleményem, hanem így a visszajelzések alapján is, hogy a magyar attrakció, múzeum, az sokkal kidolgozottabb, tehát látszik rajta, hogy a díszleteket aprólékosan megmunkálták a mesteremberek, több száz mesterember dolgozott egyébként, közel 4 évig, amíg elkészült ez a múzeum, és tényleg ilyen diorámák, kézzel festett oszlopok, aranylappal bevont bélétes kapuk, tehát hogy ilyen nem létezik máshol.
1: Aha, csak itt Magyarországon.
2: Csak itt Magyarországon. Tehát annyira figyeltek minden apró részletre, ami vissza is jön, tehát ahogy belép az ember, az első termünk, az egyébként a Duna korzót ábrázolja. Ott is például elég csak annyit említeni, hogy a padló az itáliai, vagyis hát olasz bazalt kő, tehát egy robbantott bazalt kő, és tényleg így kövenként rakták le, hogy picit emlékeztessen ugye a Duna korzóra. És ez át is jön az embereknek, hogy itt
1: messze.
2: Van ami. Igen. Igen, illetve hát ott rögtön a Lánchidat meg tudják csodálni az emberek, vellette ugye Will Smith ül, aki annó ugye felmászott a Lánchidra, tehát hogy minden mindennel összefüggett, semmi nem véletlen, vagy például az, hogy George Clooney szintén ebben az első teremben egy padon ül, és mögötte egy virágbolt található. Az sem véletlen, mert úgy gondoltuk, hogy George Clooney karakteréhez ez nagyon illik, egy gyönyörű, szép virágbolt. És hogyha ezt is elárulhatom, hogy például, hogyha Clooney mellé leül valaki, és a szívére hajtja a fejét, vagy teszi a kezét, akkor érzi a szíve dobogását.
1: De jó.
2: És, na, ami szintén nincs sehol a világban.
1: Más, tehát tele van ilyen attrakciókkal.
2: Tele,
1: most már kutya is van, Kalambó kutyája.
2: Igen,
1: ott van, és
2: aminek nagyon örülünk.
1: Megnéztem, közben a szobornál is van egyébként.
2: Van, jó.
1: Most már akkor ez biztos. Na, de hát ilyen verzióban meg soha nem, meg sehol nem láthatták, úgyhogy ha megnézték a szobrot, menjenek el hozzátok is.
2: Várjuk, sok
1: szeretettel. Az egy teljesen más hangulat, és esküszöm, hogy csak a nem a kekeckedés, meg semmi rossz szándék nincs benne, hogy miért nem szeretitek, csak hogy megtanuljuk egy életre, hogy miért nem panoptikum.
2: Mert a panoptikumnak a véleményünk szerint van egy kicsit ilyen poros hangulata, ami egy ilyen álló álló kiállítás.
1: Ez meg nálunk tud meg nagyon mai lenni?
2: Igen, igen. Nálunk meg tényleg minden mozgalmas, tehát a fényhatások, a hanghatások. Akkor mondom, minden érzékszervre próbálunk hatni. Igen. Tehát azt szerintem múltkor meséltem, igen, hogy van olyan figuránk, akinek saját illata van. Ugye nem árulunk el nagy titkot, például a Szoboszlai Dominiknak is, hogyha
1: aki tényleg minden nap hozzánk. Egyébként, minden nap be
2: majdnem
1: kell
2: fújni. Minden nap, minden második, harmadik nap körülbelül.
1: Kezelve van.
2: Igen, igen, vagy Ariana Grande-n is a saját parfümjét érezhetik az emberek. Tehát, hogy tényleg itt minden érzékszervre hatunk, és ez egy nagyon mozgalmas kiállítás, és szeretjük így bevonni az embereket, hogy átérezzék, és hogy átadjuk ezt az élményt. És a panoptikum szó nem tükrözi ezt. Úgyhogy mi ezt ezért
1: jó, jogos,
2: nem
1: is, nem fogom többet emlegetni, megígérem. Neked nem is rosszból mondtam egyébként. Meg amúgy is most, ami miatt jöttél, az a kutya.
2: Igen.
1: Lego. 5000 darabból épült fel egyébként a Kalambó Lego kutyája. Milyen érzés hozzáérni például?
2: Hát nagyon jó. Én...
1: Most azért, mert te már tesztelted.
2: Igen, én rendszeresen megsimogatom. Tehát amikor így elmegyek.
1: Ez szabad a látogatóknak is?
2: Szabad. Tehát a figurákhoz is hozzá lehet érni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy úgy, mintha finoman egy barátodhoz érnél hozzá. Tehát megnézheted a ruháját, megtapinthatod.
1: Ez el van mondva mindenkinek, aki bemegy, hogy ki van írva.
2: Igen.
1: Mint egy viselkedési
2: kultúra. Is, igen.
1: Volt-e bármi köze annak a ti ötleteteknek, megvalósításnak, hogy felröppentek azok a hírek, hogy van valamiféle magyar vonatkozása a Kalambónak, vagy a Peter Falknak?
2: Igen, mindenképp, de igazából a figura szelekció, ugye az még 2018-ban történt meg, amikor is az ötlet megszületett, hogy Magyarországon is nyit ennek a nemzetközi láncnak egy újabb egysége, attrakciója, és akkor egy nagyon komoly kutatást végzett egy cég, mind a magyar jövőbeni látogatók között, mind külföldi turistákat is szólítottak le, és Peter Falk neve nagyon sokszor felmerült, aminek lehet, hogy van ehhez köze, hogy valószínűsíthetően van ugye magyar szála is, de abban biztos vagyok, hogy ez azért is történt, mert tényleg nagyon népszerű. Tehát meglátják az emberek, és rögtön úgy állnak mellé, hogy ők is tartják a szivart a kezükbe, mint ahogy a figura.
1: Jó, hát legenda, ikonikussá vált.
2: Ikonikus legenda, igen. Ahogy egyébként Bud Spencer is. Tehát Bud Spencer is hasonló reakciókat vált ki az emberekből, és az ő figurája is csak nálunk.
1: Na de milyen jó, hogy ezek a karakterek, na és pláne, hogyha még ő is csak igen, a magyarországiban igen. van, hogy ezek nem tudnak, mármint a karakterek eldevalválódni.
2: Nem.
1: Ők nem celebek voltak.
2: Nem, pontosan. Ezt nagyon jól mondod, mi is így érezzük. Ők egyszer örök. Tehát hihetetlen. És az, hogy mai napig emóciót váltanak ki az emberekben. Tehát ez csodálatos.
1: Na most összességében a kutya, tehát hogy meddig készült akkor pontosan, ha mindent összeadsz, mert az még nekem nem világos.
2: Hát sokkal tovább, mint ahogy mi is terveztük.
1: De ezek most évek voltak?
2: Nem. Ez hát egy, szerintem egy közel 2 hónap, és péntekeket neveztük ki erre a Lego építő napra. Értem. Ott fent nálunk az irodában volt egy terem, ahol ennek lehetőséget adtunk, és tényleg aki tudott, csatlakozott. És egyszerűen teljesen a flow élmény is megvolt, és utána, amikor már láttuk, hogy hát ebből most már tényleg lesz valami, és nem sokára kihelyezhetjük, akkor, ha nem árulok el titkot, egy időkapszulát is beletettünk. Aha. Az építészmérnöknek szóló kapszulát, tehát az ő neve van benne, és egy nagyon szép idézet.
1: Azt nem lehet tudni, hogy mi az az idéz?
2: Vagy hát azt nem árulom, mert ez az időkapszula, mert...
1: Aha. Majd... Na, de azt mit jelent, hogy azt mit 10 év múlva majd egyszer megnézhetik, vagy akár több is?
2: Igen, végül is igen.
1: Na jó, hát akkor kedves, ne felejtsék el, hogy van egy ilyen, amit ki kell deríteni. Egy útravaló egyébként?
2: Egy útravaló, egy nagyon szép pláne. Útravaló. Igen.
1: Pláne, én kívánom is, hogy...
2: tehetség előre, és...
1: Hogy ez sokáig maradjon. Az, hogy meddig van kiállítva valami nálatok, az kin múlik?
2: Igazából nyilván, mivel nekünk a franchise partnerünk a Merlin Entertainment, uh-huh. így mindent közösen döntünk, de mi senkitől nem szeretnénk megszomorulni.
1: Uh-huh. De olyan lehet egyébként, hogy valaki kifutja magát?
2: Lehet, igen.
1: Tehát le lehet
2: más,
1: cserélni.
2: Más attrakcióban igen, előfordul az ilyen, illetve azért nyilván a viasz figuráknak is van egy bizonyos korhatár, ami után
1: elérhet.
2: Hát, hogy mondjam, szépen elkezdenek öregszeni. Úgyhogy, és akkor igen,
1: is.
2: Igen, igen. Tehát van sok olyan világsztár, akiről több időszakában, életének fázisaiban készítettek figurát, és akkor mindig az újat tették ki. Ugyanis ez nagyon fontos még megemlíteni, hogy a figurák az életüknek egy ikonikus pillanatában készültek, tehát úgy jelenítjük meg őket. Tehát nem feltétlen mindenki a mai kornak megfelelő kinézete van, hanem
1: az adott
2: például Whitney Houston, amikor berobbant a legelső slágerével, őt fiatalon ábrázoljuk, Madonnát is a fénykorában. Tehát, hogy sokan mondják, hogy jaj, de hát, hogy idősebbek ezek a világsztárok, mint ahogy a figurán. Igen, mert a figura egy, hát jó, az életének egy bizonyos szakát.
1: Persze, de a sikerkorszakot mutatja.
2: Igen.
1: Egyébként, hogy milyen érdekes ennek a lélektana, hogy nem csak a Hollywood bulváron, vagy ezen a hírességek sétányán csillagot elnyerni, vagy a nevet odaírni lehet nagy szó, hanem az is, hogy ide bekerülni hozzátok
2: hát
1: a rendszeretekbe.
2: Igen, igen, igen.
1: Az is egy mérföldkő.
2: Ez abszolút egy mérföldkő. Tehát amikor ez hivatalosan úgy működik, hogy a Merlin Entertainments keresi meg ezeket az embereket, akiket szeretnénk megformálni viaszból, és ez tényleg egy megtiszteltetés, tehát én nem is nagyon tudok olyat, aki esetleg azt mondta volna, hogy nem. Mert ez egy...
1: De milyen szomorú lehet az, aki kikerül a rendszerből egyszer csak.
2: Nem, egyébként általában úgy szokott kikerülni, hogy már, tehát nem tudom, aki például gyerekként robbant be, mondjuk egy fiúbandával, lánybandával, de utána elért mondjuk szóló karriert is, akkor már nem a nagyon fiatalkori
1: világos,
2: élét
1: okay.
2: mutatjuk, hanem már egy kicsit
1: az újabb mérföldköveket.
2: Az újabb mérföldkövet, igen.
1: Világos. Na de hát Kalambó kutyájával mit lehet kezdeni? Neki egy korszaka volt, az a 15 évig tartott.
2: Igen.
1: Ugye, hogy is
2: igen,
1: volt?
2: Igen,
1: 68 igen, és igen. 2003 között forgatták. Igen, még 2003-ban igen, voltak Kalambók.
2: Igen.
1: Ezt nem is tudtam.
2: És egyébként, ha információim nem csalnak, az igazi felesége, tehát nem a szerepbeli felesége, az igazi felesége is megjelent egy-egy jelenetben.
1: Na, hát te se tudtam. De ha most számolgatok, hogyha ez 68-ban indult, akkor itt valószínűleg nem egy kutyával csinálta végig.
2: Nem, kettő. Kettő
1: kutya volt?
2: Igen.
1: De két hasonló.
2: Két teljesen
1: most akkor
2: hasonló,
1: kettőből kellett összehozni?
2: Igen. Mi az elsőt vettük alapul, igen. Tehát ő volt a modellünk.
1: Okay, jogos.
2: Ő volt hosszabb ideig a társa.
1: Uh-huh. Na, hát akkor
2: és úgy tudom, hogy kötődtek érthető. Is egymáshoz. Úgyhogy ez.
1: Azt tudtuk, hogy hívták? Nektek ki van írva? Vagy Kalambó kutyája?
2: Az nincs kiírva. Jó. Igen, de most jó, hogy mondod
1: hát
2: majd.
1: Hát csináltok egy nem tudom én, névadó valamit.
2: Jó, ez jó ötlet, köszönjük.
1: Adjanak nevet a látogató Kalambó, mert Kalambó kutyája, ez olyan, mint amikor a gyerekes szülőknél mondja, hogy Klári anyukája. Érted? Tehát, hogy nem mondják be a nevet, csak ez ő anyukája. Tehát Kalambó kutyája, ilyen szempontból.
2: Hát képzeld el, hogy egyszer volt egy karácsonyi rendezvényünk, ahol azt kérték a résztvevőktől, egy cégnek volt a karácsonyi partia, hogy öltözzenek be valamilyen jelmezbe, és egy hölgy felvett egy nagyon hasonló ballonkabátot, mint Kalambó hadnagyom, ilyen kis ővel szépen összekötötte, és a hátára kiírta, hogy Mrs. Kalambó. ő volt ugye Kalambó felesége, nagyon vicces volt tényleg.
1: Nyáron is érdemes, gondolom, hozzátok ellátogatni. Feltételezem, hogy jó idő van.
2: Igen,
1: nálatok.
2: Nálunk muszáj, hogy jó idő legyen.
1: Nem 42 fok, mint odakint időnként.
2: Nem. Egyébként beletrafáltál, mert így is reklámozzuk, vagy promotáljuk mostanában magunkat, hogy nálunk garantáltan 24 fok.
1: Na, szuper. Egyébként a bábuk miatt
2: igen,
1: is kell,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: legyen?
2: 24 fok felé nem mehet a hőmérséklet. Igen.
1: Mi történne? Elhamadnának? Nagyon...
2: Hát nem lenne egy hatással rájuk. Igen,
1: értem.
2: Igen. Hát nyilván, hogyha most a 42 fokba kiraknánk a tűzőnapra, na akkor elég gyorsan látható szétesés lenne, de vigyázzunk rájuk nagyon.
1: Van olyan látogatottok, aki bemegy és nem készít fényképet?
2: Nagyon ritkán, de van. Például pont a napokban láttam egy olasz úriember, egyedül jött, és mi éppen forgattunk, úgyhogy itt láttam, hogy ő így éppen hol van, meg mit csinál, és nagyon érdekes, hogy minden táblát, ugye minden figuránál van egy tábla, amin bemutatjuk magát a figurát, és még található egy QR kód is rajta, ahol még további információkat lehet róla olvasni, meg idézeteket tőle, ezt egyébként nagyon szeretik a látogatók, és például ez az olasz úriember, ő nem csinálta egy fotót se, minden egyes táblát elolvasott, minden QR kódot letöltött, azt nézte, fotót nem csinált, de így látszott, hogy nézi a ruhákat, beleásta magát, nézte a kihelyezett vagy kiállított múzeumi kardokat, mondjuk Szent István mellett, vagy Mátyás király mellett, tehát olyan alapossággal nézett meg mindent, hogy őszintén megmondom, hogy mi már zártunk volna, már zárási idő volt, de mivel láttuk, hogy teljesen belemélyült, így ő észre se vette, de ő miatt a tovább tartottunk nyitva, hogy végig tudjon érni, és tényleg mindent
1: hát ez az ember központúság, meg a közönség gért levés.
2: Igen, hát
1: gratulálok hozzá. Na hát jó, társaságban repül az idő, sajnos a végén vagyunk, de akkor lesz, az attrakció megvan a nyárra. Kalambó kutyája. Hungarikumként, kedves hallgatóink, Legóból a magyar Madame Tussaudban, úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Jó idő lesz, az biztos. Nem csak a kutya miatt természetesen, hanem a többiek miatt is. Meg hát már a múltkor mondtuk, hogy sok mindenre használható a ti helységetek, például a randevúkra is.
2: Abszolút.
1: Vannak ilyenek, de majd legközelebb jössz, aztán majd mondod, hogy a randevúk hogy sikerülnek ott nálatok, mert randi estek is.
2: Igen, abszolút.
1: Vannak úgy, rendszeresen, úgyhogy gondolom a Madame Tussauds honlapján, weboldalán, közösségi oldalain minden pontos, fontos
2: abszolút
1: információt megtalálnak, úgyhogy szép nyarat kívánok.
2: Nagyon
1: nektek
2: köszönjük, és viszont kívánok.
1: Szunyi Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat, Gál Pétert köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, milyen jó, hogy most megint találkozunk.
3: Köszönöm szépen a meghívást,
1: személyesen, és
3: örülök, hogy itt lehetek.
1: Egyrészt... Hát nagyon szép ajándékokkal érkeztél, és ezt őszintén köszönöm. Hoztál egy nagyon szép CD-t, és egy még szebb, talán még szebb, mert ilyet még nem is nagyon láttam, díszdobozos pendrive-ot. Tehát mintha ez egy konkrétan egy CD, vagy egy lemez, csak nem vinil, hanem ez most már pendrive, de borítója van, nagyon szép tartója, és benne exkluzívan itt van a pendrive is.
3: Igen,
1: a borítóval, mindennel.
3: Ez nem véletlenül készült, mert ma már a háztartásokban egyre inkább nem használnak CD lejátszót. Uh-huh. Mindenütt van a számítógépen pendrive olvasó, a televízión pendrive olvasó, a gép, az új gépjárműkben csak pendrive olvasó van, tehát ott oda már nem is tudsz CD-t berakni, és azért döntöttem úgy, hogy legyen egy olyan, hogy pendrive is legyen, meg legyen CD is. Hát aki a hagyományosat szereti, de ez még nem a régi, a bakelit, azt már
1: az okay,
3: azt nem, az... lehet megfinanszírozni. Tehát aki azt szeretné a CD-t, az CD-t tud kapni, aki meg az új modern hangzásot szeretné, az kapja.
1: Annak meg ott van a pendrive. Szóval haladsz a korral, ez a lényeg.
3: Hát majdnem.
1: Na, tényleg jó, hogy itt vagy. És most ugye a te szerzői munkásságodról beszélünk ezzel a lemezzel, amit mi nem szoktunk ebben a műsorban, és csak azért tettünk kivételt, te annyi helyen vagy egyébként az egyéb kulturális lábaiddal, akár Szűcs Totyával közösen, igen, vagy az Attilás...
3: Attila fénytársulat.
1: Fénytársulat, tehát hogy rengeteget lehet veled találkozni.
3: És mi sorolhatnám.
1: Így, tudom, tehát annyi helyen vagy itt, hogy hál' Istennek vissza is tértél a színpadra, úgyhogy nagyon örülök neki itt, vagy éppen egészségesen, igen, és ennek őszintén meg külön örülök. Annak meg, hogy itt van a te több évtizedes pályafutásod, hát majd, hogy nem lenyomotta.
3: Hát ez körülbelül...
1: Hány év munkája ez?
3: Azt mondja, hogy...
1: Hány évtized? Most számol, csak mondom a hallgatóknak.
3: 45 év körülbelül.
1: Na, hát szívből köszönöm, már vénülő kezemmel.
3: Igen.
1: Ez a címe. Klasszikus költők megzenésített versei. Ugye te vagy a zeneszerző minden egyes, igen, dalnál, és nyilván a verseket mindig más írta, de mindig más is énekli ezeket a dalokat. Tehát egy igazi sztárparádét hoztál össze.
3: Hát vannak olyanok, akik két dalt is énekelnek.
1: Akkor is sokan mondnak.
3: De a kiosztás miatt, és hát tehát, úgy kellett összeválogatnom a közreműködő művészeket, hogy valamilyen módon bízzak benne, hogy ezeket jól tudják interpretálni, jól elő tudják adni, és hát egy ilyen hanghordozó egy kevés költségvetéssel készül. Uh-huh. Tehát meg kell oldani, hogy ez ne legyen drága, és akik közreműködnek, azok gyakorlatilag az elmúlt 40 akárhány év, akikkel én együtt dolgoztam, van, akikkel együtt dolgozok a mai napig, uh-huh, is, sokat vagyunk együtt, és az első szóra mellém álltak, és ingyen is bérmentve jöttek énekelni, ami ez egy nagy dolog.
1: Mert de jó. Hát egyébként ez felsorolhatom a borítóról, és akkor nem hagyunk ki senkit. Fehér Adrien, Kalapács Ódor Szintia, Keresztes Ildikó, Nagy Anikó, Tóth Renáta, Kalapács József, Kálmán György, Mr. Bazari, Rudán Zsó, Sipos Péter, Varga Miklós, csak az énekesek.
3: Igen,
1: ez egy szuper,
3: igen, körülbelül, igen.
1: Na, de hát ott vannak a Jankai Béláik, igen, Bekepp Péter, Jenei Szilveszter, Kormoránból, ugye? Makovics Dénes,
3: igen, hát
1: régi, kedves.
3: Saxofonosak, igen.
1: Barátunk Margit József, Schneider Szilveszter, Szűcs Antal Gábor, tehát tényleg az egész gárda, akár az énekesi, akár a zenészi gárdát nézzük, ez egy szupergrup.
3: Hát a zenészek is azok is ingyen is jöttek, tehát akikkel együtt dolgozom a mai napig, illetve hát a Dénessel én nem dolgozom együtt, hanem amikor van valahol valami nagy koncert, és meghívnak engem is, mint közreműködő művészt, őt is meghívnak, akkor találkozunk, és nagyon örülünk, és anekdotázunk, és poénkodunk, és egy nagyon jó ember, és egy fantasztikus szaxofonos. Tehát én azt mondom, hogy a number one-ok közé tartozik.
1: Na, de a number one-ok is itt vannak a te lemezeden. Igen. Szóval neked ez most egy szép elégtétel, mondhatom ezt így? Vagy egy összegzés? Minek nevezzük?
3: Inkább hívjuk azt, hogy egy összegzésnek.
1: Lenyomata a pályát.
3: Igen, valamikor nagyon régen verseket zenésítettünk meg, és úgy gondoltam, úgy döntöttem, hogy jó volna egy olyat csinálni az életem vége felé zenét, amikor már a pályám, nem mondjuk nem az életem, de
1: ne,
3: a pályám vége felé, hogy egy olyan hanghordozót, amin újból költökversenyt zenésítem meg. És ez egy nagyon komoly munka volt, mert ezt elkezdtem 2024-ben csinálni.
1: De akkor ez két év munkája, ez a lemez?
3: Hát gyakorlatilag igen, aha, tehát 2024-ben, ami avval kezdődött, hogy elkezdtem verses köteteket olvasgatni. Rengeteg, nem tudom én, tehát 40-50 kötetet. Most nem azt jelenti, hogy mindet végigolvastam, de hogy belelapoztam, az első két sor valamit bennem elindított, azt, hogy kiírtam, hogy na, akkor ezt tetszik, és akkor így összejött ebből a rengeteg verses kötetből, nem tudom én, 150-200 vers, nem emlékszem. akkor azokat újból elkezdtem, akkor már egy kicsit tovább mentem, hogy egyáltalán, hogy megszólal bennem valami zeneileg, vagy nem, tehát, hogy... Uh-huh. És akkor szépen így szűkítettem, és végül is ez lett a végeredmény. De hát ez egy komoly nagy munka volt, és amikor elkészültem valahogy, megírtam a zenét, valamilyen szinten a hangszerelés egy darabig elkészült, akkor mentem a Jankai Bélának, egy csak úgy hívom Béluska, aki nekem egy remek kollégám és segítőtársam, és megkerestem őt, hogy mehetek a stúdiójába, mert hogy hát van ez az anyag is, és hát ezt meg szeretném csinálni, és persze mondtam, hogy hát erre olyan sok pénz nincsen, uh-huh. És akkor azt mondta, hogy de hát Péter, hát neked nem kell, az egy családtagjaimnak ingyen van, de mondom, de Béla, én nem vagyok ott egy családtagod, hát azért már nagyon régen annak számít.
1: De jó.
3: Tehát,
1: melléd állt.
3: Ő is mellém állt, igen. Tehát ez...
1: És azért is örülök ennek, mert ez tulajdonképpen ez egy irodalmi misszió.
3: Igen.
1: Az meg nagyon ritka manapság. Tehát én azt gondolom, hogy a kalákán kívül nem is nagyon találkoztam még most itt a műsort illetően olyanokkal, akik ezt felvállalták volna misszióként.
3: Hát... Nézd, mondom, hogy ebben kezdtük valamikor, igen, a Kolmorán együttessel, és nagyon sok olyan lemezt csináltunk, amik versek megzenésítése volt, és ez mindig közel állt hozzám, és az irodalom az, hogy mikor elkezdesz egy verset olvasni, és abban a pillanatban megszólal egy dallam mögötte, akkor ez egy fantasztikus dolog, és gyakorlatilag minden olyan vers, ami megszólít engem, az megszólítja azt, hogy egy dallam is ott van mögötte. És én nem is tudnék úgy írni zenét, hogy fogom is elkezdek írni egy zenét, mert latin az más, de egyébként nem. Tehát az, mikor arról van szó, hogy valaki azt mondja, hogy hát írjál már egy dalt nekem, mondom, jó, és a vers, tehát engem a vers érdekel, az mert az szólít meg, az mondja meg, hogy milyen stílusba írodjon ez a dal, és ezért én azt mondom, hogy ez a lemez viszonylagosan egy eklektív lemez, mert uh-huh. hogy a hány dal, az szinte mind más stílusba íródott. Mm. Más a hangszerelése, másképp szólalnak meg a hangszerek. Van olyan, ami a kormor, régi kormorára hajaz a stílusban. Mm. Van olyan, ami blues, van olyan, ami rock, van olyan, ami swing. Tehát nagyon-nagyon változó.
1: Széles a paletta.
3: Széles, mert magában a vers így szorított meg engem. És nem az volt a szándék, hogy egy stílusba írok egy lemezt, mert akkor az úgy nem lenne igaz. Mm.
1: De egyébként az, hogy dalszöveg vagy vers, az téged másként szólít meg? Tehát a költemények azok mívesebbek, mint egy dalszöveg? Vagy nem lehet ilyet kijelenteni?
3: Nem lehet ilyet kijelenteni, ha jól a dalszöveg,
1: akkor az is felér egy versen.
3: Persze, hát ha jól a dalszöveg, tehát hogyha most mondhatom Bródi Jancsi, Horváth Attila, hirtelen akartam mondani, a Dusán. Uh-huh. Tehát vannak olyan zenei vers írók, akik verset írnak. Uh-huh. Nem dalszöveget írnak,
1: értem,
3: hanem verset írnak. És ha verset írnak, akkor azt meg lehet csinálni uh-huh. Nagyon-nagyon szépen. Vannak olyanok, akik meg dalszöveget írnak, az meg nálam nem jön be, mert ottan nem találom meg, hogy mi az, ami megszólít engem, mert hát egyfajta akár ritmikailag nem stimmel nekem, akár tehát szótag számban nem stimmel ritmikailag, nem szinte, tehát az nem.
1: Hát itt azért Ady Endre, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, igen, itt ez elég
3: hát
1: díszes a skála itt is.
3: A nagy baj a költőknél, hogy ők mindig szerelmesek voltak.
1: Aha.
3: Tehát a versek többsége az szerelmes vers. Persze vannak nem, meg vannak olyan balladák, amik nem szerelmes versek, tehát rengeteg olyat lehet találni.
1: De a legtöbbje igen.
3: De azért a szerelmes verset, hogy itt is azért szerelmes versről van szó, de hát hogyha igen, ez a jellemző.
1: Szerették elénekelni ezeket a dalokat a vendég énekeseid? Meg egy ilyen verset, azt nem nehezebb énekelni? Kérdezem én, aki nem énekelek.
3: Tehát én sem énekelek, tehát ezért nekem, én hangszeres zenész vagyok. Szerették, tehát senki nem mondta azt, hogy nekem ez nem tetszik, nem vállalom, adjál nekem más verset, vagy adjál, vagy írjál más zenét hozzá. Mindenki jött és csinálta, énekelt, és jó hangulat volt a stúdióban, tehát
1: ez fontos.
3: Nem volt olyan, hogy valaki, hogy hát, hogy most Imelámmal feljeneklek. Nyilván nem egy formák. Hallgasd végig, remélem, hogy tetszeni fog.
1: Biztos vagyok benne.
3: Mondjuk a CD-nél van egy erőnye, hogy ha nem tetszik, akkor magába a CD-t, ezt egyensúlyra látétnek tudod használni.
1: Ugyan. De tényleg hol tart most szerinted a közönség? Befogadásban, nyitottságban, megértésben?
3: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát erre nem tudom a visszajelzést, hogy hol tart, mert akik megkapták, akik vásároltak ebből, azok visszajeleztek, hogy nagyon szép, nagyon tetszik, nagyon jó, de egyébként nem tudom. Más már a közönség egyébként, mint volt ezelőtt, 30 évvel, 40 évvel, és erre nem is szabad rossz arcot vágni, hiszen amikor mi kezdtük a pályánkat, vagy még hát az Illési Komegáik, akik régebben kezdték, azok egy stílust kezdtek el Magyarországon bevezetni, mi ugye a folkrockot a Kormoránnal, de az úgynevezett tánczenétől teljesen eltérő zenét játszottunk. Akkor, abban az időben, akik a táncdalt énekelték, azok igen meg voltak sértődve, gúnyolták, nem tudom, lenézték ezt a stílust, aztán később ők is fölvállalták, és eltörölte azt valami, ezt nem törölte teljesen ez a rossz kifejezés, hanem háttérbe szorította a régi tánczenéket, ahol egyébként remek előadók voltak a Sárosi Katitól kezdve, a Zárai Vámosig, tehát lehetne sorolni, tényleg remekek voltak, és szerintem nem is szabad őket elfelejteni, és jobb volna, hogyha többet is játszanának a rádiók belőlük. Most már jött megint egy új korszak. Már nem mi vagyunk azok, akik számítanak. Hozzátéve, hogy van olyan produkció természetesen, ahova elmegyünk, ilyen az Attila fiai, a régi Kormoránnóták szólalnak meg, az István királyból szólalnak meg dalok. Ott a közönség, akár legyen 4-5 ezer, az végig tombolja az egészet. Ha végignézzük a közönségen, akkor azt lehet látni, hogy hát bizony a 40-50 éves korosztálytól felfele vannak. Az alatt lévők azok már nincsenek ott. Tehát az, hogy mennyire elfogadó a közönség, hát ezt már nagyon nehéz megítélni. Irányunkban egyre nehezebb, én azt gondolom.
1: De például a vers az a mai napig segít neked? Te olvasol?
3: Én szoktam, sokat olvasom a Facebookon a verseket, mert van egy

0: amit én egyébként megzenésítettem, de hogy, de persze olvasok a mai napig verset. Nekem az irodalom számomra nagyon fontos. Én dolgoztam a 24. színházban, és ebben a Várszínházban, ahol remek színészekkel dolgoztam, amit köszönhetek a sorsnak, a nem tudom én életnek, hogy Töröcsik Mari, Iglódi, mint rendező, Jancsó Miklós, mint rendező, tehát olyan jobb a Gabi, mint színésznő, Tordai Terézi, mint színésznő, tehát rengeteg olyannal, akikkel nagyon sok mindent lehetett tanulni. Élvezet volt nézni a rendelkező próbáktól kezdve végig, ahogy ezek a megalakított, vagy létrehoztak egy személyiséget a színpadon. Úgyhogy, és hát ők azért predesztináltak arra, hogy azért olvassak sokat. Könyvet is, meg verset is.
1: Na, de ez meg is maradt?
0: Meg. Könyvolvasás az már egy kicsit nehezebb történet. Az már nehezebben
1: megy. Jó, mindegy, hát most
0: de olvasok, Panninak a kéziratát odaadta egy orvos, hogy véleményezzem, hogy írt egy remek könyvet.
1: Fellépni szeretsz még?
0: Nagyon szeretek. Hát,
1: találkozni a közönséggel?
0: A fellépés az egy olyan dolog, hogy aki egyszer a színpadra áll, megszokja a tapsot, a sikert, annak nagyon nehéz erről leszokni. Ezért van az, hogy szinte onnan fordul le az ember a színpadról, és ott van vége mindennek. És a
1: ez beszippant egy életre tényleg.
0: Igen, és a színpad az, ami tényleg nem vicc olyat produkál, hogy bármi bajod van, legyen ez pszichés, legyen ez konkrétan betegség. Abban a pillanatban, amikor felmész, és ott a produkcióban ott vagy, akkor minden megszűnik, minden eltűnik, élsz a zenének, és amikor leérsz, és bemész a backstage-be, az öltözőbe, akkor épp lehet, hogy össze akarsz esni. A feleségem szokta mondani, hogy a színpadon egy teljesen más ember vagyok. Aha. Tehát ottan virulok, ott jól nézek ki, ott minden oké, az amikor hazamegyek, akkor már baj van.
1: Na jó, de konzervál a színpad. Ez
0: igen,
1: a
0: abszolút, igen, igen.
1: És az maradjon is így, ezt kívánom. Te jó szájízzel hallgatod a lemezedet? Egyáltalán hallgatod?
0: Hát az utóbbi pár napban nem nagyon, nem pár napban, pár hétben nem nagyon hallgattam, de
1: büszke vagy rá?
0: De büszke vagyok rá, csak mindig az a baj, mikor létrejön egy produkció, hogy legyen ez lemez, tehát beszéljünk a lemezről, hogy visszahallgatni sokszor én nem szeretem, mert akárhányszor hallgatom, akkor mindig jönnének újabb ötletek, hogy
1: mit csinálnám másképp?
0: Mit csinálnék másképp, hogy hangszerelnem, mert másképp. Mennyivel jobb volna, hogyha nagyon sok pénz volna erre, mert akkor azért bővebben tudna az ember hangszerelni, sokkal több mindent tudna rátenni, tehát azért ez egy szegényes büdzsével készült.
1: Ahhoz képest milyen szupergrupot összehoztál?
0: Jó, de tehát a hangszerelésben azért úgy idő is, az nyilván időigényes, és hát ez egy nagyon, nagyon komoly dolog, plusz zenészeket behívni, plusz embereket, tehát ez...
1: Oké, de ugye nem véletlenül használtam a misszió vagy küldetés kifejezést, mert az irodalmat, akár a fiatalabb közönséget, tehát egy hírvívő vagy egy hídépítő, aki a múltat köti össze a jelennel, és közben építed a jövőt. Mert lehet, hogy ezeket a egyébként ikonikus verseket nem ismernék meg másképp. A zene meg segített.
0: Most van ebbe a kiadványban egy olyan barbatrükk, hogyha kinyitod és kiveszed a CD-t, akkor a hátulján ott vannak felsorban az összes olyan social media, ahol ez meghallgatható. Aha. Ahol fönn van az összes.
1: Tehát minden fent van, tehát ha mi befejeztük most a beszélgetést, bele tudnak hallgatni.
0: Abszolút,
1: hallgatók.
0: Abszolút, a Spotify-tól kezdve, tehát ott minden fönn van.
1: Az Apple-ön, a YouTube-on, Deezer-en, Spotify-on ott van.
0: Igen. Tehát azért haladtunk akkor
1: annyiba,
0: hogy nem arról szól, hogy fizikálisan meg is kell venni, hanem ott van, és lehet hallgatni, és hogyha tetszik, akkor hallgassa meg sokszor, és akkor én annak nagyon örülök.
1: De hát ez egy, még egyszer mondom, ez egy nagyon szép gesztus a részedről. Egyébként azért is érdemes megvenni a fizikai hordozót is, mert itt vagytok a feleségeddel, meg a kutyátokkal lefotózva.
0: Igen.
1: Sétáltok.
0: Igen.
1: Az úton. Jó lett a címe is egyébként, az egész.
0: Hát az

0: Szóval
1: ikonikus ez is.
0: Nagy vers, amit sokan megzenésítettek, remélem Varga Miki, én azt gondolom nagyon-nagyon szépen elénekelte. Nagyon felkészült a stúdióba, amikor jött, hogy nem ott találkozott a versen és a dallammal, hanem tehát érezhető volt, hogy dolgozott rajta, hogy ezt hogy énekelje. Remélem, hogy sok embernek tetszeni fog ez a dal.
1: Hát kedves hallgatóink, akkor így a végén most arra kérek mindenkit, hogy Gál Péter Már vénülő kezemmel lemezét, akár a Spotify-on, akár a YouTube-on, hogy csak a két legismertebbet említsen, most el szabad indítani a beszélgetésünk után. Nagyon jó egészséget kívánok neked, és nagyon örültem.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ezt meg őszintén köszönöm.
0: Én meg köszönöm szépen a meghívásodat.
1: Sok csillogó szempárt kívánok neked. A közönséggel, amikor találkozok, akkor nagy baj nem lesz.
0: Oké, köszönöm szépen.
1: Vigyázz magadra. Gál Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink. Pétertől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cunyi Tímeának és Gál Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Terézváros polgármestere a PET-palackos visszaváltási rendszer felfüggesztését kéri. Figyelmeztető sztrájkra készülnek az IKEA magyarországi dolgozói. Jövőre már Esztergomban lesz az EFOT. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Terézváros polgármestere szerint folyamatosan romlik Budapest közbiztonsága. Soproni Tamás Facebook bejegyzésében azt írta, hogy egyre több a szétdúlt kuka, a szemét, a hajléktalan és drog probléma, valamint a palackgyűjtésből fakadó konfliktus. A kerület vezetője szerint hiába a rendőrségi jelenlét, a térfigyelő kamerák, az éjszakai kuka kommandó és a kerületi rendészet megerősítése a helyzet romlik. A bejegyzésben azt írtam, nagyjából 1000-1500 hajléktalan, 300-400 kezeletlen pszichiát beteg, több ezer szerhasználó és 3-5 ezer palackgyűjtő okozza a feszültséget. Soproni Tamás a MOHU palack visszaváltási rendszerének felfüggesztését és későbbi átalakítását kérte, mert szerinte a jelenlegi működés hozzájárul a problémákhoz. Várhatóan mindhárom magyarországi IKEA üzlet dolgozói figyelmeztető sztrájkba kezdenek a következő napokban, miután a béremelésről szóló tárgyalások eredménytelenül zárultak, mondta a Mércének a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke Karsai Zoltán. A légkör azután lett feszült, miután a cég bejelentette, hogy idén nem lesz béremelés, majd később azt, hogy a fizetések növelése csak később várható. Bár áprilisban teljesítmény alapú differenciált bérfejlesztést hajtottak végre, a dolgozók többségének helyzete nem javult érdemben. A szakszervezet 5 tárgyalási forduló után sztrájkbizottságot alakított és hivatalos követeléslistát adott át. 6%-os béremelést július 1-től, a bértárgyalások rögzített menetrendjét, új javadalmazási csomagot és kollektív szerződést kérnek. 11 év után költözik az EFOT, jövőre már Esztergomban rendezik meg az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóját. A ma megkezdődött és vasárnapig tartó jubileumi 50. fesztivál az utolsó, amelyet a Velencei tó partján tartanak. Hernádi Ádám Esztergom polgármestere elmondta, hogy a város önkormányzatának közgyűlése tegnap 10 évre kötött együttműködést az EFOT-tal. Zelenák Márka 2027-es fesztivál igazgatója jelezte, további turisztikai és sportprogramokkal bővítenék a fesztivált, valamint a V4-es országoknak is szeretnék megmutatni, hogy milyen egyedülálló rendezvényük van a magyar hallgatóknak. Július 18-án teltházzal rajtol el a 44. Little Balaton átúszás, Magyarország és Európa egyik legnagyobb nyíltvízi szabadidős sporteseménye. A résztvevők biztonságát a világ leghosszabb tavihajó folyosója garantálja Réf Fülöp és Balatonboglár között, amelyet katonai technikával építenek fel. A 10.500 fős létszám rekordgyorsasággal telt be, a féltáv és a jettel Balaton átúszás is teltházas. A szabkategória történelmi csúccsal indul több mint 1000 indulóval. A rajt Réf Fülöp a cél minden távnál a balatonboglári Platán strandon lesz. Az Emirates utasai évente több mint 64 millió darab prémium csokoládét fogyasztanak el, ami 4 millióval több a tavalyi adagnál. A légitársaság cukrászai közel 26 millió csokoládé alapú desszertet készítenek, és évente mintegy 750 ezer kiló ajándék csokoládét helyeznek el a fedélzeten. A kulináris tervező csapat minden desszertet az adott útvonal sajátosságaihoz igazít, így a mediterrán járatokon gyümölcsös, Ázsiában trópusi, a Közel-Keleten pedig továbbra is a pisztácia számít az egyik legnépszerűbb csokoládé kísérőnek. Bár a világ különböző régióiban eltérő ízeket kedvelnek az utasok, a sós karamella továbbra is a desszertkínálat egyik legkedveltebb ízpárosítása. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelé. Sláger FM.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a

0: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felfüggesztette a pedagógusok teljesítmény értékelését az országgyűlés. Lengyelországba utazik az országgyűlés elnöke, és kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, vagyis a TÉRT az országgyűlés, írta az Eduline. A döntést 135 igen szavazattal ellenszavazat nélkül fogadták el. Lannert Judit, oktatás és gyermekügyi miniszter szerint ez is azt jelzi, hogy a rendszer jelenlegi formája nem működik. A pedagógusok és a szakszervezetek korábban főként a túlzott adminisztrációs terhek és az értékelés szubjektivitása miatt bírálták a TÉRT. A parlamenti vitában Müller Anna tisztás képviselő arról beszélt, hogy a rendszer több mint 100 óra plusz munkát okozott a tanároknak. A felfüggesztést korábban a miniszterelnök is bejelentette. Hivatalos látogatásra Lengyelországba utazik Forsthofer Ágnes, az országgyűlés elnöke. A program részeként Varsóban megbeszélést folytat a sport- és turisztikai miniszterrel, valamint a lengyel Sejm elnökével. Találkozik a szenátus elnökével is, majd koszorút helyez el az ismeretlen katona sírjánál. A látogatás másnapján magyar vonatkozású emlékhelynél tiszteleg, megkoszorúzza a magyar forradalommal való lengyel szolidaritást jelképező könnyező galamb emléktáblát, valamint Korompai Emánuel és idősebb Antal József Varsói emléktábláját is. 23 éves mélypontra süllyedt a tatai öreg tó vízszintje, a tartós aszály és a csapadék hiány miatt, írta Kemma. A tó vízállása jelenleg 171 cm-en stagnál, de a szakemberek szerint a visszatérő kánikula és az erős párolgás újabb csökkenést hozhat. A helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Csekketó vízpótlását is, mert az öreg tó elsőbséget élvez, amíg nem éri el a biztonságos működéshez szükséges szintet. A szakemberek szerint érdemi javulást csak több napig tartó egyenletes esőzés hozhat az által ér vízgyűjtő területén. Újabb buszvonalakon bővíti a kerékpárszállítás lehetőségét a BKK július 9-től, vagyis holnaptól már a 27-es, 39-es, 243-as, a 251-es, a 251A és a 253-as buszon. Július 16-ától pedig többek között a 117-es, 121-es, 183-as, 185-ös, a 193E és a 217-es járaton is lehet biciklit szállítani. A 121-es buszon erre csak munkanapokon lesz lehetőség. A BKK szerint a fejlesztés azoknak is segíthet, akik kerékpározás közben defektet kapnak, elfáradnak, vagy az időjárás miatt inkább közösségi közlekedéssel folytatnák az útjukat. Kerékpár továbbra is csak piktogrammal jelölt, erre alkalmas járműveken lehet vinni. Éjszakai vágánykarbantartás miatt lezárják a Füredi út és a Rákosi út találkozásánál lévő vasúti átjárót a 16. kerületben, írta a MÁV. A lezárás július 31-én este 9:30-től augusztus 1-én hajnali 4 óra 45 percig tart. A közlekedőknek a munkálatok idején terelő utakra kell számítaniuk, ezeket táblákkal jelzik majd. A MÁV szerint a karbantartást végző vasúti munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és az átjáróknál csak a megjelölt időszakban tartózkodnak majd, de ez idő alatt zajhatásra is számítani kell. Akkor a délután visszatér a túlnyomóan napos idő, az UV-sugárzás is nagyon erős lesz még egy darabig, úgyhogy vigyázzanak bőrük egészségére. Vezetés közben érdemes napszemüveget viselni, csapadékot már nem ígérnek a meteorológusok, illetve a legtöbb helyen marad a nagyon élénk és erős északnyugati szél, ami fejfájást, ingerlékenységet is okozhat. Ma délután 27 fok lesz a maximum.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

egyik világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó.

0: program ajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja a terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő héten ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Újabb buszokon lehet kerékpárt szállítani Budapesten. Rekord alacsony a tatai öreg tó vízszintje. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A kormány kezdeményezésére jövő héten, hétfőn és kedden ismét rendkívüli ülést tart az országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak a képviselők. Ezek között szerepel a magyar-szlovák szénhidrogén vezetékekről szóló megállapodás módosítása, a méltányossági gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatás szabályainak változtatása, a kőolajtermék előállító különadójának kiterjesztése, valamint az alaptörvény 17. módosítása. A köznevelési törvény módosítása helyreállítaná a pedagógus sok sztrájkjogát, a rendészeti változtatások pedig a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe történő beolvadását szabályozzák. Bővíti a kerékpárszállítási lehetőséget a buszokon a Budapesti Közlekedési Központ. Július 9-től, vagyis csütörtöktől a 27-es, a 39-es, a 243-as, a 251-es, a 251-a és a 253-as, július 16-ától pedig a 117-es, a 121-es, 183-as, 185-ös, 193-e és 217-es vonalakon is lehet biciklit szállítani. A BKK szerint a kedvező tapasztalatok azt mutatják, hogy az utasok szívesen kombinálják a biciklizést és a közösségi közlekedést, ezért a nyár közepétől már Maximidi típusú buszokon is elérhető a szolgáltatás. Egy járművön egyszerre egy kerékpár szállítható, a kijelölt helyen rögzítve és zsúfoltság esetén a járművezető megtilthatja a bringa felvitelét. A bérlettel rendelkezők Budapesten belül díjmentesen vihetik fel a biciklit, a BKK jövőben további bővítést is vizsgál. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 171 cm-re csökkent a tatai öreg tó vízszintje, ami már a szivattyúk biztonságos működési szintje alatt van. A nagy hőségben naponta 1-2 cm víz is eltűnhet, ez hozzávetőleg 20 millió liter víz elvesztését jelenti minden nap. A szomszédos Cseketó vízpótlását ezért le kellett állítani, és csak akkor indulhat újra, ha az öreg tó eléri a 175 cm-es küszöböt. Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnök vezetője szerint hasonlóan súlyos állapot utoljára 2003-ban alakult ki, de most kedvezőbb a helyzet, mert az által érent folyamatosan érkezik némi utánpótlás. Több mint 5 kiló kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dílert június 29-én fogták el. Ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port találtak nála. A lakásban és a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint kristályos MDMA-t találtak. Emellett 770 ezer forintot és egy autót is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak kutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Felújított létesítményekkel és kibővített szurkolói programokkal várja a Forma 1-es magyar nagydíjat a 40 éves Hungaroring. A magyaródi versenyhétvége egyik kiemelt eseménye, hogy a pálya kanyarjai hivatalosan is nevet kapnak, a dobogósok pedig idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra kézzel készült magyar népművészeti motívumokkal díszített trófeáit vehetik át. A győztes trófeája 53 cm magas és 3 kg súlyú, a konstruktőri tál 52 cm és 4 kg. A Forma 1-es magyar nagydíjat július 24-e és július 26-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM.

Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Erosz, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A főváros újabb 5 forgalmas csomópontjában helyeztek el nagy kijelzős jegyautomatákat, mikroműanyagok szabadulhatnak fel a rágógumiból. 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Várban. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött a Facebook oldalán közzétett videóüzenetében. A NATO csúcs értekezletén tartózkodó Magyar Péter kiemelte, hazánk továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Mától a MÁV Plus alkalmazásban is elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Telce vezető Facebook bejegyzésében kifejti, a MÁV Plus applikáció már elérhető új verziója jelentős előrelépést hoz a valós idejű utas tájékoztatásban, ugyanis már itt is elérhetők a vonatinfo adatai, a menetrend főre kattintva valós időben követhetők a vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok, régiós nézetben pedig már a helyközi buszok is megjelennek a menetrendtől való eltéréseikkel együtt. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és egy új kereső is segíti az állomások és járatok gyors megtalálását. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeztek üzembe új nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz-Zsigmond körtéren, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén találkozhatunk új generációs automatákkal. A korszerű hardvereknek és szoftvereknek köszönhetően a készülékek gyorsan működnek, eközben a fejlett távfelügyeleti rendszer lehetővé teszi az esetleges hibák gyors felismerését és elhárítását. A hálózat megújításának célja, hogy az utasok minden fontos közlekedési csomópontban megbízható és magas színvonalú kiszolgálást kapjanak. Kevesen tudják, hogy a rágógumik többsége műanyag alapú anyagokból készül. A rágás során ezekből mikroműanyag részecskék válhatnak le, amelyek a nyállal együtt az emésztőrendszerbe jutnak, mondta a Sláger FM-nek Pilling Robert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozás tudományi tanszékmester oktatója.
3: Amikor bekapunk egy rágót, akkor ugye elsőlegesen a nyálba oldódnak ezek a mikroműanyag részecskék méghozzá az elején nagyon-nagyon gyorsan, amit természetesen ugye a nyállal együtt lenyelünk. Mivel az emésztőenzimeink ezekkel semmit nem tudnak kezdeni, ezért sértetlenül jutnak el a vérrendszerbe, és ott ugye miután igen-igen aprók, ezért nagyon könnyen át tudnak jutni például a vérkeringésbe. Vértesztekkel vizsgálták utána a vérmikroműanyag tartalmát, és azt találták, hogy ez bizony megemelkedik rágózás után. Ne pánikoljunk, de azért ne is fogyasszunk minden nap rágógumit, és hát lehet, hogy később megjelennek újra azok a fajta rágógumik, amik korábban oly természetesek voltak, és hagyományos növényi gyantákból és hasonlókból készülnek, és lehet, hogy majd néhány év múlva ezeket is tudjuk választani.
2: Bár jelenleg nem bizonyított, hogy a rágózás egészségügyi kockázatot jelentene, a szakértő szerint mégis fontos a mértékletesség. Augusztus 20-a és 23-a között 40. alkalommal rendezik meg a mesterségek ünnepét a Budai Vár polgárvárosában. A Kárpát-medence legnagyobb kézműves fesztiválján közel 100 látványműhelyben lehet megismerkedni az ősi mesterségek fortéjaival, a kézműves közösségek munkájával. Az ország legnagyobb népművészeti eseményének fókuszában idén a népi fazekasság áll. Az érdeklődőket várják a mesterek, a különleges zenei és táncos előadások és finomételek. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.